0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, aki Pásztor Pityú, ő az én vendégem, köszöntelek téged.
3: Én is köszöntelek, kedves Armando, és minden kedves hallgatót köszöntök szeretettel.
2: Tehát ott hagytuk abba az imént, hogy volt egy férfi, akit nagyon a szíveden hordoztál, és az alkohol káros szenvedélye miatt ő nagyon lebetegedett, és bajba került, te pedig rohangáltál pásztorok után, hiszen a szíveden volt ez az ember, hogy gyógyuljon meg. Hogy folytatódik a történet?
3: Így van, de nagyon megindultam rajta, nagyon megsajnáltam, mert láttam benne lehetőséget, hogy nem fiatal ember, nem ilyen sorsot kellene, hogy éljen. És igen, kerestem pásztorokat, mert volt benne reménységem, hogy hát, hogyha meggyógyul, vagy pásztor megy, imádkozik érte, és akkor meggyógyítsa őt ez az Isten. És valahogy úgy alakult, hogy akárkit kérdeztem, nem volt senkinek idője, mondták, hogy majd ekkor visszatérünk rá, meg akkor. És akkor otthon ültem és gondolkoztam, hát mondom, itt nagyon sürget az idő, hát mondom, életveszélyben van az intenzív osztályon, minden perc drága, és tényleg egy ilyen vészharangozást éreztem a szívembe, hogy SOS-i cselekedni kell. És most már tudom, hogy a Szent Szellem helyezte a szívemre, hogy én menjek be érte imádkozni, de alkalmatlannak éreztem magamat rá, meg hát igazából nem volt még úgy Biblia ismeretem sem, imádkozni sem tudtam olyan módon, mint ahogy az idősebb keresztények, csak így egyszerű szavaimmal imádkoztam. De elkezdett egyre jobban szorongatni engemet az, hogy mi van akkor, hogyha bemegyek én, és imádkozok, és lehet, hogy meggyógyul és élni fog, és mekkora veszteség lenne, hogyha én sem megyek be, és senki nem megy be, és meghal. És már utána már egy ilyen felelősségtudat is rám szállt, hogy nincs jogom megtenni azt, hogy én, aki már ismerem az igazságot, elrejtem, és nem megyek be hozzá imádkozni a kórházba. Ezért beültem az autóba, és akkor elmentem. 20 éves voltam oda a kórházba, a rengeteg roma ember ült a folyosón, ugye meg volt keseredve nagyon az egész család, a hozzátartozók nagyon féltek, hogy meg fog halni, és akkor bementem az intenzív osztályra, imádkozni érte. Viszont amikor láttam, hogy mennyire súlyos állapotban van, nagyon ijesztő volt a látvány, és tele volt gépekkel, fel volt tagadva a feje, a keze, be volt lilulva, a szeme fel volt akadva, nagyon rettenetes látvány volt, ott nagyon megijedtem. Elkezdett reszkedni a térdem, és hirtelen így csak ennyit tudtam mondani, hogy uram, én ezt nem szeretném, vigyél ki innen, mert én ezt nem bírom látni. És akkor tényleg Isten ilyen módon a segítségemre sietett, hogy egy nővér odajött, és mondta nekem, hogy nem lehetek itt bent, hogy nem vettem fel az intenzív osztályra se egy lábságot, se egy köpenyt, nem is engedtek be, hogy menjek ki, és majd ő szólít engem, hogy mikor mehetek be. És ott volt egy kis időm egy sarokba elvonulni, imádkozni, és kértem az urat, hogy uram, csak annyi erőt adja, hogy legalább bemenjek, és elmondjak egy imát, és utána pedig hazamenjek. De őszintén mondva neked, nem gondoltam azt, hogy nem volt olyan hitem nekem ott akkor, hogy valóban meg fog gyógyulni, inkább már talán az is bennem volt, hogy könnyítek az én lelkiismeretemen is, meg ott volt az a hátha, tudod, a reménység, hogy hátha tényleg meggyógyul. Aztán bementem hozzá, megláttam ott őt, közelébe mentem az ágyához, és ott már minden megváltozott, ott már lement róla minden félelem, és nem is izgultam, meg nem kapkodtam, hogy milyenféle imád kéne mondjak, meg milyen igeismeretem által imádkozzak, hanem ott már csak is felfogad bennem egy irgalmasság, amikor láttam őt, nagyon megsajnáltam, és letérdeltem az ágyához, és csak annyit kértem, hogy uram, gyógyítsd meg, kérlek, mert fiatal emberről van szó, akinek családja van, és add meg neki, hogy meggyógyuljon, a családját tudja nevelni, és hogy járjon a gyülekezetbe. És ezt az egyszerű imát, így, ahogy elmondtam, fogtam a kezét, fölkeltem az ágyam elől, és az úr meggyógyította, az úr, dicsőség legyen az övé, kinyitotta a szemét, rám nézett mosolyogva, hát képzelheted, nagyon meg voltam döbbenve, ott elkezdtem ugrálni az ágy előtt örömömbe, hogy tényleg felkeltél, megismersz engem, és akkor így bólogatott mosolyogva, nem tudott beszélni, mert egy cső volt a szájába, gégemetszése volt, de ott meggyógyította őt az Isten, és utána fel is épült olyan szinten, hogy hazament, ez most már egy 20 éves sztori, ugye azóta nem is fogyaszt alkoholt, megtért a családjával, gyönyörűen élnek, jogosítványt tett le, és egy normális családi életet élnek, és ez az úr munkája, és ez nekem egy nagyon nagy tanítás volt, hogy nem szabad alkalmatlannak érezzük magunkat keresztényként, hanem igenis Isten bennünk él, és mindenre van erőnk a Krisztusban, és ami rajtunk áll, azt tegyük meg az úr munkájának és az embereknek az áldásba jutásának az érdekében. Halleluja!
2: Tehát utána akkor ő felépült, és akkor elmondtad neki, hogy mi történt, és ő így adta át az életét Istennek, ugye?
3: Hát igazából már nem is kellettem én hozzá, mert nem mindig kellünk mi egyébként. Ezt az imát, ahogy elmondtam, és ott felgyógyult, utána hazaengedték a kórházból. Igazából tőlem távol laknak ők, és szerintem egy ilyen jó éven keresztül nem is találkoztam vele. Csak itt telefonon beszéltem a hozzátartozóival, és egy Bibliát elküldtem neki, majd egy év után találkoztam vele. Még akkor is így épülgetett otthon, de már utána jogosítványra ment, és akkor azóta is ilyen évente, két évente találkozunk. Tehát Fülöp evangélistának a helyzete is egy ilyen hasonló, amikor találkozik a szerecsenországi kobornyikkal, aki Jeruzsálembe megy fel imádkozni, és ugye amikor a Szent Szellem oda küldi Fülöpöt, és felül a kincstárnoknak, a komornyiknak a hintójára, és megkérdezi tőle, hogy ismered-e, érted-e, amit olvasol, és ugye azt mondja ottan a kincstáros, hogy hogyan értenem, ha nincs, aki elmondja, és erre az írásokból Fülöp elkezdi neki tanítani a Krisztust, majd amikor látja megint csak szabad döntéséből a kincstárnok a vizet az út mellett, akkor ő kérdezi meg Fülöpöt, hogy íme itt a víz, kigátol meg, hogy megkeresztelkedjem, és erre annyi a válasz a Fülöpnek, hogy ha teljes szívedből hiszel, akkor meg lehet, és ezután megkereszteli, és azt írja az ige, hogy tovább ment az ő útján a komornyik örömmel, és többé nem látták egymást. Dicsősége az Úrnak. Tehát már onnantól kezdve Jézus gondját viselt ennek az új megtérőnek. És sokszor vagyunk így mi is, hogy hát Jézushoz térünk meg, és ő a mi fő pásztorunk, és ő az övét nem hagyja el, hanem vezeti. És biztos, hogy körülvette utána ezt az embert is olyan szellemi emberekkel, akiken keresztül tudta támogatni a keresztény életét. Meg ez az úri ember is, akiről beszélek, hogy meggyógyult, ő körülötte is vannak hívők, akik tudják bátorítani meg egymást. Tehát vannak mindenhol gyülekezetek, hála Istennek.
2: Tehát akkor ő a környezetéből el is helyezkedett, és te lényegében akkor csak egy ilyen lépcsőfok voltál, az első lépcsőfok.
3: Mondhatjuk így, igen.
2: Ugye, és ugye tudhatjuk Istenről azt, hogy ha Isten felé egyet lépünk, akkor ő ezred, százat fog felénk lépni. Úgyhogy valószínű, hogy ez történt ennek az embernek is az életébe, és az az elképesztő ebben az egészben, hogy te itt megkezdted ezt a dolgot, és innentől kezdve az ő életéért is te kincseket fogsz kapni a mennyei atyánktól, és bármit, amit ő fog tenni, az lényegében a te gyümölcsöd is. Amennyire az ő élete lesz gyümölcsöző, az mind visszatér majd hozzád is. De ezt majd ki fogjuk fejteni a következő szegmensben, most ismét elmegyünk egy jó dicséretet meghallgatni, aztán folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, Pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy velünk.
3: Én is őszintén örülök neked, Armando, és köszöntök minden kedves hallgatót is szeretettel.
2: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy volt egy ember, akiért te imádkoztál, és meggyógyult. Nos, úgy tértünk ide erre a sztorira, hogy a szolgálatodról kezdtünk el beszélni. Mi volt az a szolgálat, amit gyülekezetben kezdtél el csinálni, hiszen ugye ezek mind olyan dolgok voltak, amit te keresztényként kiléptél hitben és cselekedtél, tehát az, hogy evangelizáltál, az, hogy szolgáltál az emberek felé, hogy amit az Isten te hozzád szólt, azt átadtad másoknak, illetve hogy imádkoztál másokért, és ezt nyilván jelek is csodák követték. Viszont én tudom rólad, hogy zseniálisan dicsőítesz, nagy ajándékot kaptál az úrtól, nagyon jó a hangod, és nagyon ügyesen gitározol, ezt szoktam látni. Ez a dicsőítés mikor kezdődött az életedben? A világi életedben is már volt gyermekként, fiatalként, hogy esetleg énekeltél egy asztalnál egy hallgatót, vagy így cigányzenéket énekeltél?
3: Igen, négyen vagyunk fiú testvérek, és mindig volt otthon hangszer. Édesapámtól kaptunk ajándékba gitárt, tamburát, és akkor azokon elkezdtünk zenélgetni, ilyen lakodalmas nótákat, cigányzenéket énekelni. Aztán majd, amikor ugye meghallottuk az evangéliumot, akkor felismertünk, hogy ez itt sokkal jobb, sokkal több, és ez az igazi, és akkor így utána már áttértünk a dicséreteknek a zenélésére, énekelni a testvéreimmel.
2: Tehát akkor egy zenés családból származol, innen van ez a nagy tehetség. Volt vágy benned, hogy én gyülekezetbe szeretnék énekelni, vagy neked mindegy volt, hogy hol csak az Isten dicsőítsd?
3: Hát igazából kértek engemet erre, hogy dicsőítsek a gyülekezetbe, és mondom, azt láttam, hogy ezzel én tudom segíteni az Isten munkáját az öcsémmel együtt, és akkor igazából ezért csináltuk. Tehát, ahogy az előbb kérdezted azt is, hogy volt-e bennem vágy arra, hogy pásztor legyek, igazából azt sem kerestem. Ezeket az egyházi szolgálatokat nem kerestem, hanem így alakult. Tehát a pásztori szolgálatot sem kerestem, hanem belecsöppentem igazából abba is, meg a dicséret szolgálatába is Isten helyezett bele.
2: Tehát akkor ez nem egy kimondottan vágyakoztam rá, és kikértem az úrtól, hanem konkrétan Isten helyezett téged oda, hogy csináld ezeket a dolgokat. Mit láttak benned szerinted azok az emberek, akik felkértek téged erre a szolgálatra? Tehát mit ez alkalmassá egy szolgálatba? Mit láttak benned? Miért kértek meg téged, hogy te vegyél részt ebben a szolgálatban?
3: Hát igazából nem tudom, hogy ők mit láttak, de azt tudom, hogy az ige azt mondja, hogy nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Ez egy nagyon csodálatos ige, és én is, mint szolgáló, pásztor, gyülekezetnek a felelős vezetője, én is mindig figyelem a körülöttem lévő nyájban azokat a tagokat, akiket az Úr ajánl a szolgálatra, nem azok, akiket ajánlják magukat nagyon. Bár persze olyan is van, hogy valaki annyira buzgó, hogy keresi a szolgálatát, azzal sincsen baj, mert az is lehet az Úrtól, mert nem minden esetben, de az Úr megmutatja az ő embereinek igazából, hogy kit szeretne szolgálatban látni. Vagy például a pásztori szolgálat is nekem úgy alakult, hogy amikor 6 évvel ezelőtt meggyógyultam, egy halálos betegségem volt, és meggyógyultam, és meggyógyított az Úr, és ugye ezt megint csak nem tudtam magamban tartani, és elkezdtem elmondani embereknek, megkerestek például Sárbogárdról, hogy meghívtak, hogy menjek el hozzájuk beszélni Istenről, és oda is elmentem csak azzal a célra, hogy bizonyságot tegyek, és ott lett egy ilyen tömeg, egy 30-40 fő, aki megtért, és mondták, hogy járják le hozzájuk, és mondtam, hogy hát ne haragudjatok, de hát én nem vagyok pásztor, én nem tudok hozzátok járni, tehát azért ez egy nagy felelősség, én erre nem érzem, hogy én alkalmas lennék, vagy lenne erre nekem jogom, kövessétek az Urat, mondtam nekik, hogy keressetek egy gyülekezetek magatoknak. Aztán hazajöttem, és akkor nagyon a szívemre helyezte őket az Úr, hogy mi lesz a sorsuk. Megismerték az Urat, hogy találnak maguknak gyülekezetet, és ugye én a gyülekezetének a szolgálója vagyok, és elmentem a pásztoromhoz, és elmondtam neki, hogy mi történt Sárbogárdon, hogy többen megtértek a szolgálatomon, bizonyságtételemen keresztül, és akkor megbeszéltük a pásztorommal, ő is nagyon józanul, bölcsen, nem azt mondta, hogy rendben, akkor járjál hozzájuk le, vagy menjünk, nyissunk ott egy gyülekezetet, hanem mondta, hogy rendben, akkor elkezdünk imádkozni, bőjtölni, értük, és kérjük az úr vezetését, hogy mi legyen ezzel a sárbogárdi szolgálattal. Majd amikor az én pásztorom is megkereste az urat, akkoriban volt egy ilyen 21 napos böjt, jól emlékszem, ilyen január körül volt, akkor ugye a böjt végén nagy örömmel rohanva futott hozzám, mert kapott valószínű kijelentést, és akkor mondták, megkért engem, hogy járjak le hozzájuk, és pásztoroljam őket, és akkor megáldott engemet, és az a kenet pedig képessé tett engem. Tehát igazából sokan vágynak pásztori szolgálatra, és amikor ezt a szolgálatot megkaptam, én akkor nem egy ilyen újongó öröm fakadt fel bennem, hanem egy nagyon nagy istenfélelem, egy felelősségtudat, egy ilyen józanság, hogy egy nagyon nagy munka áll előttem, és nagy felelősséggel kell ezt végeznem. Igazából ebben a szolgálatban is így kerültem bele.
2: És akkor lényegében utazgattál akkor?
3: Hát igen, akkoriban egy nagyon aktív utazó szolgálatom volt abban az időben, mert hát mondom, nagyon, hát a hála motivált engemet a szolgálatra, mert amikor 6 évvel ezelőtt kórházba kerültem, 2 hónapig intenzív osztályon voltam, hasnyálmirigy gyulladással, és tényleg élethalál között voltam, és meggyógyultam, akkor hazajöttem, és még egy évig otthon kellett fölépülgessek, mert az állóképességemet elvesztettem, nagyon gyenge voltam igazából, sokszor el akartam otthonról menni, mert nem bírtam a bezártságot, de hát kimentem a kapuig, és így a sírás elkapott, mert nem volt bennem erő. És akkor el kellett döntsem, hogy mostan ez miatt én most hálás legyek, hogy meggyógyultam, vagy belekeseredjek, hogy milyen rossz állapotban vagyok, és ott felismertem, hogy nem, hanem én hálás kell legyek az úrnak, mert megváltott, megtartott, és ezt el kell mondjam másoknak, és akkor elvitettem magamat másokkal a gyülekezetbe, mert nem tudtam vezetni sem, és akkor ott mindig Isten szelleme megerősített engem, megújított, és akkor láttam, hogy szolgál felém a Szent Szellem, gyógyítgat, terápiát végez rajtam Jézus, és akkor felismertem, hogy amikor Jézusról beszélek másoknak, akkor elmúlnak a fájdalmaim is. És akkor elkezdtem szolgálni. Jászkalélyen kezdtük a szolgálatot a ceglédi gyülekezettel, a Georgi székkal. Jártam le oda, egy roma missziót tartottunk. Onnan Nagykátára mentem át, mezőtúrra, szarvasra, kisújszállásra, kalocsára. Sok helyre elmentem, és igazából mindenhol a gyógyulásomról beszéltem. Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdettem, bizonyságot tettem, és Isten pedig velem együtt munkálkodott, dicsőség az Úrnak abban az időben.
2: Nagyon örülünk neki, és dicsőség az Úrnak, hogy felépültél, és most már egy nagyon erős, életerős fiatal ember vagy, aki zseniális szolgálatokat végez. Hamarosan ki is fogunk térni erre, hogy pontosan mik is ezek a szolgálatok, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét elmegyünk, egy keresztény zenét meghallgatunk, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk a mai nap folyamán.
3: Én is nagyon köszönöm, örülök neked, Armandó.
2: Nos, ott tartottunk, hogy Isten meggyógyított téged, és egy nagy hála volt a szívedbe, és mindenhova mentél, szó szerint mindenhova, hogy hirdesd az evangéliumot, és szolgálj az emberek felé, hiszen nagy hála volt a te szívedben, a te gyógyulásodért. Ezt olvasom a Bibliában is különben, hogy Jézus meggyógyít valakit, Jézus mondja nekik, hogy ne mondják el senkinek, erre ők szaladnak, és mindenkinek elmondják, hogy mi történt velük, mert akkor a hála van az ő szívükben.
3: Így van.
2: A további szolgálataiddal mi a helyzet, hiszen ha jól tudom, nagyon-nagyon sok szolgálatot végzel. Én egyébként a Facebookon figyeltem fel rád nagyon, és én is észrevettem azt az ajándékot, amit te is fiatalként vettél észre magadon, hogy nagyon értelmesen, érthetően, tudod átadni az Istennek az igéjét. Tehát az, amit te gondolsz, azt én 100%-osan meg tudom érteni, hiszen megérteted velem. Nagyon jól átadod az Istennek az üzenetét, illetve, ahogy már említettem is, gitárt ragadsz, és olyan szinten tudsz dicsőíteni, hogy

0: félni az ilyen helyzetektől?
1: Hát nézd, igazából ez is egy olyan szolgálat, amit megint csak nagyon is nem kerestem, sőt, mi több, inkább kerültem. Tudni kell, nem szégyellem, mert az úrnak a dicsőségére mondom el ezt a bizonságot is, hogy fiatal koromban, 18 évesen elkövettem egy bűncselekményt, amiből én egy évet ültem börtönben, és amikor börtönbüntetésemet le kellett töltsem, akkor a Barackai BV-be töltöttem én le ezt a börtönbüntetésemet. Tehát amikor én megtértem 20 évesen, akkor a megtérésem után azonnal be kellett, hogy vonuljak erre a börtönbüntetésemnek a letöltésére. És én már keresztényként mentem oda be igazából, és volt egy ilyen elhívás tudat is bennem, hogy hát Isten megbocsájtotta a bűneimet annak ellenére, hogy tényleg bűnöket tettem, Isten igéje ellen vétkező életet éltem, meg egy bűncselekményt is elkövettem, de mégis volt a bensőmben egy bizonyosság arról, hogy Isten megbocsájtotta nekem, mert megbántam, bocsánatot kértem, volt arról bizonyosságom, hogy Isten szeret engem, és ha ezt a büntetést, ha már egyszer le kell, hogy üljem, akkor én ezt igyekszem az Isten dicsőségére leülni. És akkor bementem oda egy évre Baracskára, és ott is úgy kezdődött az egész, hogy az első naptól fogva bizonyságot tudtam tenni. Isten hozzám küldte az embereket. Volt olyan példa például, hogy kint voltam a folyosón a telefon fülkénél, és akkor beszélgetett két fogva tartott, és az egyik sírva panaszkodott, hogy milyen rossz a családi élete, kint beszélt mostan egyik szerettével, és milyen nagy problémáik vannak. És akkor a másik mondta neki, hogy hát ül itt egy papa 24-es zárkába, Sztojka József, hallottam róla, hogy itt beszél a embereknek Istenről, menj oda hozzá, majd biztos tud neked segíteni valamit. És én meg ott az egyik hallgattam, mert valóban ilyen szintű volt, hogy Isten használt engem ottan bent, ez alatt az egy év alatt. Az Úr dicsőségére mondom, csak is az Úré minden szavamé a dicsőség, hogy nagyon sokan megtértek, ott alakult ki egy ilyen 100 fős gyülekezet. Minden héten készítettem az Úr útját, szedtem összefelé ott bent fogvatartottként az embereket, hogy jöjjenek Isten tiszteletre, mert már akkor is bejártak a hídgyülekezetétől is szolgálók Isten tiszteletet tartani Baracskán, meg más gyülekezetek is bejártak. Én pedig igyekeztem összegyűjteni az embereket arra napra, amikor az Isten tiszteletek voltak. Magyarán egy ilyen evangélista munkát is végeztem ott, az mellett, hogy vigasztaltam, bátorítottam az embereket. És akkor ugye onnan, amikor kiszabadultam, ez 20 évvel ezelőtt volt, hát én soha nem vágtam arra, hogy én valamikor is börtönbe kerüljek, meg hogy szolgáljak börtönbe, ezt erre sem nagyon nem vágtam. És megismerkedtem a hídgyülekezetének az egyik lelkészével, egy nagyon kedves szolgálat vezetővel, nem titok a neve neki, mert nyilvánosság előtt is ismert, hogy Sárközi György az országos börtönszolgálatnak a vezetője a hídgyülekezetében, és ez a szolgálat, nem tudnám pontosan megmondani, hogy hány éve vezeti a György pásztor, de így a szolgálatnak a kezdetén együtt kezdtük ezt, így a György pásztorral elhívott engemet, hogy menjek be vele egy alkalomra, oda Baracskára, és hát mondtam neki, hogy erre tudott erről igazából, hogy én ott voltam fogvatartott, és most már tudom, hogy azért is hívott engemet oda, hogy menjek vele. Hát a kapunál már Armandó nagyon nehéz volt, mert amikor megláttam, mondtam a szolgálatvezetőnek, hogy lehet, hogy inkább én nem mennék ide be. Aztán felbátorított engemet, és mégiscsak bementem, és hát az első alkalom mindjárt magával ragadott, és megint csak azt ismertem fel, mint általában minden szolgálatnál, hogy nincsen jogom megtenni azt, hogy nem megyek, mert nagyon szomjasak az emberek az Úr után, és láttam itt a börtönszolgálatban is, hogy milyen hasznos az ott lévő fogvatartottaknak az a bizonyság, amivel én tudok szolgálni nekik, hogy ott voltam bent, és én az Úrról töltöttem le a büntetésemet, és mennyivel másabb volt úgy letölteni a büntetésemet, hogy az Istennel a közösségemet építettem közben, és látom, hogy ebből a fogvatartottak reménységet vesznek, tanítványok növekednek ott bent a börtönbe is. Ez egy olyan munka egyébként, ami egy országos börtönszolgálat. Az ország minden börtöneibe bejár a hídgyülekezet. Több száz börtönszolgáló van, és járják a börtönöket, heti rendszerességgel tartanak istentiszteleteket, és Isten így rendezte, hogy én ebben a baracskai szolgálatban legyek aktív résztvevő, és látom, hogy ez az Istentől van.

0: gyümölcsöző, az emberek áldást vesznek belőle, úgyhogy nincs jogom elhallgatni meg az Istennek az üzenetét, meg hogy megfosztom őket attól, amit az Úrtól ingyen kaptam, igyekszem ezt átadni nekik, és nagyon nagy örömmel veszik igazából a szolgálatunk a dicsőség az Úrnak.
1: Vannak emberek, akik ténylegesen átadják ott az életüket Istennek?
0: Igen, határozottan tudom ezt mondani, hogy igen. Jó gyümölcsei vannak ennek a szolgálatnak, vannak sokan olyanok, akik a szabadulásuk után megkeresik a gyülekezetet, kijönnek úgy, hogy szinte semmiük nincsen, és elmennek dolgozni, és Isten felépíti az egzisztenciájukat is. Több olyan bizonyság van, hogy találtak feleséget a gyülekezetben, megnősültek, gyermekeik vannak, olyan is van, aki beállt a szolgálatba, és nagyon hűségesen szolgálja az Urat, de sok jó gyümölcse van a szolgálatnak, igen, határozottan igen.
1: Nagyon örülök neki, és egy nagyon pozitív dolog az, hogy Isten át tudja formálni az embereket. Ugye ezt sokszor mondjuk mi evangélizálás közben, hogy Isten a bűnösöket megváltoztatja, és hát ezt hol tudnám bemutatni a legjobban, ha nem egy börtönben, ahol tényleg az elítélt bűnözőket meg tudja változtatni, úgyhogy tényleg Isten egy csodálatos Isten.
0: Valóban.
1: Nagyon köszönöm neked, hogy ezt elmondtad. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most ismét elmegyünk, egy keresztény dalt fogunk meghallgatni, aztán beszélgetünk tovább.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon köszönöm neked, hogy itt vagy velünk a mai nap folyamán, és bizonságot teszel.
0: Én is köszönöm a megtiszteltetést, kedves Armand, és köszöntök minden kedves hallgatót szeretettel.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már egy csomó mindent felsoroltál nekünk, hogy mennyi minden szolgálatot teszel, és ugye te egy pásztor is lettél, illetve nem csak egy gyülekezetet vezetsz, hanem a családodat is, hiszen boldog férj, apuka vagy, és egy remek gyülekezetet is vezetsz. Milyen ezeket csinálni összességében? Hogy fér bele a szolgálat a család nevelése mellé?
0: Hát, megmondom neked őszintén, hogy szoktam én is ezen sokat gondolkozni, hogy tudom én ezt így együtt csinálni, mert ugye kell egy ilyen arany középút, egy egyensúly is. Hát, csak azt tudom neked mondani, hogy ez az Istennek egy kegyelme. Az Isten, Isten nélkül ez így nem tudna működni, és Istennek pedig csodálatosan tud működni, úgyhogy ezen én vagyok a legjobban megdöbbenve, viszont nagyon hálás vagyok az Úrnak mindezekért, a családomért, a szolgálatért, a gyülekezetekért, a kedves testvérekért. Az Úrért dicsőség, de nagyon áldott embernek érzem magam, és mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen módon áldja meg az Úr, vagy még jobban.
1: Nagyon-nagyon jó szolgálatokat végzel, és nagyon nagy a te történeted, és még nagyon sok minden van benne, tehát én hiszem, hogy nem először és utoljára vagy itt velünk a Rádió Díkben, hanem még hallhatnak majd téged a kedves hallgatóink. Most azonban az utolsó szegmenshez érkeztünk, hamarosan lejár a műsoridőnk, és szeretnélek megkérni téged, hogy így év végén mit üzennél az új évre az embereknek? Ugye új év, új reménység, és hála Istennek, Istennél nem csak új évkor van új lehetőség, hanem Istennél mindig van új lehetőség. Mit üzennél az embereknek? Mit mondanál a hallgatóinknak? Van-e valami a szíveden?
0: Igen, készültem néhány csodálatos igével, amelyet meg szeretnék osztani veletek. Először is a 103. Zsoltárnak az elejét szeretném olvasni, a Dávidnak a Zsoltárát, amely úgy szól, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Amen. Dicsőség legyen az Úrnak, nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, hát mindegyik Zsoltár, de ez nagyon kedves nekem,
3: És Dávidnak a személye is nagyon kedves nekem, aki egy nagyon áldott, nagyon sikeres ember volt, annak ellenére, hogy sokszor hibázott, de mégis nagyon alázattal tudta rendezni az Istennel való kapcsolatát, és ezért Isten azt mondta Dávidról, hogy találtam magamnak szívem szerint való embert, Dávidot. Dicsőség az Úrnak, hogy ilyen az Úr, hogy nem vádol senkit sem, hanem ő nagyon szerető személy, ő maga a szeretet, és ő nem szurkol, nem gyönyörködik a hitetlen halálában, hanem ő bővölködik kegyelemben, megbocsájtásban azok irányában, akik őszintén meg tudják bánni a bűneiket, és korrekciót tanúsítanak az Isten felé. És Dávid ilyen ember volt, és ő maga mondja ezt a Zsoltárt, és nagyon szeretném kiemelni ebből a Zsoltárból azt, hogy Dávid király itt nem várja azt, hogy majd hát, ha valaki megy és segít rajta, majd hát, ha valaki megvigasztalja, vagy tanácsolja őtet a sok problémái miatt, mert rengeteg problémán ment át egyébként Dávid annak ellenére, hogy nagyon sikeres királya volt Jeruzsálemnek, hanem azt írja az ige, hogy Dávid a saját lelkéhez szól. Saját magának mondja, saját magának hirdeti az igét, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm a szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és erre szeretném a hangsúlyt tenni, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Dicsőség az Úrnak. Tehát így, ahogy ennek az évnek a végéhez érünk, én arra szeretnék bátorítani minden kedves hallgatót, hogy mérlegeljétek ezt az éveteket. Ami jó, azért adjatok hálát az Istennek. Biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy sok életében vannak nehézségek, voltak nehézségek ebben az évben, de biztos voltak örömök is, biztos sokan felismerték az életükbe az Istennek az áldásait, és nagyon jó dolog ezekről megemlékezni, el nem felejtkezni az Úr jó tetteményeiről. Itt Dávid saját magát bátorítja ezzel, a saját lelkéhez szól, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó tetteményéről. Hálaadás árad ki Dávidnak a szívéből, ezekből az igékből, és Istennek nagyon kedves a hálaadás, a hálás ember, a hála az egy áldozat, és Isten ezt elvárja tőlünk, hogy mindjárt hálásak legyünk neki, mert mindegyikünknek kivétel nélkül van okunk a hálára. Hálásnak kell legyünk azért, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, és minket is személyesen, hogy odaadta értünk az egyszülött fiát. És ezért erről nem szabad elfelejtkezzünk, hanem bizony meg kell emlékezzünk erre és minden egyes szabadítására, a legapróbbnak tűnő áldásaira is, és jó dolog ezekről megemlékezni. És itt még kiegészíti ezekkel a csodálatos igazságokkal is, hogy áldjad én lelkem az Urat, tehát azt az Istent, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Tehát itt a kettőt is megemlíti, és valóban ez a kettő egy jár, hogy a bűnbocsánatot, aki az Úrtól átveszi, a bűnbocsánattal együtt jön a gyógyulás is. Sok betegség, lelki problémák által jut be embereknek a szervezetébe sajnos, és az a tapasztalat, hogy amikor valaki Istennel rendezi a sorait, amikor valaki őszintén megbánja a bűneit, és bocsánatot kér a bűneiért, és elfogadja a názáreti Jézus Krisztus golgotai engesztelő áldozatát, akkor az ember megtapasztalja a bűnbocsánat örömét, és még meg is gyógyul a betegségeiből is. Tehát én erre bátorítalak benneteket, kedves hallgatók, így az év végén, hogy miképpen az ember így év végén sokan ugye háziasszonyok igyekeznek egy nagy takarítást végezni, hogy az új évben ne menjenek át kozozsan, hanem minél tisztában. Az emberek igyekeznek az év végére a mulasztásaikat pótolni. Én azt mondom nektek az Isten igéje alapján, hogy ha van rendezni való, akkor a Biblia tükrébe keresztények igyekezzetek megvizsgálni magatokat, és hogyha vannak olyan meg nem vallott bűnök az életetekben, amit még nem rendeztetek, akkor azt minél előbb rendezétek az Istennel. Az 1 János levélben nem tudom, hogy mennyi idő van, igazából Armando, nem akarom túlhúzni. Felírtam ide sok igét magamnak, de ha nem is olvasom fel, akkor is így utalok rá nektek, hogy az 1 János levélnek az első fejezetében, az 1-től 10-ig, és az 1 János levél 3. fejezetében az 1-től 3-ig itt egy csodálatos tanítást ad Isten arról, hogyha megbánjuk, megvalljuk a bűneinket az Istennek, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsássa minden bűnünket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Halleluja, csodálatos, amikor valakit Jézus Krisztus szent vére megtisztít, és Jézus vére a világosságban valóban valóban működik Jézus vére, erősebb a ruhamosók lúgjánál. És én ezt mondom nektek az ige alapján, hogy tisztítsuk meg magunkat mindjárt, mert keresztények, hogyha van reménységünk, van kijelentésünk, ami üdvösségünkről, akkor tisztítsuk meg magunkat, és ne menjünk át az új évbe szennyesen, sőt, ne várjuk még a holnapi napot sem, hanem még ma tartsunk bűnbánatot, menjünk a kereszthez, és Isten pedig, hogyha mi őszintén megbánjuk, megvalljuk a bűneinket, akkor megkegyelmez nekünk, megtisztít, leszedi rólunk a bűneinknek a terhét, és fölruház bennünket szabadítással, örömmel, a bűnbocsánat örömével. Dicsőség az Úrnak. És Dávid, látjátok, ő nem vár senkiről, hogy majd hát, ha valaki megszolgál feléje, hanem ő saját maga felé szolgál, saját magát bátorította, saját lelkének mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezz semmi jó téteményéről. De nagyon csodálatos bölcsember volt, sokat tanulhatunk Dávid király életéből. Legyünk mi is ilyenek, hogy nem várjunk arra, hogy hát, ha majd valaki jön és segít, szolgál felénk, bár ugye vannak dicsőség az Úrnak az egyházban olyan szolgálati ajándékok, pásztorok, tanítók, evangélisták, apostolok, proféták, akiket segíts célból helyre tisztem az egyházba, de mégis, hogyha mi magunkat megerősítsük az Úrban, akkor valóban az Istennek az áldásaiból tudunk hitáltal részesülni. Dicsőség az Úrnak. Ugye erről az évről így ennyit szerettem volna mondani. Hát a jövő évvel kapcsolatosan pedig megint csak van egy nagyon áldott ige, amivel szeretnélek benneteket megáldani. Ez pedig a Jeremiás könyvének a 29. fejezete, a 11-es verstől a 14-esig. Ez pedig így szól, csodálatos ez az ige, nagyon szeretem, legyen nektek nagy áldás. Azt mondja az Úr, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr, jól létet, és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem. Ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden név közül. Amen, dicsőség az Istennek. Úgyhogy ezzel szeretném megkoronázni ezt a szolgálatát az Istennek, hogy látjátok, Isten jó tervezett, jó jövőt tervezett. A 2023-ra Istennek az akarata, a mi életünkre, a ti életetekre nézve jó tervezett mindegyikünk élete felől, ezért engedjük meg neki, hogy hadd cselekedjen a mi életünkbe ő, és hozzuk magunkat áldható állapotba, valóban így módon, hogy tisztítsuk meg magunkat minden bűntől, és építsük az életünket az Istennek az igéjére. Igyekezzünk hűséggel követni a jó pásztorunkat, Jézust, az igén keresztül. Keresjük a vele való közösséget, mert látjátok, hogy azt mondja az ige, itten olvastam, hogyha segítségül hívtok, és kitartóan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem. Ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat. Úgyhogy csodálatos ígéretek ezek, amelyek Krisztusban megilletnek minket. Csak tényleg Krisztusban, testvérek. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy ragaszkodjatok az Úrhoz, mert ő nem hagy el senkit, de mi se hagyjuk előtt, hanem ragaszkodjunk ő hozzá, és engedjük, hogy minden nap hadd vezessen bennünket az ő jó tervébe, mert ő jobbat tervezett nekünk, még annál is, mint amit mi tervezünk magunknak. Dicsőség legyen az Úrnak. Legyetek áldottak Jézus nevében.
1: Amen, és nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy a mai nap itt voltál velünk, és bizonyságot tettél Istenről.
3: Dicsőség csak az Úr, köszönöm szépen a lehetőséget, szívből kívánok Armandó, a te munkádra, a te életedre, családodra áldást bőségesen Jézus nevében, és minden kedves hallgatónak kívánok nagyon áldott, boldog új évet a názáreti Jézus Krisztus nevében, a Szent Szellem ereje által. Amen.
1: Amen. Köszönjük szépen, és mi is ezt kívánjuk a te drága családodnak és neked. Isten áldjon meg téged. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó! Sziasztok!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztériumnak szánt épület felújítása nettó 70 milliárd forintba került, a beszerzési listán pedig több milliós bútorok is szerepeltek. A bútorlistán szerepel többek között egy miniszteri tárgyalóasztal 15,7 millió forintért és egy miniszteri dolgozóasztal 8,2 millió forintért. A miniszteri használatra szánt tételek között volt 19 darab fogas is, darabonként 475.000 forintos áron. A 444 megkeresésére a Belügyminisztérium azt közölte, hogy bútorzattal berendezve vették használatba az ingatlant. Varga Mihály alap megkeresésére a Facebook oldalán azt írta, a felújítás az országgyűlés által jóváhagyott költségvetésből történt, a kivitelezést a PM Térhat Nonprofit Kft. Végezte. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MT-vel. A dízel támogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20.000 forint. A támogatás a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagréd Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását, olvasható az elfogadott előterjesztésben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pálya kezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása. Beszéljünk egy kicsit a családodról. Hogy lettél zongorista? Hogy döntötted el, hogy zongorista leszel? Hát, nyilván a zenész gyökerek azok meghatározóak voltak.
4: Igen, ez úgy szokott lenni, hogy meghatározó, de nálam nem. Most ha hiszed, ha nem, Andrés, de én nem szerettem volna zongorista lenni. Megmondom, hogy én mi szerettem volna lenni. 2 teljesen különböző pálya, orvos, vagy bolti eladó. És ez nem vicc. Ez annyira nem vicc, mint hogy a szüleim tanúsíthatják, hogy 5 éves koromban én szerettem volna bemenni egy boncolást végignézni.
5: Hú.
4: És azt mondták, hogy valami nem stimmel ezzel a kislánnyal. Hogy valami nem. Hát gondoltam, hogy akkor ezt nem tudok mit csinálni. Ugye az édesanyám, ő zongorista szeretett volna lenni, valószínűleg innen jött az, hogy beiratta zongorázni, klasszikus zongorára, szerencse, mert mondjuk a szüleim soha nem szóltak bele, hogy én hogy zongorázzak, hál' Istennek. És hát apu ugye jazz zongorista, anyu pedig családanya.
5: Ő tanult zenét?
4: Persze, elvégezte a Miskolci konzervatóriumot, és aztán jöttek a gyerekek, és a családanya maradt, de aztán utána viszont korrepetíciót vállalt, tehát dolgozott. Legalább azt hiszem 28 évig. Színművészeten is volt, akkor néptánc csoportokat kísért. Szóval sokat dolgozott.
5: De hát akkor ő tudott neked segíteni tulajdonképpen a kezdeteknél, hogy
4: hát annyit tudott segíteni, hogy amikor zeneiskolába jártam, Tőke Marian volt a tanárom, imádtam. Nagyon sokat gondolok most rá, hogy tanítottam kicsiket is. Most ugrik be, hogy miket mondott nekem. Imádtam, tényleg, szóval fantasztikus. És nem csak zongorázni tanított, nevelt is. Tehát nem csak a zongorázás, nevelés, borzalmasan szigorú volt. Féltem is tőle, de most már tudom, hogy az csak a javamra vált. Mindenféle téren. Azt hiszem, hogy amit tudok, igazából azok az alapokból indultak ki. A Marian néni, igazából. Az volt, az a legfontosabb, a zongoristák és mindenhol az alap, a zeneiskola. Szóval olyan szaktudású ember, én nem tudom, nekem nagyon nagy szerencsém volt. Szóval oda járt, és annyiban tudott segíteni anyu, hogy ő mindig jött velem az zongora órákra, és mindent jegyzetelt. És amikor gyakorolni kellett, akkor volt egy ilyen csörgő óránk, és az be volt állítva. És a skálázás, az nagyon fontos volt. És akkor én azt nem tudtam, hogy miért, de most már tudom, nagyon untam egyébként a skálázást, de igaza volt a tanárnőnek. Azóta se skálázok, de akkor mindig
5: kellett.
4: Nagyon.
5: Igen.
4: Nagyon. Nagyon is be volt állítva, és mindig mondta, hogy nem azt csinálod, amit a tanárnő kért. És én, mint ugye, gyerek, én is szerettem volna menni játszani a térre, de hát ő nem engedett. Tehát amikor csörgött egy óra, akkor kellett felállni, lehetett. És én mindig közben, mint gyerek, ugye mondtam, hogy nekem mennem kell megy egy mellékhelyiségbe, stb. És mondta, hogy hát az nem lehet, hogy 5 percenként jársz.
5: Így van.
4: Szóval ez volt a gyerekkor, ez már úgy értve, hogy a
5: mennyit
4: kezdés.
5: Mennyit gyakoroltál akkor?
4: Hát akkor két órát, és én meg is
5: élni?
4: Mondtam, mondjuk erre nem lennék azért büszke, de mondtam Marian néni, mikor már nagyobb voltam, azt mondta, hogy nem felejtem el. Mindig azt mondta a gyereknek, hogy 2 óránál többet te nem fogsz gyakorolni. Hát gyakoroltam többet, de igazából nem gyakoroltam, csak egyszer 4 napig 8 órát sajnos. Soha nem, mert nem tudok koncentrálni. Tehát igazából, hogyha én koncentrálok, akkor az agykapacitása, és ezt a mai napig én úgy gondolom, hogyha 4 órát az ember koncentrál, az megfelel 8-nak. És fölösleges 8-10 órákat, ha csak nem akkora a program, mert akkor ugye azt meg kell tanulni valamikor, de nem képes az agy végig koncentrálni. Tehát én, ha koncentrálok kb. 25 percet, én annyira kifáradok, Andris, hogy nekem meg kell állnom. És akkor mindenki azt mondja, hogy csak 25 percet gyakoroltam. Mondom, igen, de már megtanultam, de nagyon koncentrálva.
5: Igen. És amikor 2 órát gyakoroltál csörgőre, órára, akkor mennyi idős voltál?
4: Akkor? Hát ugye 6 éves voltam, amikor Marianénél kezdtem, és 13 éves voltam, amikor végeztem, mert utána egy évvel hamarabb vettek fel a konzervatóriumba, nem 14 voltam, hanem 13.
5: Igen, akkor ezt még lehet.
4: Addig volt ez a csörgő órás megoldás. Igen.
5: Szóval az alapok nagyon fontosak.
4: Nagyon. A legfontosabb. Valóban. Legfontosabb. Szóval én utána tanítottam sok helyen, és tanítottam olyan gyerekeket is, akik konzervatóriumban jártak. És jöttek hozzám. És alapok hiányoztak. Azt behozni,
5: nagyon
4: az nagyon nehéz. Be lehet, de dupla munka. Uh-huh. Dupla, tehát effektív ritmus hibák. Ne, nyújtott ritmus, stb. Most nem akarom elmagyarázni, de számolnom kellett, és nem tudta. De még azt megkockáztatom, hogy nem is a konzervatóriumi tanárnak a dolga, hanem a zeneiskolában a fantasztikus szolfés tanárunk volt, a Raj Gizella, meg kell, hogy említsem őt is, fantasztikus volt. Tehát ott a szolfés tanár nagyon fontos, a zongora tanár nagyon fontos, és hát, ezek nincsen, ezek passzolnak, akkor hatalmas alap van. Tehát nem lehet mondjuk várat építeni, hogyha nincs meg az alap. Összedől. És ez előbb-utóbb kijött a gyerekeknél, észrevettem, a konzervatóriumi gyerekek jöttek magámba tanulni, hogy, és mindegyiknek volt tanára. Igen. És nem értettem, hogy mi a probléma. És aztán láttam, és nagyon el voltam keseredve, mondom, ez nagyon nagy probléma. És itt most nem mondok neveket konzervatóriumban, az ember ugye nem mond, de hát ez akkor feladata viszont a konzervatóriumi tanárnak, aki ott tanít, hogy hozza be a zeneiskolai lemaradást. Én szerintem.
5: Ha lehetséges, igen.
4: Tudnék, amikor jöttek hozzám, hát én mondtam, hogy átjöhettek, de minden tanárnak meg kell mondani, hogy hozzám jártok. Uh-huh. Mert azt én soha nem szerettem, hogyha inkognitóba járnak hozzám, és a végén kiderül. Az nem jó. Hogy vagy megengedi, vagy nem. Legyen ez mindig egyenes dolog. És akkor jöttek egy ideig, aztán van, aki féltékeny, van, aki nem féltékeny, hagyta, nem hagyta, stb. De nem lehet, be kell hozni a konzis tanárnak akkor. Úgyhogy nekem nagyon jó alapom volt, nagyon.
3: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Ha ilyen jó alapjaid voltak, akkor valószínűleg egy kicsit könnyebben ment neked a középiskola, a Bartók Konzi.
1: Hát a Bartók Konzi az tulajdonképpen, ugye hamarabb kerültem oda egy évvel, viszont maradtam is tovább egy évvel. Hát ott az volt, hogy ugye 4 évig tanultam a Humboldt Kreditnél, utána 2 évet a Schweizer Katalinnál. Szép évek voltak, de a konzervatóriumban ugye volt a közismereti is, oda is bejártam. Én nem voltam magántanuló, tehát én végigjártam ezt az egészet. Hát az a, igazából nekem az a 6 év az egy kicsit kimaradt. Több szempontból is. Én értettem a tanároknak a tanítási rendszerüket, de én úgy éreztem, hogy kicsit be vagyok zárva. Tehát nem engedtek sok mindent megcsinálni nekem. Amit én szerettem volna darabokon belül, hogy azt nem lehet. Hát nem tudom. Én nem vagyok ilyen, tehát én a gyerekeknek többféle verziót mutatok, és azt szoktam mondani, hogy van bizonyos dolog, amit én is azt mondom, hogy na, ezt nem. De nagyon sok szabadságot engedek nekik, és azt mondom a végén, a legvégén, mutatok nagyon sok lehetőséget, és a legvégén azt mondom nekik, hogy tudjátok mit? Na most csináljátok, amit akartok. Sok lehetőséget, mitől lehetne könnyebb, pontos ritmus, stb. Ugye az alapok, amik hiányoznak, például, mert nem tanította meg őket, senki, kifejleszteni ugye a hallásukat erre, stb. Mi a lényeg ebben az egész történetben. Úgyhogy ez nagyon sok diáknál hiányzik. Nagyon fura világot élünk, és már én olyat is hallottam, hogy a Glenn Gould nem jó. Aha. Szóval olyan szinten vagyunk, én most teljesen el vagyok varázsolva, mert én nem akarom már ezeket meghallani. Mert ugye az embernek vannak kedvencei. Ez ugyanaz, mint az zongorázás. Tehát többféle út van.
0: Igen.
1: Attól még az nem azt jelenti, hogy a Richter nem jó. Ilyen hatalmas, nem azért, mert nagy nevek, hatalmas művészek, hatalmas zenészek.
0: Igen.
1: Ez nem lehet azt mondani, hogy a Matsuyev, az akkor nem, mert csak zongorázik és dörömböl, mert ugye vannak ilyen vélemények, olyan vélemények. Ezek akkora nagyságok, hogy nem lehet mit mondani. Az lehet mondani, hogy nem az ő kedvence, de attól még bármikor meghallgatja, és azt mondja, hogy de jó.
0: Fantasztikus. Nem? Hát ezek a legnagyobb zongoraművészek, igen.
1: Na most ugyanez van a zongorázásban szerintem, hogy többféle módon lehet előadni. És ha hat rád, akkor biztos, hogy van benne jó. Az biztos. De ha nagyon unalmas, akkor ugye hát én nem tudom.
0: Igen. Tehát végül is a zenének pontosan ez a célja, hogy hasson a közönségére.
1: Így van.
0: És hogyha esetleg egy trillát mondjuk nem fölfele játszunk, hanem lefele,
1: nem probléma, Andris.
0: Attól az még lehet jó.
1: Hidd el, sőt.
0: Na de hogyha úgy van beírva a kottába, na persze ez is nagy kérdés, hogy melyik kottába.
1: Melyik az
0: úttext? Igen. Melyik kottába és melyik kiadásba?
1: Igen, hát ezzel mindig voltak problémák, ugye, hát ezt a kocsistól tanultam, ugye, mert ő mindig mondta, hogy hát akkor most az úrtext kiadás, de hát ő sem volt igazán biztos benne, de azért mondta, hogy hát ez az úrtext kiadás, de amikor én másképp játszottam, akkor azt mondta, hogy hát tudod mit, ezt most elfogadom.
0: Igen.
1: Ezt most meggyőztél. Vagy azt mondta, összecsuktak ott, tehát, hogy hát ezzel nem tudok mit kezdeni. És az ember nem sértődik ezen meg. De nekem fantasztikus volt például a zeneakadémia éveim. Azok is fantasztikusak voltak. A kezdés zeneakadémia évek. Mert a kocsissal semmi bajom nem volt. Semmi bajom nem volt. Megmondtam, hogy én nem sértődtem meg soha. Igaz, hogy voltak növendékek, akiket leszúrt. Volt egy fajta stílusa, de az ember nem sértődik meg, mert csak a javadat akarta, és egy hatalmas tudás volt mögötte, tehát itt nem volt szó erről, hogy most meg kell sértődni, vagy nem tudom. Elmondta, amit akart, és csak a javamat szolgálta. És ő mondta, nagyon pontosan meg kell nézni a kottát. Nagyon pontos, hogy ott nem lett egy ritmustalanság, és csak fejből kellett. Egyik órára a másikra. Ott nagyon sokan ültünk ott a Zeneakadémián, a 8-asban tanított egyébként, ültünk a padon, És mondta, hogy kett pénteken tanít, és jön, aki jön. Ő egész nap bent volt. És hát elég sok ember nem mert bemenni, mert féltek, meg hát én is féltem, de én mindig mentem. És egyszer előfordult még az is, hogy mentem, és így ránéztem, és mondta, hogy na hát akkor most mit játszol? Mondtam, hogy semmit. És kijöttem. Képzeld, addig is kijöttem, és hazajöttem. És akkor még a Dohány utcában laktam, és rá 10 percre visszamentem. És kopogtam.
2: Össze kellett szedni a bátorságot?
1: Hát nem is az, hanem utána ő nagyon meglepődött. Azt mondta, hogy visszajöttél. És a szememben érzett, azt mondja, hogy nem tudod kívülről a darabot? Mondom, ezt most nem. Nyisd ki nyugodtan. Megengedt.

0: arra tanított a növendékeit, hogy nagyon pontosan olvassuk le, fejtsük meg, hogy vajon mit akart a zeneszerző a jelzéseivel. Akkor a kor művészete olvasunk utána. Tehát nem csak annyiból állt akkor az életrajzok, nem csak egy művét ismerni, vagy kettőt, szimfonikus darabja és a többi kortársak. Nagyon sokat járt föl hozzánk. Azt kell mondjam, hogy talán majdnem minden másnap. Nagyon féltünk is tőle, és akkor így összegyűltek nálunk a növendékek, és ő megjelent Beethoven szimfóniák 4 kézre. És akkor az azt jelentette, hogy ő szépen leült, és akkor mondta, hogy na akkor lattoljunk. Hát nagyon remegett a kezünk, senki nem lattolt, úgyhogy muszáj voltam lattolni vele. De így megismertük a szimfóniákat.
1: Hát hogyne, persze. Meg a blattolást is gyakorolja az ember, nem mellesleg.
0: Hát igen, mondjuk rögtön tempóban nem volt rossz.
1: Hát igen.
0: Igen. Szóval ilyen dolgok, és aztán nála azt tanultam meg, hogy ő iszonyatos agy volt, őrületes agy volt. És ha ő belement valamibe, akkor maximálisan. És őt ez zavarta, hogyha valaki nem megy bele. És igaza volt. És igaza volt ebben. Totálisan igaza volt. És volt egy ilyen, sajnos szerintem ez befolyásolt őt az életében, hogy ilyen hamar távozott. Mert ideges típus volt. Szerintem. Mert nem bírta elviselni, mert ő annyira hallott mindent. Nem bírta elviselni, hogyha valaki őnála lejjebb van, már pedig lejjebb voltunk.
1: Na jó, hát ez a természetes.
0: Igen, és nem bírta elviselni. De tény, hogy én vele soha semmilyen problémám nem volt. Semmi.
1: Pedig... Akkor sokat tanultál tőle.
0: Igen. És képzeld el, Andris, hogy amikor 4 év után, ugye pont az utolsó év előtt mondta, hogy ő nem bírja tovább csinálni, nagyon sok koncertje van, és ez az utolsó vizsga, és keresete az összes növendéknek keresni kellett új tanárt. És akkor volt az utolsó vizsgám, és akkor volt egy olyan sztori, hogy a Schumann C-dur fantáziát játszottam, nem volt ott a vizsgán, hát ugye voltak emberi dolgok, mindenhol van, tanári karban, stb. És kiderült, hogy én a 4-51-es 5-öst megkaptam, ugye mert pontoztak, de mégis lehúzták 4-5-re. És ezt megtudtam.
1: És az már 4-es.
0: Az már 4-es. Ugye egy ember kapott 5-öst 4-51-gel, és akkor itt van az, hogy a zene szubjektív, én teljesen elfogadom, mindenféle kritikát elfogadok. 2 ember szavazott, még azt is megtudtam, hogy ki az a 2. Várjál, de nem ez volt a poén, hanem az, hogy akkor voltam választás előtt, ugye, hát nem a mostani választás előtt, hanem egy tanárválasztás előtt, és megtudtam a 2 nevet, és oda mentem az egyikhez.
2: Hűha.
0: De rögtön a vizsga után, de nem azt mondtam, csak annyit mondtam, hogy én teljesen megértem, ha nem tetszik ez a fajta előadás, de azt nem értem meg, hogyha valaki, ha most vagy pontoznak, ne haragudjon professzor úr, vagy pontoznak, vagy pedig a 4-51-et meghagyják, de nem tetszik, az teljesen érthető. De azt, hogy a 4-51-ből 4-5 lett, azt nem értem. Ő szeretnék magához kerülni. És akkor azt mondta
1: na, ez egy meglepő fordulat.
0: Azt mondta a tanár, hogy megtiszteltetés, hogy engem választott. Mondom, Jézusom, ez lehetetlen. Lehetetlen. És mondom, lehetséges az, hogy az első órára, mert tényleg Schumannal bajban vagyok, elvinnem a C-dur fantáziát. Azt mondta, persze. És a legnagyobb kapcsolatom volt.
1: Azt a mindenit.
0: Igen. Egész végig a haláláig.
1: Akkor most már megkérdezhetem, hogy ki volt a professzor.
0: Ő volt az Empényi Kornél.
1: Az Empényi Kornél.
0: Igen. És én voltam az utolsó, végtelenségig mellette voltam. Tehát az utolsó időkben is. Végig. Mindig beszéltünk, látogattam. Nagyon-nagyon sok mindenre beszélgettem. Nagyon nagy tudású emberre volt.
1: Így van.
0: Szóval én nekem nagy szerencsém volt az akadémián.
1: Hát ott nagyszerű tanároknál tanulhattál. Legendáknál tanulhattál tulajdonképpen.
0: Nem csak azért, mert legendák, hanem mert tényleg nagyon passzoltak nekem.
1: Igen, ez is nagyon nekem fontos nagyon mindig, hogy a diák és a tanár az megtalálja a közös hangot, mert ha nem, akkor hiába.
0: Igen. De ha mondjuk megsértődtem, mert megsértődhettem volna például a kocsisnál, de nem tettem.
1: Diplomakoncerted?
0: A diplomakoncertem az úgy zajlott, megmondom, hogy hogy zajlott, hogy volt, azt hiszem 89-ben volt a Dohnányi zongoraverseny, a főiskolai Dohnányi zongoraverseny, és megnyertem. És az annyit jelentett, hogy kaphattam ingyen egy koncertet a régi zeneakadémia.

0: Nem? És elfogadják diplomakoncertnek. Na most ebben volt egy kisebb konfliktusom, hát nem konfliktus, az MP-nével, mert azt mondtam neki, hogy én ezt elfogadom. Ezt a díjat, mint diplomakoncert. Azt mondta, hogy de hát ez a diplomakoncertnek van egyfajta kisugárzása, hogy azért ezt meg kellene csinálni, hogy ez még... Mondtam, hogy nem. Nem. Nem, mondom, ez nekem így pont jó. Úgyhogy ez volt a diplomakoncertem, uh-huh. Az az első díjas nyeremény, azt én elfogadtam diplomakoncertnek, hogy mondták is, uh-huh. És akkor még csináltam egy koncertet, egy szóló koncertet 90-ben, szeptemberben. Igen. Az nehéz volt.
1: A következő tanév elején.
0: Igen, azt hát ez nehéz volt megcsinálni, mert igazából nem akarták megadni azt a koncertet. Nagyon furcsa volt. Igen, nagyon furcsa volt, tehát harcolnom kellett, hogy megkapjam azt az ingyenes koncertet. De hát végül is addig harcoltam, ebbe harcoltam, mert senki nem tudta, hogy miért akarok fellépni. Hogy miért akar a Csík Laura ennyire fellépni. Tudod, hogy miért, Andrés? Ez egy emlékkoncert volt, csak senki nem tudott róla.
1: Oh.
0: Ezt a testvéremnek ajánlottam fel. És azért akartam. Úgyhogy ez volt a 90. szeptember. Igen.
2: Most hallgassuk meg Csík Laura zongora művésznő előadásában Liszt Ferenc Erdőzsongás című művét.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

kíván. Azt gondoltam, engem vesz. Tegnap még ismertél, ma meg sem lát.

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romákról.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A magyar-német katonai együttműködés erősítését és a védelmi képességek növelését ígérte Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter budapesti megbeszélésüket követően. Pistorius kiemelte, hogy a logisztikai, képzési és fegyverrendszer átadási partnerséget az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetés és hibrid támadások teszik indokoltá, miközben elismeréssel szólt a hazai demokratikus folyamatokról is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy a megbeszéléssel helyre állt a két ország közötti jó viszony, és rámutatott, hogy a magyar haderőfejlesztés és a NATO kötelezettségek teljesítése nagy mértékben épít a német hadiparra. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán, miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikáira, míg a Podmanicki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. Szeptember 26-27-én különleges mozdonyokkal és szerelvényekkel népesül be a Magyar Vasút Történeti Park 20 éves kertivasútja. A Lokopiknik és kertivasutak találkozójára 8 külföldi és 9 magyar csapat érkezett Budapestre. A találkozóra hazai kertivasutasok mellett Csehországból, Szlovéniából, Horvátországból és Németországból is elhozták saját építésű mozdonyaikat, különleges villamos járműveiket, és még egy különleges széntüzelésű kerti vasúti gőzmozdony is látható. Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a Millenáris D-csarnokban, ahol egész nap korlátlanul kóstolhatók a csúcsminőségű kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
4: A családotokban nagyon sok tehetség van, ugyanúgy, mint ahogy a párodnak a családjában, és ezt megjelentettük az ifjú szakcsillakatos Bélennel. Egy picit beszélj a családodról, még így visszakanyarodva, illetve a testvéredről.
5: Hát apai és anyai ágon is a nagyszülők ugye zenészek voltak. Uh-huh. A nagyapáim mind a kettő ugye cigányprímás volt.
4: Aha.
5: Mind a kettő, és ugye a nagymamák voltak igazából a családok. A család fenntartó igazából, ott volt az alap. Uh-huh. A nagymama.
4: És a ők nagypapa, is zenéltek?
5: Nem.
4: Tehát ők nem zenéltek csak.
5: Nem.
4: Csak édesanyád akkor, ahogy mondtad.
5: Így van, csak anyu. Uh-huh. Anyu kezdett zongorázni tanulni. És még anyu családjában a testvérei, azok még zenészek. Uh-huh. Apu családjában a testvére, ő nem volt zenész, a nővére. Ő fodrász volt egyébként, és más nem tudok mondani. Igazából ott a vonós hangszer dominált mind a két családban. Tehát a billentyűs nem, meg fúvós hangszer. Uh-huh. De nem, billentyűs nem.
4: De anyukád hatására végül is akkor...
5: Anyu hatására lett ez a történet.
4: De mégiscsak akkor ez a
5: zongorát igen.
4: És a testvéred?
5: A testvérem, ő saját magától egyszerűen hegedűs akart lenni, kész. Uh-huh. Ő egyszer azt hiszem meghallotta a sajhelyfetszet, és mondta, hogy ő is ilyen hangszeren szeretne játszani.
4: Úgyhogy... Igen, nem akárkit hallgatott már ő is.
5: Hát igen nem. Uh-huh. És akkor elkezdett gyakorolni. Uh-huh. Hát ő egy fantasztikus talent volt tényleg. Azt kell mondjam, hogy örültem.
4: Játszottatok
5: hogy egyet? A testvére. Ajaj, játszottunk együtt. Sokat. És hát igazából az volt a terv, az én tervem, hogy én majd akkor repetitorra leszek, majd én megyek vele. De ez sajnos nem. Uh-huh. Nem sikerült.
4: Tanulmányaid alatt sok versenyen részt vettél. Melyik volt a legmeghatározóbb számodra?
5: Hát Andris, az az igazság, hogy én a versenyeket nem szeretem. Uh-huh. Az, hogy részt vettem, az mindig úgy történt, hogy mindig volt mögötte valami, amire elindultam. Például a Chopin versenyem mindig volt egy ilyen előjátszás a zeneakadémán, válogató, hogy kit küldenek ki. Akkor így ment régen. És ki volt írva, hogy gondoltam, elmegyek. És fogalmam nem volt, és ha hiszed, ha nem, hogy én tulajdonképpen hova jelentkezek. És akkor 4 embert kiküldtek a Varsói Chopin versenyre. És akkor vettem észre, hogy mondom, Jézus már a 140 indul, Úristen, és imádkoztam, hogy essek ki.
4: Hát ez az egyik legnépszerű.
5: És nem sikerült. És azt mondom, bemondták a nevemet, Andris, ha hiszed, ha nem, és mondtam, hogy én jövök haza. És anyunak muszáj volt kijönni Varsóba, mert akkor mennem megyek ki a színpadra, a középdöntővel. Úgyhogy ez volt az egyik, ugye? De nagyon hát meghatározó volt.
4: Az egyik legnépszerűbb zongoraverseny, itt a legnagyobb.
5: Én nem tudtam, mert ki volt írva, hogy erre lehet jelentkezni, én jelentkeztem. Oké. Okay. Uh-huh. Következő a Montreali zongoraverseny, uh-huh. Akkor már Zempléni növendék voltam, és mondta a tanár úr, hogy ő felkészít, van 3 hónap a meghallgatásra. De egyébként mindjárt jön a verseny.
4: Az igen.
5: Mondom, Jézus Mária.
4: Hát azért erre hónapokat, vagy hát valamikor éveket készül az ember egy ilyenre.
5: És akkor felkészített, oké, meghallgattak, és mondták, hogy jó. Úr Jézus, akkor megint azt mondtam, és bekerültem a döntőbe. Mondom, Jézus Máriám. És ott arról híres ez a verseny, hogy még meg kellett tanulni egy modern zongora verseny. Uh-huh. Egy hét alatt. Mondom, ez jó, mert eddig
4: hát nem semmi.
5: Mert hogy akkor még nem játszottam egyébként, nem engedtek zenekar közelébe.
4: Ja, aha.
5: Hát nem engedte. Azt... Ott játszottam először zenekarral.
4: Hű.
5: Rögtön 2 zongoraverseny.
4: Nagyon nehéz zenekarral játszani.
5: Hatalmas stressz volt. Hát, hatalmas stressz volt, soha nem felejtem el. A karmester meglátott engem a döntőben, és így rám nézett, mert ugye volt próba a modern zongoraverseny, akik egy kanadai zeneszerző írta, és így rám nézett a Franz Paul Decker, és azt mondta, hogy nem akarja próbálni, azt mondja, hogy nekem nem tetszik, nekem se ez a zongora versenye. Azt mondtam, hogy hát, oké, majd a döntőben. És azóta is megvan a kapcsolatom egyébként vele, és aztán meghívott engem Barcelonába. De nem ő volt a karmester, egy másik fantasztikus, Bryden Thompson, ha ez mond neked ez a név valamit, és ott játszottam a Palau de muzika termében, uh-huh. Chopin én volt 3-szor is, nagyon jó volt, és az a karmester, csak mondom, hogy a sorsok, a karmester azt mondta, hogy segíteni fog nekem, mert nagyon tetszem neki. És egy fél év múlva írta a felesége, hogy eltávozott.
4: Oh.
5: ő szeretett volna segíteni, de többen is segítettek. Na most azért meg kell említenem azt, hogy volt egy kurzus. Kurzusokon nagyon szerettem indulni.
4: Sok kurzuson voltál?
5: Nagyon sok. Aha. Ott az akadémián. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy én egy lelkis típus vagyok. Ezt sokan tudják. Olyannyira vagyok lelkis típus, hogy én tényleg tanulni megyek oda. Tehát van, aki nem. Olyan aha. kurzus, mert elmentem például Földes Andor kurzusára, igen. ahol ki volt írva, hogy akinek a legjobban teszik, kap $1000. Akkor nagyon nagy pénz volt, talán még most is.
4: Most is.
5: Sőt, most már pláne.
4: Így van.
5: És így van. Majdnem mindenki elment a kurzusára aha. játszani. De én mindig kislány, azt mondom, 18-es voltam, 18. Elmentem, eljátszottam az F-on valadát, és minden nap mentem hallgatni.
4: Hát abból is egyre jobban tanul az ember,
5: hajjaj,
4: hogyha hallgatja.
5: És egyre jobban lemorzsolódtak a tagok, akik jöttek elsőre játszani. Na, érdekes volt. De az eredmény hirdetése mindenki megjelent. És én ezt akkor nem vettem észre, hogy vajon ez mitől lehet. És akkor bejelentett, hogy kinek adja oda a díjat. Hát én nem gondoltam, hogy nekem. Tehát, és ő volt az ember, akit nem lehetett befolyásolni, uh-huh. de mert lett volna precedens rá, mert jött egy osztálytársnője, nem mondom meg a nevét, egy híres zongora művész, aki hozott egy diákot, és már beajánlotta neki. De nem lehetett. Érted? Nem lehetett. Az a baj, hogy most már a kapcsolatokon és az önmenedzselésen múlik. Uh-huh. Nagyon sok minden. És én már 1990-ben is egy riportban megmondtam, hogy én nem vagyok az az alkat. Én nem vagyok az az alkat, és nem is várom, hogy engem fölhívjanak, vagy hogy valami legyen. Én csinálom a dolgomat, akinek tudok, segítek. Ha van, van, ha nincs, nincs. Nem tudok mit csinálni. Én nem maradtam kint, nagyon sokan kérték, hogy maradjak.
3: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: A sors úgy hozta, tudod, mindig lehet mondani, hogy ezért jössz haza, vagy azért jössz haza, vagy amazért jössz haza. De nekem megvolt az okom, nagyon, hogy miért jöttem haza. A mai eszemmel azt mondom, hogy nem biztos, hogy sikerült volna valami, ha kint maradok, de maga, hát most már ugye 50-en túl, visszagondolva, maga a mentalitás nekem, tisztelt a kivételnek persze, itt is, itthon is, meg mindenhol vannak különbségek, de azért itthon nagyon kicsi ez a hely ahhoz, hogy ennyi ember zenész legyen, érted? Szóval nagyon kicsi.
1: Kicsi a piac?
0: Nagyon, hát nagy a piac, és kicsi a hely. Ez de a baj.
1: Tehát, igen.
0: Ez a
1: nagyon
0: probléma.
1: Sok zongorista van ahhoz képest.
0: Nem csak zongorista, mindenféle hangszeres.
1: És egyik jobb, mint a másik egyébként.
0: Azt hát, azért nem mondanám.
1: Tehetségek is vannak.
0: Nem mondanám. Van egy pár tehetség, aha, de azért annyira nem. És a legfontosabb, hogy igazán tanítani nem akarnak. Amit észrevettem, miután én tanítok, ugye, tanítottam, sok diákom volt, és észrevettem, hogy tulajdonképpen mindenki színpadon szeretne lenni. És tanítani nem. Pedig.
1: Kevesen, igen.
0: Pedig
1: az is ugyanolyan érték.
0: Nem azért, mert érték, hanem hatalmas segítségnyújtás. Például volt egy növendékem, nem mondom meg a nevét, az életem egyik nagyon nagy meglepetése volt, aki jött hozzám órára, úgyhogy nem voltam egyébként a tanár, de jött valamiért, jött. És hozott nekem egy Liszt rapszódiát, és nem tudott kottát olvasni. De észrevettem, hogy a gyerekben hatalmas alapok vannak. Tehát olyan rátermettsége van az zongorára, hogy és elkezdtem vele foglalkozni, és megmondtam neki, hogyha, és azt mondta, hogy nem tudott kottát olvasni, nem tudta ritmusokat. És rapszódiával jött. Mondom, ez lehetetlenség. És mondom, mióta tanulom zongorázni? 3 éve. Mondom, lehetetlenség. És
1: azért
0: jött
1: 8-10
0: utána,
1: év után
0: és vért izzadtam az olvasás, ugye az apró hangok hát, Liszt Ferencnél, de leolvastuk, és mondtam neki, ha még egyszer eljössz nekem, ilyen zongorázással, hogy össze-vissza, benyomod a pedált, zúg az egész, stb. Én nem vagyok hallandó, ne haragudj. És megfogadta a lassú gyakorlás, és jött.
1: Na.
0: És akkor átugrott, hogy hihetetlen. És olyan élmény volt utána őt hallgatni. A következő nagyon nagy meglepetés. Ezt összehozom saját magammal viszont. Voltam egy Baskirov kurzuson zeneakadémi évek alatt, és nagyon szerettem játszani neki és dolgozni vele. És amikor, ugye mit tudom, harmadik játszásnál voltam, ott is érdekes módon nem volt nagy érdeklődés az akadémián. Nem volt, aki játszon, ha hiszed, ha nem. Én
1: pedig
0: mentem.
1: Összérő nagy név szakmában.
0: Nem csak az ő nagy név, hanem nagyon jó tanított. Nagyon jó volt.
1: Igen, nagyszerű tanár.
0: Nagyon jó. És elment. És én mondtam az édesanyjának, bejelentettem, hogy én másnap megyek Moszkvába.
1: Hűha. Mit szóltak otthon?

0: Tehát ennyire megviselte az, hogy nem engedtek például oda ki, mert elhatároztam, hogy oda szeretnék kimenni. Összehozom a növendékkel. Megismerkedtem egy növendékkel. Elkezdtem tanítani. És neki az volt a vágya, hogy Moszkvába kerüljön. És elkezdtem tanítani, de hirtelen pont a felvétel előtt egy másik tanárhoz került, és hát úgy adódott, hogy jön a felvételi időszaka, és egy másik tanártól tanult, neki sokat segítettem, és mondta nekem, hogy hát tanárnő, van 3 hetem még a felvételig. És így mondom, de hát biztos, hogy sokat tanultál, és hogy meghallgatna, tanítana? Mondom, nem. Nem, már nem vagyok a tanárod, ne haragudj. Nem vagyok a tanárod. És láttam az arcán, hogy teljesen kétségbe esett. És akkor mondtam, vártam, 2 nap után jelentkezett. Azt mondta, hogy de tanár, de mi lesz velem? Mondom, én nem tudom. Nem játszd le a darabokat. Na, akkor mondtam, hogy ez biztos, hogy nem játszod. Akkor van 3 hét, előről kezdünk mindent. Előről kezdünk mindent, és aztán képzeld el, hogy mindent betartod. Hatalmas nagy, tényleg mindent betartott, amit mondtam, kicserettem 1-2 darabot, mondom, azt biztos nem. Oroszul utolsó pillanat, és majdnem, hogy 98 ponttal vették fel. Ez nem csak abból volt, oroszul kellett.
1: Maximum.
0: Így van. Uh-huh. Oroszul kellett, és ez nem a moszkvai konzervatórium, mert nagyon sokan azt mondják, hogy és a kis konzervatórium, nem. Hát a Csajkovszki a nagy konzervatórium. Oda vették föl 5 éves képzésre. Nem posztgraduális, mert oda járt sok magyar, hanem az 5 éves képzésre. Na most képzeld el, Andris, hogy ennek a gyereknek most keresünk szponzort a megérhetésre. És szeretnék, ez most lehet, hogy nem ez a reklámhelye, vagy nem a reklámhelye, de effektív, ugye tandíjat nem kell fizetnie, de a megélhetés iszonyatos drága Moszkvában, és nem gazdag családból származik. Most majd lesz egy koncertje, 26-án az Újpesti Zeneiskolában, majd a Facebookon fogom hirdetni, és szponzort kell keresni, mert nem fog tudni megélni. És azt hiszem, hogy az ilyet azért támogatni kellene.
1: Rendkívüli tehetség lehet, hogyha ezt sikerült neki elérnie. Megemlíthetjük a nevét?
0: Most nem árulom el, majd kiírom.
1: Titok. Jó? Rendben. Oké.
0: Aki ugye a Facebookot kell figyelni.
1: Egy picit visszatérve rád, a zeneakadémiai tanulmányaid után merre sodort az élet? Hát mondtad egyébként, hogy nagyon sokáig, tehát hogy nem voltál tulajdonképpen hosszabb időt külföldön.
0: Nem, soha nem voltam. Uh-huh. Csak versenyekre mentem. Uh-huh. Csak versenyekre mentem végig, csak versenyeken voltam, nem voltam. Vagy meglátogattam aput nyaranként, ugye.
1: Ő külföldön dolgozott.
0: Igen, külföldön dolgozott, de ő sem ért külföldön, tehát itt nem erről szólt. A történet, hogy mindenki azt hiszi, hogy én nem tudom miért, hogy én elköltöztem, nem költöztem el. Vagy sajnos, vagy nem.
1: Egy másik kérdés, igen, de itthon maradtál. És merre sodort az élet?
0: Hát arra sodort, hogy fölhívott egyszer csak egy Kovács Róbert nevezetű ember a Filharmóniából 90-ben, sose felejtem el, hogy szeretne foglalkoztatni. Mert amikor én diplomáztam, utána kész. Semmi. Uh-huh. Semmi az égvilágon. Semmi. És ő volt az egyetlen, aki foglalkoztatott. Mert ha akkor ő nem hív föl, akkor semmi nincs. Akkor mindenki elfelejtett. Annak ellenére, hogy a Ki mit tudott megnyertem, játszottam a Schiff Andris kurzuson, az Andrisnak én tetszettem a legjobban, az igaz, hogy nem engem vitt ki a kurzusára, ott is volt egy ilyen díj, én mentem, néztem, nem engem vitt ki, nem probléma, de nagyon tetszett neki. Ugye hát a Baskirovhoz nem sikerült, a Vásárinak is nagyon tetszettem, de mindegyiknek nagyon tetszettem, de valahogy utána még elmentem az Ungár Imrehez, 90 áprilisában lehetett játszani, hogy kivisz valakit tanulni Texasba. Uh-huh. És azt mondta nekem, hogy hát magának most mit tanítsak. De megint volt az, hogy én kiszerettem volna menni.
1: Világos.
0: Érted?
1: Igen.
0: És azt mondta, hogy nem, hogy hát mondom, biztos túl az. Hát nem, ez kész. Akkor ez nem jön, nem, maradok. Úgyhogy ennyi, és aztán jött az, hogy én elkezdtem tanítani, korepetitorkodni, mert kerestek korepetitort akkor a Semmelweis,

0: vele, és ez egy nagyon nehéz időszak volt, de mert pont hegedűsöket kellett kísérni, és az nekem az akkora feladat volt, mikor meghallottam azt a darabot, kellett elsorán kísérni, amit a testvérem játszott utoljára. Az egy nagyon nagy feladat volt, és lelkileg akkor azt mondtam, akkor csak lelkileg. Szóval, mert azért volt nekem könnyű akkor mázok, mert ismertem, tehát a fülemben volt. Uh-huh. De nagyon gyorsan olvastam. Aztán utána átvettek az akadémiára. Fúvósokat. Uh-huh. Na, az már nem volt olyan, hogy az csak úgy rögtön le lehetett battolni, uh-huh. hanem az olyan volt, hogy mit tudom, azzal kellett vinni, volt egy nagyon nehéz darab, hát azt már azért az 8 órát kellett gyakorolni. De aztán meg a fúvós talán azt mondta, hogy hát ez elég furcsán szó lesz, hogy tényleg ez van. Mondom, hát ez. Mert én akkor azt muszáj voltam megnézni, mert nagyon jó a darab, de nagyon nehéz. Rendkívül nehéz. Némely és akkor egyszer csak, képzeld el, kaptam 2010-ben egy felmondó levelet. A Zen Akadémia határozatlan idejű szerződést felbontja velem, mert nincs annyi növendékem, hogy a teljes státuszt megkapjam. Nos, hát akkor én léphettem volna, de nem léptem, hanem elegánsan aláírtam a felmondó levelet. Amit ők nem tehettek volna egyébként meg. Akkor hívtam föl másodszorra a kocsizőt, mert egyébként nem hívtam soha segítségért, senkit. És akkor soha nem feleltem, azt mondta 2010-ben, na mi van? Kidobtak valahonnan? Mondom, ki. És mit szeretnél? Mondom, vissza szeretnék kerülni? Mondom, nem. Mm. Mit szeretnél? Mondom, szeretnék a rektorral találkozni, nem lehet találkozni vele. Azt mondja, akkor minek? Azt mondja, soha nem felejtem el. Azt mondta, hogy ugyan már hát a Kéri Szántó e-mailt is kidobták. Azt mondta, hát akkor fölösleges, inkább gyere el a koncertemre, hát most az Olasz Intézetben. Mondom, rendben. Úgyis olyan rég láttalak. Ennyi volt. Hmm. Úgyhogy elegánsan aláírtam, és sajnos nem sikerült találkoznom a rektorral. Hmm. Mert igazából akartam ötletet adni, ami megint egy kicsit ilyen naívnak tűnő ötlet, Andris, hogy a repetíció az egy olyan dolog, hogy az is egy szakma.
1: Hát de még milyen?
0: De nem is akármilyen szakma.
1: Igen.
0: És hogy legyen az, gondoltam, adok egy ötletet, de ezt most is komolyan gondolom, hogy függöny mögött mindenki ugyanazt a darabot elsőre megkapja, és egy kinti ember, aki nem itthon tanít, majd az eldönti, hogy ki fog ott a korrepetíciót. Ki fogja megcsinálni? Ki kapja meg az állást? Gondoltam, hogy ez így korrekt lenne. Ezért szerettem volna vele találkozni. Uh-huh. Mert én tudtam, hogy miért raktak engem ki. Valószínűleg azért, mert valakinek nem volt meg, aki már, mit tudom, 30 éve, és elosztották a növendékeimet, akik voltak még. Ennyi.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak, és úgy érzed, mint ennek még.

0: Rádiódi.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban! Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítés, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economics-nak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti albérletek átlagos mintegy 270 ezer forintos díját.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pálya kezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
4: Zeneakadémia után hova mentél?
5: Zeneakadémia után akkor volt ez a Kovács Robi, aki a Filharmóniában menedzser volt, ő nagyon sok koncertet csinált nekem. Relatív sok koncertet, tehát foglalkoztatott. Utána tanítottam, kerestem zeneiskolákat, tanítottam Magyarót, akkor nézve nem teszem el, Veres Egyháza, ott is tanítottam.
4: Ezek mind alapfok.
5: Ez mind alapfok, akkor Visegrádi utcában egy magánzeneiskola, ez is alapfok. Utána voltam korepetitor a Schneeberger táborban, és kamarazenetanár, és aztán egyszer csak úgy valahogy átkúsztam ott, mint zongoratanár. De én ezt nem tudtam, csak az volt kírva, hogy főtár, és én vagyok a tanár. Valószínű, hogy az előző zongoratanár nem ért rá, és akkor így átmentem valahogy a Feri által. Aztán utána ez is megszűnt valami miatt, ebbe talán nem szeretnék belemenni, mert ez nincs is értelme ebbe belemenni. De őszintén sokat tanultam ott. Nagyon sokat. Sok emberre megismerkedtem. A diákok azóta tartják velem a kapcsolatot. Ez már mindent megért. Gyönyörű a környezet. Igen. Volt rossz élményem is ott, de volt nagyon sok jó. A vége az nem volt szép. De a növendékek azóta is tartják. Szóval napi szinten hívnak. És ez nekem mindenütt többet ér. Tényleg.
4: Pároddal együtt taníthattál akkor ott.
5: Igen, ő is ott tanított, igen. Ő hamarabb kezdte. Tehát ő 10 évig tanított, azt hiszem, ott, én pedig 2016-ban kerültem oda, és akkor 6 év.
4: Aha.
5: 6 év. És ebből 5 év főtárgy. Igen. És akkor itt volt az a gyerek, akit Moszkvában fölvettek. Itt ismertem meg.
4: Nagyon sok tehetség jár oda egyébként, főként fiatal cigány gyerekek.
5: Igen.
4: Mi a tapasztalatod velük? Mert ezek szerint volt olyan diákod is, aki tényleg a legmagasabb
5: sok.
4: Szinten...
5: Volt. Volt egy olyan növendékem tényleg, aki a mai napig fáj a szívem egyébként. Mert nem tudom, mi lesz vele. Nem tudom, hát majd az élet az kialakítja. De tényleg olyan alapjai vannak. Tehát olyan rátermettség a zongorára, ami nagyon kevés embernél láttam. De meg is mondtam neki, hogy mik a hiányosságok, és hogyha azokat nem fogja pótolni, akkor viszont kevés ez. Azokkal kevés. És ezt a gyereket kellene ugyancsak nagyon-nagyon szponzorálni. Remélem az élet majd oda fogja vinni, ahova kell. Az, hogy sok tehetség van ott, vannak tehetségek, tényleg vannak, és nagyon jó az egész tábornak tulajdonképpen a lényege, amiért van a tábor, az fantasztikus, gyönyörű hely, minden adott arra, hogy tényleg arról szóljon a tábor, amiről kell.
4: A tanulásra?
5: A tanulás, az ismerkedés, a barátkozás, tehát van mindenféle lehetőségük arra, hogy vagy a nyári kurzus, az őszi, tavaszi megvalósuljon. Tehát minden lehetőség megmondatva. Aztán, hogy ki ebből, ki hogy profitál, és ki, hogy melyik tanár tudja a növendéket motiválni arra, hogy gyakoroljon, és ne csak egész nap szórakozzon, az szerintem már a tanártól függ. Hát a diáktól is, de a tanártól nagyon.
4: Igen, sok múlik a
5: tanáron. Sok múlik.
4: Mit gondolsz, miért van szüksége egy muzsikusnak, nem csak egy zongoristának, mondhatnám a hegedűsöket, vagy bárkinek? Miért van szükségük mecénásra? Tehát, hogyha mondjuk a szülők nem tudják esetleg megteremteni azt a körülményt, hogy ők zavartalanul tudjanak figyelni a zenére, és ne kelljen mással foglalkozniuk, akkor miért kell ezt egy külső valakinek támogatnia? Miért van erre szükség?
5: Hát most a tanulmányról beszélsz, hogy van egy diák.
4: Is. Hát de beszélhetünk az utána lévő dolgokról is, hogy tulajdonképpen egy művésznek valahol hasonló dologra van szüksége.
5: Na most az van, hogy hát ugye a mecénás az ugye két lehetőség, hogy anyagilag támogatja, vagy pedig ugye az hogy megadja a lehetőségeket, hogy hol játszon, hogy megkeresse, igen, elvigye, bemutassa, igen, stb. Ez nem tudom, hogy régen. Hát régen is kellett, de talán nem ennyire.
4: Mint manapság.
5: Én úgy érzem. Azért nem hiszem, hogy egy hát igen, hát a Horowitznak is azért, hát ugye nem volt könnyű, mert ez a régi zongoraiska teljes más. És, de még nekem mindig ez jön be. Attól függetlenül, hogy fantasztikusan tisztelem azokat a zongoristákat, például nem tudom kiejteni a nevét, úgyhogy javítsák ki, Yuja Wang, fantasztikusan zongorázik. Tehát amikor elkezd zongorázni, akkor Jézus már azt mondom, hogy uff. De utána fölrakom a cifrát, ugyanazt a darabot, és nagyon jó a YouTube, mert pont kiírja az időt is. És ugyanaz az idő. És fölrakja az ember, és akkor azt mondja, hogy te jó Isten, hát egy idő alatt játsszák le. És mégis azt érzem, hogy ugye az idővel való bánás, hogy az egyiknél megvan az, ami nekem hiányzott a Jutja Vangnál, de ez nem azt jelenti, hogy ő rossz,
6: sőt,
5: de nem azt jelenti, de fantasztikus, nagyon tisztelem ezeket az embereket, nem is tudom, hogy tud így zongorázni. Én voltam például Ferenczi Györgynél is, mert a Kocsi Zoli elvitte a növendékeit. Elmentünk a Pozsonyi útra, meglátogattuk. Az egy fantasztikus élmény volt például. Volt egy tengeri malaca. Azt hiszem Erzsikének hívták. És akkor a tengeri malacot kellett simogatni, igen, de egy nagyon igen aranyos ember volt, és mondott egy csomó sztorit. És egy nagy bridge játékos volt. Uh-huh. Európai szinten. Igen. Uh-huh. És akkor könyörgött a Kocsi Zoli. Ez fantasztikus volt egyébként, hogy a Kocsi Zoli ezt megcsinálta, hogy hát de hát Gyuri bácsi, hát vannak kazettái, hát azt mondja, ugyan fiam, hát hagyd porosodjon. De hát azt jó lenne most már, mert össze akarom szedni a mazurkákat, szóval ki akarom adatni a Hungarotonnál. Azt mondta, nem fontos, fiam. Mi csak, hogy ültük. Azt mondja, de hát mutatna egy párat a növendékeimnek. És akkor beraktuk a kazettet, és mi Jézus, már ez fantasztikus volt, hogy zongorázott. És így adta ki a Kocsi Zoli. Például azt. És akkor mesélt a cifráról. A Ferenczi, mikor meghalotta. Egy ilyen bridge party után beült, és hallott a zongorázni, és oda ment hozzá, és mondta, hogy nem szeretne klasszikust. És mondta, hogy de. És akkor esetleg eljönne hozzám. És akkor ő készítette föl. De ezt tudná, Ferenczi György.
6: Hm. Ő még a régi iskolához tartozott szintén.
5: Persze, dokmányi.
6: Igen. Igen.
5: Nagy iskola.
3: A következő percekben Chopin émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mi a terved a jövőre nézve?
1: Nekem?
0: Ami jön?
1: Megmondom. Nekem az a tervem, hogy nyugalom legyen az életemben. Uh-huh. Nyugalom. Szép, nyugalmas élet. És egy ilyen gyönyörű kutya, mint ami neked van, Macika.
0: Jó, de kedves vagy.
1: Nem.
0: Igen, nagyon sok örömet
1: Nagyon gondolkozom.
0: Nagyon sok örömet ad.
1: Most már sajnos ugye 5 éve eltávozott a kutyám, és most megérettem arra, hogy most nézem a drágát. Hogy szerintem nekem lesz kutyám. Lesz. De most már nem ilyen nagy német juhász, mert azt már nem bírom bevállalni, hanem egy kisebb, aki tudok ide-oda vinni.
0: Úgyhogy ez egy kis ölebb. Ölbe lehet kapni, és akkor lehet is vinni őt.
1: Így van. És még talán még az a projekt, még az a tervem még, hogy, de hát ezt a páromat rá kell venni, hogy azért az ritka, hogy egy klasszikus és egy jazz párosítás így együtt.
0: Így van.
1: És nem egy hülyeség, hogyha mi ketten fellépünk egy koncerten. Talán ebből lehet csinálni egy sorozatot. Ez a jövő. Talán. De a mai világban, a nyugalmat az egész világban, ezt szeretném. Nem csak nekem, hanem mindenkinek. Mert úgy érzem, hogy most valami nagyon nagy. Vagy közelítünk legalábbis. Talán a végső nyugalomhoz, de nem tudjuk még ezt. Nem tudjuk. De most azért egy kicsit fel van borulva a világ. De jó emberek, mindenhol vannak jó emberek, ha azok összefognak, akkor biztos, hogy megindulunk egy jobb út felé.
0: Így a műsor vége feléhez közeledve nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne az az 5 bakelit, CD, vagy esetleg zenemű, kimondottan zenemű, valamilyen előadóval, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre, hogy ott akár hetekig, hónapokig, vagy évekig hallgasd.
1: Hű, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Rögtön válaszolok is. Jó? Goldberg variációk, uh-huh. Glenn Gould.
0: Melyik felvétel? Akkor viszont megkérdezem, hogy
1: minden,
0: az 56-os vagy a
1: 81-es? Tetszik. Mind a kettő. Tehát elvinném mind a kettőt, az már kettőnek számít, vagy egy.
0: Maradjunk egynél,
1: egy,
0: igen, okay, ez még csak egy.
1: Rendben. Jön Horowitz. Uh-huh. Rachmaninov Démon zongoraverseny, vagy bármi. Vagy igen. Bármi tőle. Richter.
0: Igen. Tőle
1: hát,
0: mit?
1: Hát tőle elvinném mondjuk a Chopin Cismon etüdöt, az ő darabja kész. Azt senki ne próbálj meg így leutánozni, mert nem lehet. És nem is kell.
0: Igen.
1: Az zseniális. Igen. De nagyon sok mindent játszik még, ami zseniális. Ugye az a Cismon etüd, ez egy rövidebb darab. Akkor azt nem tudom, hogy kitől, de Liszt Hámor szonáta. Megmondom
0: pedig ez nagyon érdekelne, hogy
1: nem tudom, hogy kitől.
0: Mert
1: Rengeteg felvétel van, de nem találkoztam még olyannal, de ez az én hibám lehet, akitől azt mondom, hogy na, akkor most ezt elviszem.
0: Uh-huh. Hát a Hámor szonáta az Lisztnek egyik legspeciálisabb és legnagyobb szabású darabja, de nem is sokan
1: ismerik. Hasonlíthatnám talán a Goldberg variációkhoz.
0: Igen. Tehát a zongoristáknak az egy óriási kihívás.
1: Borzalmas. A zongoristáknak már majdnem ideig darab, de hát a hegedűsöknek is, hát szóval minden kihívás. De hát ez tényleg nagyon... Most hallgattam a Liszt versenyt, végighallgattam az egészet.
0: Hát
1: akkor öröm volt
0: darab.
1: Nekem. Akkor, de mindig hallgattam, gyerekkoromban is jártam. Szóval én emlékszem nagyon sok versenyzőre. A Kevincsen akkora élmény volt.
0: A fiatal
1: és akkor jöttem rá, hogy nem vagyok veszve, mert tudok lelkesedni emberekért.
0: De
1: az
0: jó.
1: A négy.
0: Igen.

0: Tehát ők nagyon közel állnak hozzám, és hát fogyhat Ignác Berrer, régi zongora iskola. Nagyon sok zongorista van egyébként, akitől egy csomó darab van, amit bármikor, ha éjjel-nappal meghallgatom 80-szor, akkor is tetszik.
1: Uh-huh. És hogyha nem klasszikus zene?
0: Akkor jazz. Uh-huh. Akkor jazz. Imádom a jazzt. Bár mostanában...
1: Szintén zongoristákat? Nyilván ez egyértelmű.
0: Ne. Egyébként például nagyon-nagyon szeretem a jazzdobosokat. Igen. És az a szerencsém ért, szóval tényleg ez hálás vagyok az édesapámnak, hogy én tényleg olyan nagyságokkal laktam együtt, úgy érte, hogy gyereknek, hát ők a Tatabányi utcában megjelentek, nem mondom a neveket, mert fölösleges, de hát iszonyatos nagyságok, és nagyon egyszerű emberek. Nagyon sokat lehetett tőlük tanulni. Mindegyik nagyon egyszerű ember volt. Semmiféle botrány nem volt. Csak zenéltek. Mindig könyvet olvastak, akkor apu tanították, ő állandóan ment. Szóval ebben a környezetben nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Szóval ilyen, hogy Pedersen, mégiscsak mondok, Dizzy Gillespie, Ettikben. Uh-huh. Szóval ilyen nevek jöttek. Tony Scott nálunk ott kb. 2 hónapig. Hát fantasztikus ember volt. Uh-huh. Nagyon sokan meséltek nekünk sztorikat, kikkel léptek föl, meg hát hogy Jimmy Wood. Szóval nagyon sok jazzzenészt fordult meg nálunk, szalnisztikó, stb. Mindegy, nagyon sok. És mindegyik nagyon, nagyon egyszerű ember volt. Alvin Quinn, Bobby Durham.
1: A nagyságuk ellenére, hát
0: ezek mind nagyon-nagyon egyszerű emberek voltak.
1: Kíváncsi lennék, hogy mit jelent számodra a zene?
0: Az tulajdonképpen egy megfoghatatlan dolog. Uh-huh. Annyira megfoghatatlan, az tulajdonképpen egy üzenet Istentől. Uh-huh. Nekem azt jelenti. Egy üzenet. És ott van a lényeg. És ugyanúgy a képző, de mindenféle művészet. De szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy gyerekek, ezt be is fogtam őket egyébként, nagyon furcsán fog hangzani, de mondtam nekik, hogy ha nem gyakoroltok, lehet más szakmát is választani. Minden este 9:30-kor itt kitakarítunk a táborban. Ha nem gyakoroltok. És jöttek. És nem vicc, 9:30-től sepregettünk. És mondtam, hogy az is művészet, hogyha azt megcsinálod profin, ha nem hagysz ki egy csarkot se. Nekem ő is művész.
1: Az alaposság.
0: Az alaposság.
1: Igen.
0: A maximalizmus. Mindenbe. És minden ember lehet művész. Uh-huh. A pék is lehet művész. A bolti eladó is lehet művész. Nagyon sokat beszélgetek velük is. Ha kedves és profi módon csinálja, és nem unott arccal, mert annak nem érdemes menni ilyen szakmát választani, nem?
1: Igen.
0: Szóval nekem mindegyik, és ez mind Isten, szóval minden emberben megvan az, hogy most nem akarok erről prédikálni, hogy mindenkinek megvan a maga dolga ezen a földön. Ez fantasztikus, nem? És hogy nyugalom legyen a földön nekem, ez a legnagyobb vágyom. És hogy a mai fiatalság megtalálja a helyét.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, megtisztelő volt veled beszélgetni, és egy óriási élmény. Úgyhogy remélem lesz még a későbbiekben is alkalmunk, hogy beszélgethessünk még hasonló dolgokról, akár a tévé, illetve a rádió nézők előtt is.
0: Köszönöm szépen. Én is, Andris.
2: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mai vendégem Csík Laura zongoraművésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra!
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon, Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Teljesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és csorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent 2025. augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pestvár megyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézményfenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer településfejlesztés előkészítésében. Egyre alacsonyabb a Velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tó vize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm méterre csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 centi víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Jó.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elkészült a 7. kerületi Madács Imre út felújítása, a Rumbak-Sebestyén utcáig tartó szakaszon egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Niedermüller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madács Imre út és a Rumbak-Sebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben. Helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csak nem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter szombaton országjárásának szolnoki állomásán, ahol néhány ellentüntető megpróbálta megdobálni. A miniszterelnök kijelentette, hogy az idei asszály mindenkinek, a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni. A vízgazdálkodás nem csak agrárpolitikai, hanem közös nemzeti ügy, mondta. A teendők között említette új vizes élőhelyek kialakítását, a régiek visszaállítását, a talajvízszint jelentős emelését és az őszi-téli kora-tavaszi magasabb vizek megtartását. Magyar Péter beszéde elején bejelentette, hogy amíg Tisza kormány van, nem lesz elektrolítgyár a városban, amit az egybegyűltek nagy tapssal fogadtak. 20 éves lett a Magyar Vasút Történeti Park kerti vasútja, az évfordulót pedig egész hétvégén ünneplik Budapesten. Vasárnap a kis szerelvények mellett púpos dízelmozdonyok és más különleges vasúti járművek is bemutatkoznak. A szervezők tervei szerint több M40-es is felsorakozik a rendezvényen. A mozdonyok egy részét nem csak álló helyzetben lehet megnézni, több jármű működés közben is bemutatkozik, és egyes mozdonyokon utazni is lehet. Vasárnap 13 órakor jármű bemutatót is tartanak a fordítókorongnál. Emellett gőzmozdony, hajtány, lóvasút, az ezüstnyíl és más vasúti járművek is szerepelnek a hétvégi programban. Szeptember 28-án megkezdődik a 6-os villamos budai szakaszának felújítása a Karinti-Frigyes úton, az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között. A munkálatok várhatóan november 22-éig tartanak, és ez idő alatt a környék közösségi és közúti közlekedése is megváltozik. A 4-es és 6-os villamos közös vonalának nagy része továbbra is használható marad. A nagykörút felől érkező villamosok a felújítás idején 4-es 6-os jelzéssel közlekednek majd a Szél-Kálmán tér és Új-Budapest a központ között. A mostani beruházás során az Irinyi József utca és a Bercsényi utca közötti csaknem 800 méteres vágány szakasz újul meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, indul a reggel itt a Dik Rádióban. Én Völgyi Zsuzsi vagyok, és nagyon örülök, hogy ma is velem tartotok. Remélem a kávé már ugyanúgy dolgozik, mint máskor, mert nekünk is dolgunk van, jó zenék, jó kedv, és persze megnézzük azt is, milyen idő vár ránk, illetve mire számítsanak azok, akik már úton vannak. Kezdjük is a reggelt az időjárással és a közlekedéssel.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel zárjuk a hétvégét. Vasárnap igazi kellemes, kora őszi időre számíthatunk az országban. Gyengén felhős, nagyrészt napos idő várható, és a jelenlegi előrejelzés szerint csapadékra sem kell számítanunk. A reggel azért már emlékeztet minket arra, hogy bizony szeptember végét írjuk. Hajnalban 4 és 13 fok közé hűlhet a levegő, így aki korán indul, annak jól jön egy könnyű kabát. Napközben viszont gyorsan melegszik az idő, délután 20 és 25 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy szép napos és száraz vasárnap ígérkezik, kiránduláshoz, sétához, vagy egy szabadtéri ebédhez is remek időnk lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnapra lezárják a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz és a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és Pesterzsébet-Baross utca közötti megállókat. Vasárnaptól lezárják a fél útpályát a 3. kerület Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A mai napon továbbá délután 1:30-től este 4:45-ig az N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget, Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljárók között. A Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelik, a Szél Kálmán tér és a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A mai napon üzem kezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Továbbá ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 9. kerület Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Rádió Dik. Hallda hangunk!

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Időjárás.
1: Nézzük, milyen idővel zárjuk a hétvégét. Vasárnap igazi kellemes, kora őszi időre számíthatunk az országban. Gyengén felhős, nagyrészt napos idő várható, és a jelenlegi előrejelzés szerint csapadékra sem kell számítanunk. A reggel azért már emlékeztet minket arra, hogy bizony szeptember végét írjuk, hajnalban 4 és 13 fok közé hűlhet a levegő, így aki korán indul, annak jól jön egy könnyű kabát. Napközben viszont gyorsan melegszik az idő, délután 20 és 25 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy szép napos és száraz vasárnap ígérkezik, kiránduláshoz, sétához vagy egy szabadtéri ebédhez is remek időnk lehet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vasárnapra lezárják a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz és a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és Pesterzsébet-Baross utca közötti megállókat. Vasárnaptól lezárják a fél útpályát a 3. kerület Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A mai napon továbbá délután 00:30-től este 16:45-ig az N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget, Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljárók között. A Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelik, a Szél Kálmán tér és a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A mai napon üzem kezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Továbbá ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 9. kerület Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztériumnak szánt épület felújítása nettó 70 milliárd forintba került, a beszerzési listán pedig több milliós bútorok is szerepeltek. Többek között egy miniszteri tárgyalóasztal 15,7 millió forintért és egy miniszteri dolgozóasztal 8,2 millióért. A miniszteri használatra szánt tételek között volt 19 darab fogas is, darabonként 475 ezer forintos áron. Évtizedek után új laktanya épül Magyarországon, Szolnokon a régi Tököli úti laktanya helyén, a különleges műveleti erők számára épül új komplexum. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a beruházást magyar költségvetési forrásból 59 milliárd forintból valósítják meg. Az új objektumban a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság is helyet kap. A fejlesztés első ütemét 2026-ra tervez. A Honvédelmi Tárca korábbi közlése szerint Magyarországon ezt megelőzően 1976-ban Győrben adtak át új laktanyát. Már csak vasárnap éjfélig lehet regisztrálni az idei Teszed akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A résztvevők pedig saját környezetük megtisztításában segíthetnek. Az akció keretében megtisztítják Budapest egyik különleges természeti értékekben gazdag területét, a Mocsárost is. A szemétszedésre október 16-án, 17-én és 18-án lesz lehetőség. Mindhárom napon 10 órától várja a résztvevőket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az önkéntesek segítségével elsősorban a területen található eldobált, illetve illegálisan lerakott hulladékot gyűjtik össze. A munkához szükséges zsákokat és eszközöket a szervezők biztosítják, és munkás kesztyűkkel is készülnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig
0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: reggelt, 9 órát mutat az óra. Ha most ébredtetek, semmi baj, nem kérek igazolást, csak kapcsolódjatok be. Folytatjuk a délelőttöt jó zenékkel és vidám hangulattal, de előtte nézzünk ki egy kicsit az ablakon, aztán az utakra is, jön az időjárás, utána pedig a friss közlekedési információk.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel zárjuk a hétvégét. Vasárnap igazi kellemes, kora őszi időre számíthatunk az országban. Gyengén felhős, nagyrészt napos idő várható, és a jelenlegi előrejelzés szerint csapadékra sem kell számítanunk. A reggel azért már emlékeztet minket arra, hogy bizony szeptember végét írjuk, hajnalban 4 és 13 fok közé hűlhet a levegő, így aki korán indul, annak jól jön egy könnyű kabát. Napközben viszont gyorsan melegszik az idő, délután 20 és 25 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy szép napos és száraz vasárnap ígérkezik, kiránduláshoz, sétához vagy egy szabadtéri ebédhez is remek időnk lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnapra lezárják a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz és a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és Pesterzsébet-Baross utca közötti megállókat. Vasárnaptól lezárják a fél útpályát a 3. kerület Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A mai napon továbbá délután 13:30-tól este 16:45-ig az N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget, Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljárók között. A Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelik, a Szél Kálmán tér és a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A mai napon üzem kezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Továbbá ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 9. kerület Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

Mi lenne, ha holnap visszacsöppennénk a 80-as, 90-es évekbe? Képzeljétek el, hogy holnap reggel felébredtek, de valami nagyon nem stimmel. Nincs wifi, nincs mobil internet, nincs okostelefon, nincs Google, nincs GPS, Messenger, online bankolás. Üdvözlöm Önöket 1988-ban. Az első pánik valószínűleg már az ágyban elkezdődne. Nyúlnánk a telefonért, de nincs. Helyette ott áll az éjjeli szekrényen egy vekker, ami akkorát csörög, hogy nem csak mi ébredünk fel, hanem a szomszéd is. Szeretnénk megtudni, milyen idő lesz, nem nyitjuk meg az alkalmazást. Meg kell várni a rádió vagy a tévé időjárás jelentését. Ha pedig lekéstük, hát akkor kinézünk az ablakon, felhős, akkor vigyéles. Sernyőt. Elindulunk valahová autóval, GPS, felejtsük el. Előkerül egy hatalmas papírtérkép, amit egyszer kihajtottál, de ember nem volt a földön, aki ugyanakkorára vissza is tudta volna hajtani. És persze jött az örök mondat. Álljunk meg, kérdezzük meg, merre kell menni. A fényképezés még nagyobb kaland volt. Nem készíthettünk 48 szelfit azért, hogy a végén egyet se tegyünk ki. Volt a fényképezőgépben mondjuk 24 vagy 36 kocka, és ennyi. Kattintottál, és fogalmat sem volt, hogy jó lett-e. Aztán elvitted előhivatni, vártál napokat, megkaptad a képeket, és kiderült, hogy apa feje lemaradt, anya becsukta a szemét, a nagymama pedig egy piros szempárú démonnak néz ki a vaku miatt. És a háztartás? Mosógép természetesen már volt a 80-as, 90-es években is, de nyilván nem olyan okos gép, amelyik kijelzi nekünk, mennyi idő van hátra, és pláne nem küldött értesítést a telefonunkra. Sok háztartásban egyszerűbb automata vagy félautomata gépek dolgoztak, korábban pedig a centrifuga is külön műfaj volt. Ha valami nem működött, nem írt ki hibakódot, egyszerűen nem működött. A televízióhoz sem kellett 6 távirányító, sőt, régebben néha egy sem volt. Ha csatornát akartál váltani, akkor felálltál. Zenét szeretnénk hallgatni? Nincsen Spotify, kazetta van. Ha a kedvenc dalunk ment a rádióban, akkor gyorsan megnyomtuk a felvétel gombot, és könyörögtünk, csak a műsorvezető ne beszéljen bele. Ha pedig a magnó megette a szallagot, akkor jött a korszak egyik legfontosabb technológiai eszköze, a ceruza. Telefonálni szeretnénk valakinek? Vezetékes telefon. Ha nincs otthon, nem éred el. Ennyi. Nem azt kérdezed, hogy miért nem válaszol már 5 perce, hanem majd megpróbálod este újra hívni. És talán ez lenne számunkra ma a legfurcsább. Nem csak az, hogy lassabbak voltak a gépek, hanem hogy maga az élet is lassabb volt. Egy fényképre várni kellett, egy levélre várni kellett, egy zenére várni kellett, és egy emberre is várni kellett. Ma szinte minden egy érintésre van tőlünk. Útvonal, zene, film, fénykép, bevásárlás, bank és információ. Ha tehát ma visszacsöppennénk a 80-as vagy 90-es évekbe, szerintem az első nap még romantikus lenne, jaj de jó, hogy nincs telefon vagy internet, a második nap pedig már állnánk az utcán egy papírtérképpel, egy tekercs filmmel, egy kazettával a kezünkbe. Jó, nagyon szép volt a nosztalgia, de valaki mondja meg, hogyan jutok vissza 2026-ba, mert régen is teljes volt az élet, csak sok mindenhez több idő, több türelem, és néha egy jó ceruza kellett.

0: Időjárás.
1: Nézzük, milyen idővel zárjuk a hétvégét. Vasárnap igazi kellemes, kora őszi időre számíthatunk az országban. Gyengén felhős, nagyrészt napos idő várható, és a jelenlegi előrejelzés szerint csapadékra sem kell számítanunk. A reggel azért már emlékeztet minket arra, hogy bizony szeptember végét írjuk, hajnalban 4 és 13 fok közé hűlhet a levegő, így aki korán indul, annak jól jön egy könnyű kabát. Napközben viszont gyorsan melegszik az idő, délután 20 és 25 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy szép napos és száraz vasárnap ígérkezik, kiránduláshoz, sétához vagy egy szabadtéri ebédhez is remek időnk lehet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vasárnapra lezárják a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz és a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és Pesterzsébet-Baross utca közötti megállókat. Vasárnaptól lezárják a fél útpályát a 3. kerület Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A mai napon továbbá délután 13:30-tól este 4:45-ig az N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget, Libegő és az Erzsébet Királyné útja aluljárók között. A Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelik, a Széll Kálmán tér és a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A mai napon üzem kezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Továbbá ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 9. kerület Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Van ez

0: A mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódi.
1: Beköszönt az ősz, előkerülnek a kabátok, a melegteák, és velük együtt megérkezik az év egyik legnépszerűtlenebb vendége, a náthás időszak. És ilyenkor jön a nagy találgatás. Folyik az orrom? Ez csak megfázás? Fáj mindenem? Influenza? Köhögök is? Húha, lehet covidos vagyok? Az a helyzet, hogy még az orvosok sem pusztán egyetlen tünetből döntik el, melyikről van szó, mert ezeknek a légúti fertőzéseknek nagyon sok közös tünetük lehet, de vannak árulkodó különbségek. A közönséges nátha általában enyhébben és fokozatosabban jelentkezik. Gyakori az orrfolyás, ordugulás, tüsszögés, kaparótorok és köhögés. Az ember nincs a csúcson, de azért sokszor működőképes. Vagy legalábbis azt mondja, hogy semmi bajom. Miközben a zsebében már 3 csomag papír zsepi lapul. Az influenza ezzel szemben gyakran hirtelen csap le, magasabb láz, hidegrázás, fejfájás, erős fáradtság, izom és végtag fájdalom jelentkezhet. A CDC szerint is jellemző különbség, hogy az influenza tünetei szerint intenzívebbek és hirtelenebbül kezdődnek, mint egy egyszerű nátha esetében. Aztán ott van a COVID, amely továbbra is velünk keringő légúti fertőzés. Okozhat lázat, torokfájást, köhögést, fáradtságot, orrfolyást, fej- vagy izomfájdalmat is. Az íz- vagy szagérzékelés megváltozása továbbra is előfordulhat, de ez a tünet nem mindenkinél jelentkezik. És itt jön a legfontosabb tudományos mondat. Pusztán a tünetek alapján nem mindig lehet biztosan megkülönböztetni az influenzát és a COVID-ot. A tünetek annyira átfedhetnek, hogy a biztos elkülönítéshez tesztelésre lehet szükség. Ma már olyan vizsgálatok is léteznek, amelyek egyszerre több légúti vírust is képesek kimutatni. Ha valaki egyébként egészséges és enyhe náthás tünetei vannak, legtöbbször elegendő lehet az otthoni pihenés és a tünetek kezelése. Az antibiotikum pedig a vírusok ellen nem használ, vagyis a náthát nem lehet vele gyorsan kipucolni. Ha azonban nehéz légzést, erős vagy tartós mellkasi fájdalom, zavartság, szokatlanul súlyos rosszulét jelentkezik, vagy valaki magas kockázatú csoportba tartozik és megbetegszik, már érdemes mielőbb orvosi segítséget kérni. Úgyhogy ősszel legyen otthon tea, zsebkendő, és ami talán a legfontosabb, egy kis józanész is, mert nem minden tüsszentés influenza, és nem minden köhögés COVID. De azért a kollégának, aki azt mondja, nyugi, ez csak egy kis nátha, miközben 2 percenként rád tüsszent, nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon örülök, akkor azt a kis náthát tartsd meg magadnak otthon. Szóval vigyázzunk magunkra és egymásra ebben az őszi időszakban, pihenjünk, hogyha betegek vagyunk, a jó zenével viszont szerencsére nyugodtan megfertőződhetünk, és egymást is fertőzhetjük, szóval jöjjön egy jó

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MTI-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki, a szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Ismét meghirdette a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre három fős csapatok jelentkezhetnek október 4-én éjfélig. Hat különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket. Informatikai vagy kibervédelmi szakirányú hallgatók és ilyen végzettségűek nem indulhatnak. A csapatok pontokat gyűjtenek, a győztes pedig vándorkupát kap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: 10 óra van, jó reggelt annak, aki már rég talpon van, és annak is, aki most tárgyal a párnájával az elalvásról, vagy visszaalvásról. Itt a Dik Rádió, Völgyi Zsuzsi vagyok, és megyünk tovább együtt ezen a délelőttön. Mielőtt érkezik a következő adag zene, nézzük meg, mit tervez mára az időjárás, és hogyan alakul a forgalom, mert az idő és a közlekedés néha ugyanazt az elvet követi, bármi megtörténhet.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel zárjuk a hétvégét. Vasárnap igazi kellemes, kora őszi időre számíthatunk az országban. Gyengén felhős, nagyrészt napos idő várható, és a jelenlegi előrejelzés szerint csapadékra sem kell számítanunk. A reggel azért már emlékeztet minket arra, hogy bizony szeptember végét írjuk, hajnalban 4 és 13 fok közé hűlhet a levegő, így aki korán indul, annak jól jön egy könnyű kabát. Napközben viszont gyorsan melegszik az idő, délután 20 és 25 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy szép napos és száraz vasárnap ígérkezik, kiránduláshoz, sétához, vagy egy szabadtéri ebédhez is remek időnk lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnapra lezárják a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz és a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és Pesterzsébet-Baross utca közötti megállókat. Vasárnaptól lezárják a fél útpályát a harmadik kerület Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A mai napon továbbá délután 00:30-től este 16:45-ig az N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget, Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljárók között. A Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelik, a Szél Kálmán tér és a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A mai napon üzem kezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Továbbá ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 9. kerület Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorba sa.
0: Rólunk, neked.
3: Ahogy beköszönt az ősz, lassan előkerül a vastagabb pulóver, a papírzsebkendő, és persze a családi házi patika egyik nagy klasszikusa, a méz. Mert ha kapar a torkunk vagy köhögünk, szinte biztos, hogy valaki a családból megszólal, hogy egyél egy kanál mézet. És ilyenkor jogos a kérdés, ez csak egy régi házi praktika, vagy a tudomány szerint is van benne valami? Nos, úgy tűnik, hogy nagymama ebben tényleg tudott valamit, és természetesen a méhek. A méz természetesen nem gyógyszer, ami megszünteti a megfázást és a vírusokat sem varázsolja el egyik pillanatról a másikra, viszont kutatások alapján enyhítheti az akut felső légúti fertőzésekhez társuló köhögést. A brit NICE egészségügyi irányelve például azt írja, hogy egy éves kor felett a mézet meg lehet próbálni akut köhögés tüneteinek enyhítésére. Gyermekeken végzett vizsgálatokban a méz bizonyos összehasonlításokban csökkentette a köhögés gyakoriságát és erősségét. A bizonyíték azért nem tökéletes, tehát itt nem egy csodaszer felfedezéséről beszélünk. Egy nagyobb tudományos áttekintésben felnőtteket és gyerekeket vizsgáló kutatásokat is elemeztek, és azt találták, hogy a méz az általános ellátáshoz képest javíthatta a felső légúti fertőzések egyes tüneteit, különösen a köhögés gyakoriságát és súlyosságát. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálatok nagyon különbözőek voltak, ezért pontos gyógyító adagot sem lehet ezek alapján mondjuk meghatározni, de mitől eshet jól a méz? Sűrű, édes állaga bevonhatja és nyugtathatja az irritált torkot, ezért átmenetileg kellemesebb érzést adhat, és a köhögési ingert is csillapíthatja. Magyarul a méz nem azt mondja a vírusnak, hogy köszönjük szépen, innen lehet távozni, inkább a torkunknak mondja azt, hogy nyugi, próbáljuk ezt egy kicsit kellemesebbé tenni. És van egy nagyon fontos szabály, egy éves kor alatti gyermekeknek mézet nem szabad adni, mert fennáll a csecsemőkori botulizmus veszélye. A méz emellett cukrot is tartalmaz, tehát attól, hogy természetes, még nem kell fél üveggel elfogyasztani belőle. Úgyhogy amikor ősszel kaparni kezd a torkunk, egy kis méz vagy mézes ital valóban kellemes segítség lehet a tünetek enyhítésére. És legközelebb, amikor a mama azt mondja, hogy mondtam én, hogy egyél mézet, akkor kénytelenek leszünk elismerni, hogy jól van, mama, ezt most a tudomány is neked adta. Tehát méz a toroknak, egy kis pihenés a testnek, jó zene pedig a léleknek, szerintem egész jó őszi recept. Én pedig az utóbbiról már is gondoskodom.

0: A mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Időjárás.
1: Nézzük, milyen idővel zárjuk a hétvégét. Vasárnap igazi kellemes, kora őszi időre számíthatunk az országban. Gyengén felhős, nagyrészt napos idő várható, és a jelenlegi előrejelzés szerint csapadékra sem kell számítanunk. A reggel azért már emlékeztet minket arra, hogy bizony szeptember végét írjuk, hajnalban 4 és 13 fok közé hűlhet a levegő, így aki korán indul, annak jól jön egy könnyű kabát. Napközben viszont gyorsan melegszik az idő, délután 20 és 25 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy szép napos és száraz vasárnap ígérkezik, kiránduláshoz, sétához, vagy egy szabadtéri ebédhez is remek időnk lehet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vasárnapra lezárják a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz és a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és Pesterzsébet-Baross utca közötti megállókat.

a fél útpályát a 3. kerület Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A mai napon továbbá délután 1:30-től este 4:45-ig az N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget, Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljárók között. A Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelik, a Szél Kálmán tér és a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A mai napon üzem kezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Továbbá ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 9. kerület Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: a mi hangunk hallatszódik.
1: Ha már beszéltem a mézről, akkor maradjunk még egy kicsit a méhek világában, mert van egy másik különleges anyag, amiről rengeteg mindent lehet hallani, ez pedig a méhpempő. De kezdjük azzal, hogy mi is ez valójában. A méhpempő egy sűrű, tejszerű anyag, amelyet a dolgozó méhek bizonyos mirigyei termelnek. A fejlődő méhlárvák táplálására szolgál, és a méhkirálynő pedig fejlődése során és később is ezt a különleges táplálékot kapja. És itt kezdődik az igazán érdekes rész. A királynő jóval nagyobb és hosszabb életű a dolgozó méheknél, ráadásul ő biztosítja a kaptár utódait. Nem csoda hát, hogy az ember egyszer csak ránézett a méhpempőre, és azt mondta, hogy ebből én is kérek. A méhpempő vízből, fehérjékből, cukorból, zsírsavakból, vitaminokból, ásványi anyagokból és különféle bioaktív vegyületekből áll. Az egyik sokat kutatott összetevője például a 10-HDA nevű zsírsav, mindemellett úgynevezett Major Royal Jelly proteineket, vagyis jellegzetes méhpempő fehérjéket is tartalmaz. Laboratóriumi és állatkísérletekben antioxidáns és gyulladásos folyamatokat befolyásoló hatásokat is megfigyeltek, és már embereken végzett kisebb vizsgálatok is léteznek. A kutatások azonban még nem elég erősek ahhoz, hogy a méhpempőt betegségek kezelésére szolgáló csodaszernek tekintsük. És akkor jöjjön az, ami talán sokakat érdekel. Segíthet-e a gyermekáldásban? A válasz egyelőre az, hogy ígéretes kutatások vannak, de bizonyított meddőségi kezelésről azért nem beszélhetünk. Állatkísérletekben vizsgálták a hormonális működésre, a petefészekre és a spermiumokra gyakorolt lehetséges hatásait. Férfiaknál is vannak korlátozott adatok arra, hogy bizonyos körülmények között kedvezően befolyásolhat egyes spermium paramétereket. Nőknél viszont jelenleg nincs megbízható klinikai bizonyíték arra, hogy a méhpempő önmagában növelni a teherbeesés esélyét. Volt például egy kisebb humán vizsgálat férfi eredetű meddőséggel küzdő pároknál, amely érdekes eredményeket mutatott méz és méhpempő együttes alkalmazásával, de ebből az egy vizsgálatból még nem lehet általános kezelési ajánlást megfogalmazni. Tehát aki babát szeretne, annak a méhpempő nem helyettesíti a nőgyógyászati, andrológiai vagy meddőségi kivizsgálást és kezelést. És még egy fontos dolog, attól, hogy valami természetes, nem jelenti azt, hogy mindenkinek veszélytelen. A méhpempő ritkán allergiás reakciót is kiválthat. Szerintem van ebben valami nagyon szép, már mint nem abban, hogy allergiás lehetsz tőle, hanem ebben az egészben, mert egy ilyen apró élőlény, mint a méh, mennyi különleges dolgot képes létrehozni, mézet, propoliszt, méhpempőt, közben pedig a beporzással az egész élővilágban

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese, és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti. Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a Millenáris D-csarnokban, ahol egész nap korlátlanul kóstolhatók a csúcsminőségű, kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék sokasága. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóton.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Elérkeztünk a 11 órához, lassan már a reggelből délelőtt, a kávéból pedig ebédtervezés lesz, de mi még itt vagyunk jó zenékkel és jó társasággal. Völgyi Zsuzsi vagyok, ez pedig a Dik Rádió. Mielőtt tovább muzsikálunk, nézzük meg, milyen idő kísér bennünket, és mi újság Budapest útjain. Jön az időjárás és a közlekedés.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel zárjuk a hétvégét. Vasárnap igazi kellemes, kora őszi időre számíthatunk az országban. Gyengén felhős, nagyrészt napos idő várható, és a jelenlegi előrejelzés szerint csapadékra sem kell számítanunk. A reggel azért már emlékeztet minket arra, hogy bizony szeptember végét írjuk, hajnalban 4 és 13 fok közé hűlhet a levegő, így aki korán indul, annak jól jön egy könnyű kabát. Napközben viszont gyorsan melegszik az idő, délután 20 és 25 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, összességében tehát egy szép napos és száraz vasárnap ígérkezik, kiránduláshoz, sétához vagy egy szabadtéri ebédhez is remek időnk lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnapra lezárják a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz és a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és Pesterzsébet-Baross utca közötti megállókat. Vasárnaptól lezárják a fél útpályát a 3. kerület Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A mai napon továbbá délután 13:30-tól este 4:48-ig az N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget, Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljárók között. A Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelik, a Szél Kálmán tér és a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A mai napon üzem kezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Továbbá ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 9. kerület Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Rádió Dik. Rólunk neked.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Ahogy beköszönt az ősz, valahogy megváltozik az ember étvágya is. Nyáron még boldogan el vagyunk egy dinnyével, ősszel viszont a szervezetünk mintha azt mondaná, hűvös van, sötétedik, szerintem ezt egy kis csokival kellene feldolgoznunk. De mit nassoljunk, hogyha valami finomat szeretnénk, közben pedig egy kicsit egészségesebben is ennénk. Kezdjük az egyik legegyszerűbbel, almadióval. Az almarostot többek között pektint tartalmaz, a dió pedig telítetlen zsírsavakat, fehérjét és szintén rostot. Együtt sokkal tartalmasabb uzsonna lehet, mint amikor az ember megeszik egy almát, majd 5 perc múlva megkérdezi, na jó, de hol a rendes étel? Aztán jöhet a körte natúrjoghurttal. A körte szintén jó rostforrás, a joghurt pedig fehérjét ad hozzá. Ha élő kultúrát tartalmazó joghurtot választunk, abban olyan baktériumkultúrák is lehetnek, amelyek részei lehetnek egy változatos étrendnek. Egy kis fahéj a tetejére, és már is desszertnek érzi magát, pedig nem kellett hozzá fél cukrászda. Ősszel ott a sült gesztenye is. Érdekessége, hogy sok más dióféléhez képest kevesebb zsírt, viszont több keményítőt tartalmaz. Melegen pedig olyan illata van, hogy az ember már attól novemberi hangulatba kerül, hogy elsétál mellette. De egy dolgot azért tisztázzunk. Az egészséges nasolás nem azt jelenti, hogy soha többé csoki. Egy kiegyensúlyozott étrendbe időnként az is belefér. Nem egyetlen kocka a csokoládétól lesz valakinek egészségtelen az étrendje, ahogy egy szemdiótól sem válik, egyik napról a másikra az egészséges életmód nagykövetévé. A lényeg inkább az, hogy legyen választékunk. Alma, körte, dió, gesztenye, sütőtök, ősszel tele van a piac olyan finomságokkal, amelyekből egyszerű és tápláló nassolnivalót készíthetünk. Szóval, ha délután ránk tör a kellene valami finom érzés, adjunk egy esélyt az őszi gyümölcsöknek és magvaknak. A csokit pedig nem kell száműzni. Én úgy tudom és úgy hallottam, hogy az étcsokoládé nagyon egészséges.

0: Időjárás.
1: Nézzük, milyen idővel zárjuk a hétvégét. Vasárnap igazi kellemes, kora őszi időre számíthatunk az országban. Gyengén felhős, nagyrészt napos idő várható, és a jelenlegi előrejelzés szerint csapadékra sem kell számítanunk. A reggel azért már emlékeztet minket arra, hogy bizony szeptember végét írjuk, hajnalban 4 és 13 fok közé hűlhet a levegő, így aki korán indul, annak jól jön egy könnyű kabát. Napközben viszont gyorsan melegszik az idő,

0: 48-as autóbusz is módosított útvonalon jár, nem érinti a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és Pest Erzsébet Baross utca közötti megállókat. Vasárnaptól lezárják a fél útpályát a harmadik kerület Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A mai napon továbbá délután fél kettőtől este 4-8-ig az N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget, Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljárók között. A Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelik, a Szél Kálmán tér és a Mikó utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A mai napon üzem kezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Továbbá ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 9. kerület Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: 100.3 Rádiódik!

0: Ülünk a tévé elé egy zacskó chipszel, és ünnepélyesen kijelentjük, én csak pár szemet eszem. Aztán 10 perc múlva belenyúlunk a zacskóba, és nincs már ott semmi. Na ilyenkor természetesen az első gondolat az, hogy mennyit fogok én ettől a zacskó chipstől hízni, vagy pedig az, hogy valaki más ette meg. De miért olyan nehéz abba hagyni a ropogtatást? Miért szeretjük annyira a chipset, a pattogatott kukoricát, a ropogós kekszet, vagy akár egy friss almát? Nos, az evés élményét nem csak az íz és az illat határozza meg, hanem a hang is számít. Kutatások szerint az étel roppanásának hangja befolyásolhatja azt, mennyire érezzük frissnek és élvezetesnek az adott falatot. Gondoljunk csak bele, egy friss alma, vagy egy ropogós répa, vagy amikor egy fagyiba, egy jégkrémbe beleharapsz, és roppan a csoki a jégkrém körül, hát az valami mennyei. Na, ez jelenti azt, hogy friss vagyok, harapj belém. Ha viszont ugyanaz az étel puha és fonnyat, már egészen más az élmény. És most itt jutnak eszembe még ételek, mondjuk egy ropogós rántott hús, vagy egy ropogós csirkeszárny, vagy mennyire szeretem én például a ropogós uborkát, vagy a ropogós salátákat, ami tényleg roppan a fogunk alatt. Az agyunk evés közben egyszerre rengeteg információt dolgoz fel. Ízt, illatot, látványt, állagot, és bizony a hangot is. Vagyis tulajdonképpen nem csak a szánkkal eszünk, hanem egy kicsit a fülünkkel is. Na, ezt mondjuk otthon ne használjuk kifogásként arra, hogy este 11-kor kinyissuk a második zacskó chipset. Hát drágám, ez nem nasolás, hanem ez a akusztikai kutatás, amit most éppen végzek, szóval ezt nem lehet ráfogni arra, hogy miért teszünk meg még egy adag chipset, vagy még egy zacskó chipset. Persze nem minden ropogós étel egyforma. Egy alma, vagy egy répa, vagy néhány olajos mag egészen más tápértéket képvisel, mint egy nagy zacskó erősen sós, zsíros snack. A chipsnél ráadásul nem csak a roppanás dolgozik el ellenünk, hanem a só, a zsír, az intenzív ízek, meg hát egy csomó adalékanyag, amitől finomabbnak érezzük azt a ropogós chipset. Ha nasolásra szánjuk magunkat, akkor van egy apró kis trükk, ne feltétlenül a tejezacskót vigyük magunkkal a kanapéra a tévé előtt, hanem tegyünk ki egy kis adagot, egy kisebb tálba, mert az acskónak van egy különös tulajdonsága. Amíg van benne valami, az ember kötelességének érzi, hogy segítse rajta és eltüntesse, elpusztítsa. Szóval a ropogtatás szeretete egyáltalán nem furcsa. Az érzékszerveink számára a roppanás az étkezési élmény része. Ha pedig legközelebb valami ropogósra vágyunk, jöhet egy, megint csak ezt tudom mondani, egy alma, vagy egy répa, vagy egy finom kovászos uborka, néhány szem dió, vagy akár natur pattogatott kukorica. És mivel megtudtuk, hogy a fülünk is szeret enni, ezért kedvezzünk a fülünknek is, ropogjon csak az a snack. Ha ennyi ropogós finomság után nem kordult meg a gyomrotok, akkor nagyon fegyelmezettek vagytok. Nekem viszont sikerült meghoznom a saját hétvágyamat is, úgyhogy ennél jobb pillanatot nem is találhattunk volna, elérkezett az ebédidő. Én pedig lassan elköszönök tőletek, köszönöm, hogy ma délelőtt is velem tartottatok, remélem jutott egy kis érdekesség, egy kis nevetés, és persze sok jó zene is ezekben az órákban. Völgyi Zsuzsi voltam, nektek nagyon kellemes napot, és jó étvágyat kívánok az ebédhez, a mikrofont pedig már is továbbadom Patai Annának, aki innen folytatja veletek. Vigyázzatok magatokra, Annának pedig jó műsort kívánok!
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etil-pentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul, és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

vele maradom. Hagyik már aladár, elszökött a rozár, jön helyette a jalár. Olyan csávó vagyok, hogy kilenc sorom nyit kapok, ha akarok, ne fényez a cipőm, fényez a szeretőm, mégis vele maradok. Olyan csávó vagyok, hogy kilenc sorom nyit kapok, ha akarok, ne fényez a cipőm, fényez a szeretőm, mégis vele maradok. De ajna-na-na-na-na, ajna-na-na-na-na, majdnam-ti-na-na-na-na. Ajna-na-na-na-na, majdnam-ti-na-na-na-na, majdnam-ti-na-na-na-na.

0: az ütöm, kétes a szeretőm, mégis vele maradok. Olyan csávó vagyok, hogy kilenc aromnyit kapok, ha akarok, de fényes a cipőm, kényes a szeretőm, mégis velem maradok. Hey!
1: Ez a Húsdrác Cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

Csak én szemű szeretem.

A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.

0: szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Magyar Péter azt kérte szombaton országjárásának szolnoki állomásán a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazzák meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök a Kossuth téren összegyűlteknek azt mondta, semmi, de semmit akargatni valója nincsen. A politikus közölte, úgy fog bemenni majd a meghallgatásra, hogy feljelentést tesz foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt, mert a rendőri vezetők politikai utasításra búvárokat küldtek az áradó 8 méteres Dunába, éjszaka sötétben mindenféle segítség nélkül egy állítólag ott lévő mobiltelefon megtalálása érdekében. Magyar Péter hangsúlyozta, pontosan emlékszik arra az éjszakára, most sem tenne másképp, ha meg kellene védenie a barátait vagy fiatal lányokat és fiúkat attól, hogy egy fizetett provokátor zaklassa őket. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítva mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A fejlesztések során mosdók, tantermek, körletek és legénységi épületek újulnak meg, hogy a katonák megfelelő körülmények között készülhessenek fel feladataikra. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Jelenő felhők, melegebb délután, ma folytatódik a száraz széria, azonban a szombati teljesen derült égbolthoz képest napközben több felhőzet sodródik a térség fölé. A napos és felhősebb időszakok váltogatják majd egymást, de érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Délután az égbolt gyakran erősen felhős lesz, a déli áramlásnak köszönhetően a szombatinál is egy fokkal melegebb lesz a levegő, a csúcshőmérséklet elérheti a 22 fokot is, a szél délkeleti irányba fordul, de továbbra is gyenge és mérsékelt marad. Így a szél nem rontja majd a komfortérzetet. Estére pedig a hőmérséklet 11-12 fokig hűl le. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Gubacsi híd vasárnap teljesen le van zárva. Egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. Cseperre befelé és onnan kifelé kizárólag a Kvassai hídon, illetve az M0-ás autóút déli szakaszán, Deák Ferenc hídon keresztül lehet majd közlekedni. Pesterzsébet és Csepel között a terelő út miatt legalább 15-20 perces plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópálya felül az M5-ös felé vezető jobb pályán már három sávon haladhat a forgalom, az 51-es főút csomópontjáig. Török Bálint térségében hidépítési munkák miatt sávszűkület és sávelhúzás lassítja a haladást. Ezen kívül Gyöngyös nyugat csomópontban szintén átépítés és burkolatjavítási munkákat végeznek, ami miatt a csomóponti le- és felhajtás nehézkes. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dix 100.3, gyönyörű szép napot, én Patai Anna vagyok, és vasárnap van. Az utolsó napunkat töltjük ebből a szeptemberi hétvégéből együtt, ami azért is nagyon-nagyon különleges, mert tényleg a jövő hét az már október, tehát ez valami egészen elképesztő, hogy ilyen gyorsan elrepült ez a hónap. Én nagyon szeretem az őszt, én egyébként minden évszakban igyekszem megtalálni a szépséget, remélem, hogy ti is megtaláljátok ezekben az időszakokban a szépséget, és tudunk örülni minden időszaknak. Na hát, én azt mondom, hogy kezdjük el az órát, és akkor jövök majd hamarosan friss információkkal, közlekedéssel kapcsolatban és az időjárással kapcsolatosan is.

0: Rádió Di.
1: Haribó, mosolygó szép délután nektek. Arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Azért még most elég korán van, úgyhogy ha valaki most indulna útnak, akkor várjon egy pillanatot, hallgassa meg a következő percekben az időjárás jelentést, aztán menjen.
0: Időjárás.
2: Jelenő felhők, melegebb délután. Ma folytatódik a száraz széria, azonban a szombati teljesen derült égbolthoz képest napközben több felhőzet sodródik a térség fölé. A napos és felhősebb időszakok váltogatják majd egymást, de érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Délután az égbolt gyakran erősen felhős lesz, a déli áramlásnak köszönhetően a szombatinál is egy fokkal melegebb lesz a levegő, a csúcshőmérséklet elérheti a 22 fokot is, a szél délkeleti irányba fordul, de továbbra is gyenge és mérsékelt marad. Így a szél nem rontja majd a komfortérzetet. Estére pedig a hőmérséklet 11-12 fokig hűl le. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Gubacsi híd vasárnap teljesen le van zárva. Egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. Cseperre befelé és onnan kifelé kizárólag a Kvassai hídon, illetve az M0-as autóút déli szakaszán, Deák Ferenc hídon keresztül lehet majd közlekedni. Pesterzsébet és Csepel között a terelő út miatt legalább 15-20 perces plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópálya felül az M5-ös felé vezető jobb pályán már három sávon haladhat a forgalom, az 51-es főút csomópontjáig. Török Bálint térségében hidépítési munkák miatt sávszűkület és sávelhúzás lassítja a haladást. Ezen kívül Gyöngyös Nyugat csomópontban szintén átépítés és burkolatjavítási munkákat végeznek, ami miatt a csomóponti le- és felhajtás nehézkes. Balesetmentes közlekedést!

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: You like that?

0: 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Le is zárom az órát, köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottál. A következő órában itt leszek veled, és hozom a legszuperebb dalokat és híreket persze.
1: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA, jelentette be a miniszterelnök országjárásának Szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Emellett kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A miniszterelnök elmondta, olyan megoldáson dolgoznak, amely akár 100 000 vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárcavezető szombaton írt a Facebook oldalán. Posvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Felújítják és növelik a zöld felületet a West End felső tetőkertjében. A munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026. augusztusának második felében indultak és várhatóan december végéig tartanak. A beruházás célja a tetőkert mikroklímájának javítása, a nyári hőterhelés csökkentése, valamint a csapadékvíz helyben tartása. A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő és cserjeágyások, valamint mélegelő jellegű gyepek váltják fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Jelenő felhők, melegebb délután. Ma folytatódik a száraz széria, azonban a szombati teljesen derült égbolthoz képest napközben több felhőzet sodródik a térség fölé. A napos és felhősebb időszakok váltogatják majd egymást, de érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Délután az égbolt gyakran erősen felhős lesz, a déli áramlásnak köszönhetően a szombatinál is egy fokkal melegebb lesz a levegő, a csúcshőmérséklet elérheti a 22 fokot is, a szél délkeleti irányba fordul, de továbbra is gyenge és mérsékelt marad. Így a szél nem rontja majd a komfortérzetet, estére pedig a hőmérséklet 11-12 fokig hűl le. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Gubacsi híd vasárnap teljesen le van zárva. Egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. Cseperre befelé és onnan kifelé kizárólag a Kvassai hídon, illetve az M0-ás autóút déli szakaszán, Deák Ferenc hídon keresztül lehet majd közlekedni. Pesterzsébet és Csepel között a terelő út miatt legalább 15-20 perces plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópálya felül az M5-ös felé vezető jobb pályán már három sávon haladhat a forgalom, az 51-es főút csomópontjáig. Török Bálint térségében hidépítési munkák miatt sávszűkület és sávelhúzás lassítja a haladást. Ezen kívül Gyöngyös nyugat csomópontban szintén átépítés és burkolatjavítási munkákat végeznek, ami miatt a csomóponti le- és felhajtás nehézkes. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió
0: Dick.
2: Rádió Dick 100.3, sziasztok, Patai Anna vagyok, és el is indítom ezt az órát. Szeretnék mindenkit arra kérni, mielőtt elindítanám a dalokat is, hogy kövessetek bennünket Instagramon, Facebookon, TikTokon, mindenhol Dick Media néven megtalálhatóak vagyunk. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ott fogjuk mondani a friss információkat nektek, úgyhogy ha tehetitek, akkor kövessetek be bennünket onnan is, ráadásul online is hallgathatóak vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos info, hogyha Budapesten kívülre mentek, akár autóval, de szeretnétek a Rádió Dicket hallgatni, akkor kérlek titeket, hogy online hallgassatok tovább bennünket. Hála Istennek, hogy egyébként erre tényleg van lehetőség. Azonnal átadom a helyemet a zenéknek, és indítom az órát.

0: neked.
1: Gyönyörű napot, ez itt a 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Közlekedési infók jönnek, ha valamit nem mondtam, akkor kérlek segíts, 0630303030-as a telefonszámunk. Küldd el SMS-ben, ha látsz valamit az úton, amit én nem mondtam, és én pedig igyekszem a legfrissebb infókat átadni nektek itt a Rádiódiken.
0: Közlekedési hírek.
1: A Gubacsi híd vasárnap teljesen le van zárva. Egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. Cseperre befelé és onnan kifelé kizárólag a Kvassai hídon, illetve az M0-ás autóút déli szakaszán, Deák Ferenc hídon keresztül lehet majd közlekedni. Pesterzsébet és Csepel között a terelő út miatt legalább 15-20 perces plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópálya felül az M5-ös felé vezető jobb pályán már három sávon haladhat a forgalom, az 51-es főút csomópontjáig. Török Bálint térségében hidépítési munkák miatt sávszűkület és sávelhúzás lassítja a haladást. Ezen kívül Gyöngyös nyugat csomópontban szintén átépítés és burkolatjavítási munkákat végeznek, ami miatt a csomóponti le- és felhajtás nehézkes. Balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
1: Jelenő felhők, melegebb délután, ma folytatódik a száraz széria, azonban a szombati teljesen derült égbolthoz képest napközben több felhőzet sodródik a térség fölé. A napos és felhősebb időszakok váltogatják majd egymást, de érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Délután az égbolt gyakran erősen felhős lesz, a déli áramlásnak köszönhetően a szombatinál is egy fokkal melegebb lesz a levegő, a csúcshőmérséklet elérheti a 22 fokot is, a szél délkeleti irányba fordul, de továbbra is gyenge és mérsékelt marad. Így a szél nem rontja majd a komfortérzetet. Estére pedig a hőmérséklet 11-12 fokig hűl le. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: Nagyon szép napot nektek, sziasztok! Remélem, hogy ugyanolyan mosolygós, vidám a napotok, mint nekem. Én nagyon boldog vagyok, mert itt vagytok velem, azonban le kell zárnom az órát, és mindeközben pedig az egyik szemem sír emiatt, a másik meg nevet, hogy egyáltalán itt lehetek veletek, de a következő órát együtt tölthetjük majd, és jönnek a jó kis zenék, úgyhogy érdemes lesz fülelni és velem tartani.
1: A mi zenéink változatosan. Rádió D. Csopogás!

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 egyenként 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 millió milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Jelenő felhők, melegebb délután, ma folytatódik a száraz széria, azonban a szombati teljesen derült égbolthoz képest napközben több felhőzet sodródik a térség fölé. A napos és felhősebb időszakok váltogatják majd egymást, de érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Délután az égbolt gyakran erősen felhős lesz, a déli áramlásnak köszönhetően a szombatinál is egy fokkal melegebb lesz a levegő, a csúcshőmérséklet elérheti a 22 fokot is, a szél délkeleti irányba fordul, de továbbra is gyenge és mérsékelt marad. Így a szél nem rontja majd a komfortérzetet. Estére pedig a hőmérséklet 11-12 fokig hűl le. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Gubacsi híd vasárnap teljesen le van zárva. Egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. Cseperre befelé és onnan kifelé kizárólag a Kvassai hídon, illetve az M0-ás autóút déli szakaszán, Deák Ferenc hídon keresztül lehet majd közlekedni. Pesterzsébet és Csepel között a terelő út miatt legalább 15-20 perces plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópálya felül az M5-ös felé vezető jobb pályán már három sávon haladhat a forgalom, az 51-es főút csomópontjáig. Török Bálint térségében hidépítési munkák miatt sávszűkület és sávelhúzás lassítja a haladást. Ezen kívül Gyöngyös nyugat csomópontban szintén átépítés és burkolatjavítási munkákat végeznek, ami miatt a csomóponti le- és felhajtás nehézkes. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és hát szeptember 27-én kívánok nektek gyönyörű szép őszi napot. Én azt gondolom, hogy most még azért egészen kellemes időt kaptunk, és akkor majd csak most jön úgy igazán a hűvös része a történetnek, de tényleg mindenkit arra bíztatok, hogy te keressétek meg a gyönyörűséget és a jót mindenben, és tényleg ezeknek a pillanatoknak is örülni kell, kihasználni minden egyes napsugarat, és még annak is örülni kell, amikor esik az eső, mert a természetnek szüksége van rá. Úgyhogy tényleg igyekszünk mindennek örülni és mindenhez pozitívan állni. Szerintem ez a legfontosabb. Na, kezdődik az óra, jönnek a dalok, aztán jövök a friss hírekkel.

0: 1063 Rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: 1063 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ahogy ígértem, jövök is a friss hírekkel. Figyeljetek!
0: Időjárás.
3: Jelenő felhők, melegebb délután. Ma folytatódik a száraz széria, azonban a szombati teljesen derült égbolthoz képest napközben több felhőzet sodródik a térség fölé. A napos és felhősebb időszakok váltogatják majd egymást, de érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Délután az égbolt gyakran erősen felhős lesz, a déli áramlásnak köszönhetően a szombatinál is egy fokkal melegebb lesz a levegő, a csúcshőmérséklet elérheti a 22 fokot is, a szél délkeleti irányba fordul, de továbbra is gyenge és mérsékelt marad. Így a szél nem rontja majd a komfortérzetet, estére pedig a hőmérséklet 11-12 fokig hűl le. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A Gubacsi híd vasárnap teljesen le van zárva. Egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. Cseperre befelé és onnan kifelé kizárólag a Kvassai hídon, illetve az M0-as autóút déli szakaszán, Deák Ferenc hídon keresztül lehet majd közlekedni. Pesterzsébet és Csepel között a terelő út miatt legalább 15-20 perces plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópálya felül az M5-ös felé vezető jobb pályán már három sávon haladhat a forgalom, az 51-es főút csomópontjáig. Török Bálint térségében hidépítési munkák miatt sávszűkület és sávelhúzás lassítja a haladást. Ezen kívül Gyöngyös-Nyugat csomópontban szintén átépítés és burkolatjavítási munkákat végeznek, ami miatt a csomóponti le- és felhajtás nehézkes. Balesetmentes közlekedést!

0: Ez a Rádió Dix 100.3 romákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és le is zárom az órát, a következő órában pedig már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Nagyon izgalmas óra következik, figyeljetek akkor is.
1: Rádió Dix.
2: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Lakossági áthajtási zóna kialakítását lehetővé tévő rendeletet fogadott el Újbuda önkormányzata, derül ki Balogh Péter Facebook bejegyzéséből. A tervek célja, hogy a reggeli és esti csúcsforgalomban az autósok ne használhassák menekülő útvonalként Sasad mellékutcáit. A bejegyzés szerint a szabályozás kizárólag a mellékutcákat érinteni, ahol a tervek alapján csak a sasadi lakosok hajthatnának át. A környéken jelenleg is több helyen lakó pihenővezet van kijelölve, az új rendszer ezt egészítené ki tényleges behajtási korlátozásokkal. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek. Felújítják és növelik a zöld felületet a West End felső tetőkertjében. A munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026. augusztusának második felében indultak és várhatóan december végéig tartanak. A beruházás célja a tetőkert mikroklímájának javítása, a nyári hőterhelés csökkentése, valamint a csapadék vízhelyben tartása. A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő és cserjeágyások, valamint mélegelő jellegű gyepek váltják fel. Október 3-án első alkalommal rendezik meg a Jane Goodall Fesztivált a Marcibányi Téri Művelődési Központban, amely az etológus, természetvédő és csimpánz kutató életművelő tisztelek halálának első évfordulója alkalmából. A fesztivál többek között a természetvédelem, a fenntarthatóság, a testi-lelki jólét, az oktatás és a kultúra témaköreit járja körül.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Gubacsi híd vasárnap teljesen le van zárva, egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat, Cseperre befelé és onnan kifelé kizárólag a Kvassai hídon, illetve az M0-as autóút déli szakaszán, Deák Ferenc hídon keresztül lehet majd közlekedni, Pesterzsébet és Csepel között a terelő út miatt legalább 15-20 perces plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópálya felül az M5-ös felé vezető jobb pályán már három sávon haladhat a forgalom, az 51-es főút csomópontjáig. Török Bálint térségében hidépítési munkák miatt sávszűkület és sávelhúzás lassítja a haladást. Ezen kívül Gyöngyös nyugat csomópontban szintén átépítés és burkolatjavítási munkákat végeznek, ami miatt a csomóponti le- és felhajtás nehézkes. Balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
2: Megjelenő felhők, melegebb délután, ma folytatódik a száraz széria, azonban a szombati teljesen derült égbolthoz képest napközben több felhőzet sodródik a térség fölé. A napos és felhősebb időszakok váltogatják majd egymást, de érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Délután az égbolt gyakran erősen felhős lesz, a déli áramlásnak köszönhetően a szombatinál is egy fokkal melegebb lesz a levegő, a csúcshőmérséklet elérheti a 22 fokot is, a szél délkeleti irányba fordul, de továbbra is gyenge és mérsékelt marad. Így a szél nem rontja majd a komfortérzetet, estére pedig a hőmérséklet 11-12 fokig hűl le. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Még mindig Patai Anna vagyok itt a mikrofonnál, és gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek. Na hát jön is az az óra, amikor kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, ez ahogy megszokhattátok az én kedvenc órám, úgyhogy indítsuk is el ezt az órát, jönnek a jó kis dalok, a jó dalok után pedig természetesen hozom nektek, ahogy megszokhattátok, a roma híreket.

100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és azonnal hozom nektek a friss közlekedési információkat, illetve az időjárással kapcsolatos legfrissebb infókat itt a Rádió Diken. Herceg Dávid egy fiatal roma előadó útja a zenében. Herceg Dávid a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb fiatal előadója, aki zenéjével és személyiségével elsősorban a fiatalabb közönség körében vált népszerűvé. Pályája jól példázza, hogy a roma származású előadók milyen sokféle módon lehetnek jelen a mai magyar zenei kultúrában. Dalai között megtalálhatók a modern pop, rap és roma zenei hagyományok hatásait is felmutató szerzemények. A zene Herceg Dávid életében fontos szerepet tölt be. Előadóként a modern zenei irányzatokat ötvözi olyan témákkal, amelyek sok fiatal számára ismerősek lehetnek. Szerelem, kapcsolatok, család, barátság, sikerek és az élet nehézségei. Zenéjének egyik sajátossága, hogy a mai hangzásvilágot közvetlen, könnyen érthető szövegekkel párosítja. Roma előadóként a roma kultúra és identitás kérdése fontos szempont lehet pályája megítélésében. A roma közösségek zenei hagyományai rendkívül gazdagok, ugyanakkor a mai roma előadók már nem feltétlenül kizárólag hagyományos stílusban alkothatnak. Sok művész a modern pop, hip-hop, rap vagy elektronikus zene eszközeivel fejezi ki magát. Herceg Dávid munkássága ebbe a modern irányba illeszkedik. A mai zenei világban az előadók ismertségéhez már nem csupán a rádió és a televízió járul hozzá. Az internet, YouTube, TikTok, Facebook és az Instagram egyaránt fontos szerepet játszik. A közösségi média lehetőséget ad arra, hogy egy előadó közvetlenül kapcsolatot teremtsen a közönségével, új dalokat mutasson be, és a fellépéseiről is rendszeresen beszámoljon. Ez a változás különösen a fiatal előadók számára teremtett új lehetőségeket. Herceg Dávid példája azért is érdekes, mert a mai roma előadók már sokkal változatosabban, zenei környezetben vannak jelen, mint korábban. A roma zenészek hagyományosan is jelentős szerepet töltöttek be a magyar zenei életben, különösen a cigányzenében, a népzenében és a szórakoztató zenében. Napjainkban azonban egyre több roma művész jelenik meg a könnyű zene, a rap, a pop és más modern műfajok területén is. A roma előadók jelenléte a magyar könnyű zenében azért fontos, mert megmutatja, hogy a roma kultúra nem egyetlen zenei stílust jelent. A hagyományos zenétől a modern popzenéig számos különböző műfajban találkozhatunk roma előadókkal és alkotókkal. A fiatalabb generáció számára ezek az előadók példát mutatnak arra, hogy saját kulturális hátterük megőrzése

0: A cigány táncoktatás története és jelentősége. A roma táncoktatás mai értelemben vett, szervezett formulája jóval később alakult ki. Magyarországon a 20. század második felében egyre nagyobb figyelem fordult a néptánc mozgalom és a különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak megőrzése felé. Ezzel párhuzamosan a roma kulturális értékek is egyre több helyen jelentek meg a színpadokon, kulturális rendezvényeken és táncegyüttesek előadásaiban. A roma táncok népszerűsítésében jelentős szerepet játszottak a roma művészeti együttesek és táncház mozgalom. A Rajkó művészegyüttes például már a 20. század közepétől fontos szerepet töltött be a roma zenei és táncos hagyományok színpadi bemutatásában. Az ilyen együtteseknek köszönhetően a roma kultúra nem csak a roma közösségeken belül, hanem szélesebb közönség előtt is megjelent. A szervezett roma táncoktatás különösen a rendszerváltás utáni időszakban vált egyre láthatóbbá és elérhetőbbé. A 90-es évektől kezdve több roma kulturális egyesület, művészeti iskola, hagyományőrző csoport és táncegyüttes indítatott foglalkozásokat gyermekek és fiatalok számára. Az elmúlt évtizedekben pedig tovább nőtt az érdeklődés a roma táncok iránt, és ma már számos helyen találkozhatunk ilyen oktatással. Fontos azonban megkülönböztetni az egyes roma közösségek autentikus tánchagyományait a színpadi koreografált produkcióktól. A hagyományos táncok sok esetben improvizatívak, vagyis a táncos saját érzései és ügyessége alapján alakítja a mozdulatokat. A színpadon viszont gyakran előre megtanult koreográfiát adnak elő, amely látványosabb és egységesebb formában mutatja be a roma tánc egyes elemeit. A roma táncoktatásnak nem csupán művészeti jelentősége van. Fontos szerepet tölt be a kulturális identitás megőrzésében. A gyermekek a táncon keresztül megismerhetik családjuk és közösségük hagyományait, miközben megtanulják értékelni saját kulturális örökségüket. Egy jól működő tánccsoport közösséget is teremt, a próbák és fellépések során a gyermekek együtt dolgoznak, figyelnek egymásra, és megtapasztalják a közös sikerélményét. A roma táncoktatás napjainkban már nem kizárólag roma fiatalokat szólít meg. Egyre több olyan program és táncfoglalkozás létezik, amely minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a roma táncok megismerésére. Ez azért is fontos, mert a tánc egy olyan kulturális nyelv, amely képes közelebb hozni egymáshoz különböző hátterű embereket. Összességében elmondható, hogy a roma tánc maga évszázados hagyományokra tekint vissza, a szervezett, intézményesített roma táncoktatás viszont főként a 20. század második felétől, majd különösen az 1990-es évektől vált egyre elterjedtebbé Magyarországon. A folyamat azóta is tart, és a roma tánc ma egyszerre jelent meg hagyományőrzést, művészeti önkifejezést, közösségépítést és kulturális értékátadást is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.
2: Rólunk neked.

0: és az út végén majd te vársz.
1: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dit.

Patai Anna vagyok, csodaszép délutánt továbbra is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok, a következő órában találkozunk egymással. Továbbra is roma hírekkel foglalkozunk majd, úgyhogy nagyon izgalmas órának nézünk elébe.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása, a Rumbak-Sebestyén utcáig tartó szakaszon egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Niedermüller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbak-Sebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben. Helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csak nem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Gubacsi híd vasárnap teljesen le van zárva. Egész napra teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. Cseperre befelé és onnan kifelé kizárólag a Kvassai hídon, illetve az M0-as autóút déli szakaszán, Deák Ferenc hídon keresztül lehet majd közlekedni. Pesterzsébet és Csepel között a terelő út miatt legalább 15-20 perces plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópálya felül az M5-ös felé vezető jobb pályán már három sávon haladhat a forgalom, az 51-es főút csomópontjáig. Török Bálint térségében hidépítési munkák miatt sávszűkület és sávelhúzás lassítja a haladást. Ezen kívül Gyöngyös nyugat csomópontban szintén átépítés és burkolatjavítási munkákat végeznek, ami miatt a csomóponti le- és felhajtás nehézkes. Balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
2: Megjelenő felhők, melegebb délután, ma folytatódik a száraz széria, azonban a szombati teljesen derült égbolthoz képest napközben több felhőzet sodródik a térség fölé. A napos és felhősebb időszakok váltogatják majd egymást, de érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Délután az égbolt gyakran erősen felhős lesz, a déli áramlásnak köszönhetően a szombatinál is egy fokkal melegebb lesz a levegő, a csúcshőmérséklet elérheti a 22 fokot is, a szél délkeleti irányba fordul, de továbbra is gyenge és mérsékelt marad. Így a szél nem rontja majd a komfortérzetet. Estére pedig a hőmérséklet 11-12 fokig hűl le. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Hát gyönyörű szép napot nektek, drága Rádió Dik hallgatók, Patai Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy jól telt a délutánotok. Na persze, hogyha a Rádió Dikkel tartottatok, akkor biztos, hogy jól telt a délutánotok, ugyanis 13 órától 18 óráig én vagyok itt veletek, én pedig a legeslegjobb dalokat hozom nektek, úgyhogy rosszul nem telhetett a mai délután, ha velem tartottatok, bízom benne, hogy tényleg mindenki így tett. Ebben az órában is kifejezetten cigányokkal kapcsolatos hírekkel foglalkozunk majd, de mielőtt ezt megtennénk, most is jó zenéket hallgatunk meg a kedvenc előadóitoktól.

0: vicces.
1: Patai Anna vagyok, ez itt a Rádió Dix 100.3. Közlekedési információkon már túl vagyunk. Az időjárást is jó párszor lecsekkoltuk, úgyhogy jöhetnek a legfontosabbak, a roma hírek. János, a világhírű magyar ökológus. Balogh János a 20. századi magyar természettudomány egyik jelentős alakja volt. A biológia és az ökológia területén végzett munkájával nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is ismerté vált. Tudományos pályája mellett azért is különleges személyiség, mert roma származású tudósként fontos példát jelenthet a fiatalok számára arra, hogy a származás mellett a tehetség, a kitartás és a tanulás milyen jelentős szerepet játszhat az életben. Balogh János 1913-ban született Budapesten. Már fiatal korában érdeklődött a természet és az élővilág iránt. Tanulmányai során egyre inkább a biológia felé fordult, később pedig a talajban élő apró élőlények, különösen az atkák kutatásával kezdett foglalkozni. Ez elsőre talán távoli és különleges tudományterületnek tűnhet, azonban ezeknek az apró élőlényeknek fontos szerepük van az ökoszisztémák működésében. Tudományos munkásságának egyik legfontosabb területe a talaj élővilágának kutatása volt. Vizsgálta, hogy a különböző apró élőlények milyen szerepet töltenek be a természetben, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz az ökoszisztémákban. Kutatásai hozzájárultak ahhoz, hogy a tudomány jobban megismerje a talajban zajló biológiai folyamatokat. Balogh János kutatásai során nem csak Magyarországon dolgozott. Több külföldi expedícióban is részt vett, és különböző kontinenseken tanulmányozta a természetet. Különösen fontosak voltak trópusi kutatásai, amelyek során az esőerdők élővilágával és a trópusi ökoszisztémákkal foglalkozott. Munkája során olyan helyekre is eljutott, ahol a kutatóknak különleges természeti körülmények között kellett dolgozniuk. Tudományos pályája során számos publikációt és könyvet írt. Munkássága nem kizárólag a szakemberek számára volt fontos. Nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a természetvédelem és a környezet megóvásának gondolata szélesebb közönséghez is eljusson. Úgy gondolta, hogy a természet megismerése segít abban, hogy az emberek jobban megértsék annak értékeit és felelősen bánjanak vele. Balogh János a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt, tudományos munkásságát pedig számos elismeréssel jutalmazták. Nemzetközi kapcsolatai és kutatásai révén a magyar ökológia és talajzoológia hírnevét is erősítette. Életútja a roma közösség szempontjából figyelemre méltó. A tudomány világában elért eredményei azt mutatják, hogy a roma emberek között számos olyan tehetség van, aki kiemelkedő eredményeket érhet el a tudomány, a művészet, a sport vagy más területeken. Balogh János története ezért példaként szolgálhat azoknak a fiataloknak, akik szeretnének tanulni, kutatni és saját területükön maradandót alkotni. Különösen fontos öröksége a természet iránti érdeklődés és a tudományos kíváncsiság. Életműve arra tanít, hogy a világ megismerése gyakran az egészen apró dolgok megfigyelésével kezdődik. Egy talajban élő apró atka első pillantásra jelentéktelennek tűnhet, mégis egy összetett ökológiai rendszer része. Balogh János munkássága ebben azt mutatja meg, hogy a tudományban nincs jelentéktelen kérdés, ha megfelelő kíváncsisággal és alapossággal vizsgáljuk.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
1: A zenekar a magyarországi roma zenei kultúra egyik legismertebb és legfontosabb együttese. Története szorosan összekapcsolódik a magyar cigányzene hagyományaival, a fiatal tehetségek támogatásával és azzal a törekvéssel, hogy a roma muzsikusok öröksége generációról generációra tovább éljen. A zenekar nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem számos külföldi országban is bemutatta a magyar cigányzene és a magyar zenei kultúra különleges világát. A Rajkó együttes története 1952-ben kezdődött, amikor a fővárosi tanács kezdeményezésére létrejött a Rajkó zenekar és a hozzá kapcsolódó Rajkó zenekari iskola.

0: figyelni. A Rajkó zenekar repertoáriában a hagyományos magyar cigányzene mellett magyaros műdalok, verbunkosok, csárdások, népzenei feldolgozások és klasszikus zenei művek is helyet kaptak. A zenekar egyik fontos sajátossága, hogy a cigányzenész hagyományokra építve képes volt a klasszikus zenei műveket is megszólaltatni. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a közönség szélesebb körben ismerje meg a roma muzsikusok zenei tudását. A zenekar számára a külföldi fellépések jelentős szerepet játszottak. A Rajkó muzsikusai számos országban szerepeltek, és koncertjeiken keresztül olyan közönségekhez is eljutottak, akik korábban kevésbé ismerték a magyar cigányzene hagyományait. A külföldi fellépések ezért kulturális szempontból is fontosak. A zenészek nem csak saját művészetüket mutatták meg, hanem Magyarország zenei kultúráját is képviselték. A Rajkó történetének egyik legfontosabb része a tehetséggondozás. Az együtteshez kötődő oktatás számos fiatal számára jelentett lehetőséget arra, hogy zenei tehetségét kibontakoztassa. A növendékek között később olyan muzsikusok voltak, akik önálló pályán folytatták karrierjüket. Így a Rajkó nem egyszerűen egy zenekar volt, hanem egy olyan közösség és képzési rendszer is, amely több generáció zenei fejlődésére hatással volt. Érdekesség, hogy a Rajkó szó a cigányzenész hagyományban a fiatal, tehetséges cigányzenészt jelöli. Maga az elnevezés ezért is jól kifejezi a zenekar eredeti célját, fiatal roma muzsikusok képzését és színpadra állítását.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dik. Rólunk neked.

0: kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

Nagyon csodásak vagytok, legközelebb jövő héten találkozunk majd egymással, ami azt jelenti, hogy október első hétvégéjét köszöntjük együtt. Csodálatosak vagytok, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és továbbra is hallgassátok a Rádió Dikát. Sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter szombaton országjárásának szolnoki állomásán, ahol néhány ellentüntető megpróbálta megdobálni. A miniszterelnök kijelentette, hogy az idei asszály mindenkinek, a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni. A vízgazdálkodás nem csak agrárpolitikai, hanem közös nemzeti ügy, mondta. A teendők között említette új vizes élőhelyek kialakítását, a régiek visszaállítását, a talajvízszint jelentős emelését és az őszi-téli kora tavaszi magasabb vizek megtartását. Magyar Péter beszéde elején bejelentette, hogy amíg Tisza kormány van, nem lesz elektrolítgyár a városban, amit az egybegyűltek nagy tapssal fogadtak. 20 éves lett a Magyar Vasút Történeti Park kerti vasútja, az évfordulót pedig egész hétvégén ünneplik Budapesten. Vasárnap a kis szerelvények mellett púpos dízelmozdonyok és más különleges vasúti járművek is bemutatkoznak. A szervezők tervei szerint több M40-es is felsorakozik a rendezvényen. A mozdonyok egy részét nem csak álló helyzetben lehet megnézni, több jármű működés közben is bemutatkozik, és egyes mozdonyokon utazni is lehet. Vasárnap 13 órakor jármű bemutatót is tartanak a fordítókorongnál. Emellett gőzmozdony, hajtány, lóvasút, az ezüstnyíl és más vasúti járművek is szerepelnek a hétvégi programban. Szeptember 28-án megkezdődik a 6-os villamos budai szakaszának felújítása a Karinti-Frigyes úton, az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között. A munkálatok várhatóan november 22-éig tartanak, és ez idő alatt a környék közösségi és közúti közlekedése is megváltozik. A 4-es és 6-os villamos közös vonalának nagy része továbbra is használható marad. A Nagykörút felől érkező villamosok a felújítás idején 4-es 6-os jelzéssel közlekednek majd a Széll Kálmán tér és Új Buda központ között. A mostani beruházás során az Irinyi József utca és a Bercsényi utca közötti csaknem 800 méteres vágány szakasz újul meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, szeptember 27-e, vasárnap van is, 18 óra múlt, én pedig Kökény Anna vagyok, és a következő két órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetésével. Várom önöket, vendégem volt a héten a stúdióban, a Crazy Boys. Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 27-e vasárnap van, is 19 óra múlt. Ebben az órában is remek zenével várom önöket, illetve folytatódik a beszélgetést a Crazy Boys-zal. Költői kérdéssel indítunk, ha véget ért a nyár, hová fúj a szél? Ezt a csodálatos kérdést dobták fel a legújabb slágerben, aminek a címe Léggömb, és hogy melyik ez a sláger, ki énekli, hol található, miről szól, abban segít nekem ma a Crazy Boys, akik vendégem itt a stúdióban, vagyis Nyilas Kristóf és Gugi Zsolt. Szeretettel üdvözöllek titeket.
5: Sziasztok, drága hallgatók.
6: Üdvözlök mindenkit.
5: Micsoda felvezetés volt ez itt, kérem szépen.
4: Hát imádom ezt a sort, nagyon tetszik.
6: Ennyire gyönyörűen még nem vezették fel ezt a dalt.
4: Na, hát akkor épít volt.
6: Csütörtök óta.
4: Akkor épít volt az ideje.
5: Hát egyébként azt akartam pont mondani, hogy ez már ezért megérte ott a sorokon ülni, hogy hú, mit is kéne, meg hogy is kéne hozni, hogy ennyire jól lehet vele építkezni már egy bemutatkozó résznél, egy intrónál, egy felvezetésnél, hát akkor mi lesz még itt, kérem szépen, az elkövetkező jó fél órában, órában.
4: Így van.
5: Hát, kivesézünk mindent.
4: És ez csak pár szó volt. Egyébként mondjuk el a hallgatóknak, tehát dalpremierre készülünk, itt néhány perc múlva a Rádiódikben, de hogy mesélj kicsit a dalról, kivel készítettétek, ki szülte a dalt, ki találta ki, hogyan jött az együttműködés, és hogy ki sok mindenki szerepel benne.
5: Hát ez egy nagyon komplex folyamat és mindenség is. Hát igazából ez a Léggömb című dal, amit elhoztunk ma nektek, és illetve a drága kedves hallgatóknak, ennek volt egy olyan apropója, hogy van egy Teddy Swims nevű előadó, sokan ismerhetik, mert elég nagy slágereket köszönhetünk neki külföldi vonalról, és amikor a The Doors című zenéjét kiadta, és elkezdte játszani, ugye itthon is elég sok rádió, illetve DJ is, nekem engem nagyon megfogott az a csávónak az orgánuma. Annyira jó volt, ilyen hidegrázós bármikor meghallom, akár az eredeti zenét, akár remixben. Nagyon jól állnak neki a remixek is, és akkor mondtam Kristófnak, hogy te figyelj ide, én a következő zenénket, mert nekünk volt már egy ilyen house-os rádió barát zenénk, azt ilyen Dua Lipa vonalra dolgoztuk, de mondom, a következő ilyen rádióbarát zenét, hogyha egyszer megcsinálnánk, akkor mondom, én nagyon ilyenre szeretném csinálni, mint ez a Teddy Swims. Egy picit gyorsabb, tehát már egyből, mint hogyha remixeltük volna azt az előadót, úgyhogy hogy egy kicsit azért pörgősebbek legyünk, mert aki ismer minket Crazy Voice, az tudja jól, hogy mi darálunk, mi imádunk bolondkodni, imádunk energiát vinni, mert hát ha bulizunk, akkor bulizunk, nem aludni jöttünk, kérem szépen.
6: Ez így igaz.
5: Úgyhogy így mondtam Kristófnak, hogy mit szólna hozzá, és mit szóltál hozzá?
6: Azt, hogy meg kell csinálni, és hogyha megvan, akkor arra keresünk egy megfelelő előadót, vagy előadó párost. Hát ez jóval régebbet, mennyi, fél év? Év volt, és akkor szépen így elraktuk a fiókba, mert akkor volt más olyan dolog, amivel lehetett foglalkozni, meg nekünk általában a nyár az mindig egy hatalmas hajtás így fellépések szempontjából, és akkor így el lett rakva. Aztán nemrég elővettük, hogy hát mégis kéne valamit ezzel kezdeni, körülbelül mennyi? Két hónapja?
5: Három? Inkább három hónapja, nyár elejénhez közeledtünk, és akkor voltunk vele úgy, hogy hát azért most már illene ezzel a dallal foglalkozni, mert annyira jó, hogy megtetszett nekünk ez a Teddy Swims vonal, viszont mondom, csak hogy lehet, hogy már lassan megint trendváltozás jön, és már nem is fog ez a hangzásvilág annyira kecsi, annyira menő lenni itt a hazai életben, a hazai rádiós életben. Úgyhogy mondtuk, hogy na jó, akkor neki kéne ugrani. És ugye itt van nekünk egy annyi segítségünk, hogy az, amit tudtunk, hogy egy fix előadónk lesz rajta, aki mindenképpen szerepel, ha akarja, ha nem, de nagyon is akarta ő, és ő pedig Márkó X, az az istenes Márkó, aki a tavalyi X-faktor 5. helyezettje volt. Mert ugye vele már van egy közös zenénk, a Game Over, ami ugye elég vicces volt ez a sztori, hogy hogyan is alakult.
6: Mégpedig olyan tekintetben, hogy Márkó azt mondta, tehát kezdjük ott, hogy Márkó akkor ismert meg minket, amikor mi a Messze még a holnapok Kali Rolanddal és Halász Rebekával a Messze még a holnap című dalt kiadtuk, és ő már úgy keresett meg minket, hogy így, srácok, nekem kell egy ilyen dal. Mondtuk, jó Márkó, megcsináljuk neked. Aztán így, hát így
5: pontosabban kell egy ilyen rádióbarát zene, amilyen house-os zene.
6: Igen, és akkor így mondtuk neki, hogy jó Márkó, cserébe kapsz egy trap beat-es dalt, és akkor így megkapta a Game Over című zenét. De mondtuk neki, hogy semmi sincs elfelejtve, mi nagyon jó gyerekek vagyunk, emlékszünk mindenre és mindenkire, főleg így az elmúlt 10 évben szakmailag, tehát, hogy így meg fogod kapni ezt a zenét, és akkor így most került rá sor, és nagyon örült neki egyből, csak hát ilyenkor szokta Zsolti megemlíteni, hogy hát jó, nagyon szép Márkó hangja, nagyon jó minden, de hát azért így hárman férfiak a klipben azért így... Az
5: kicsit
6: így,
5: monoton, kicsit egyhangú lesz a nézőknek.
6: Nem csalogatja úgy a szemeket, mint
5: igen,
6: hogyha...
5: Igen, bár talán a Kristóf haja a leghosszabb, hogyha esetleg valaki a hosszabb hajú embereket kedveli, akkor az ő 10 centis haja talán itt a legütősebb.
6: Köszönöm szépen.
4: De nagyon jó csajt hoztatok be a dalba.
5: Jót.
6: Igen, nagyon szépen. Szép és jó hangú hölgyet.
5: És kedveljük ezt a csajt, ezt a hölgyet, aki ebben az időtájban, ahogy most vagyunk, valószínűleg ébren van. Reggel azt mondta nekem, amikor megtaláltuk, meg elkezdtünk együtt dolgozni, mondtam neki, hogy figyelj, majd ide meg oda mennénk rádióinterjúzni, és hogy mondja nekem azt, hogy
6: szóval lerendezte.
5: Biztos, hogy nem, hogyha reggel van. És mondom neki, mi a reggel? És akkor mondta, hogy hát figyelj, hívhattok telefonon, meg ilyenek, én Pestről nem megyek ki, mert akkor hát reggel még pihenek, meg összeszedem magam, 11-től hívhattok.
4: Imádom, legközelebb hajnalban, amikor nem tudok elaludni, nem lesz lelkiismeret furdalásom, mert arra fogok gondolni, hogy nem baj, a tolvajren is ébren van.
5: És itt van, igen.
4: És 12 előtt nem nagyon szoktam felkelni, úgyhogy én teljes szívből puszilom, üdvözlöm innen őt a stúdióból, mert akkor mi általában egyszerre szoktunk kelni, feküdni ezek
5: közös
4: szerint.
5: Közös vonások, látod? A közös vonások.
4: Hát biztos alkot este ő is, vagy hazaér a fellépésről, aztán... Nem tud olyan jót aludni.
5: Igen. És ami visszakanyarítva szólt a Márkónak, mikor elsőnek mutattuk ezt a dalt, megleptük vele, mert Sárváron léptünk fel egy arénás buliba, és elvittük magunkkal, mert ott hivatalosan mi voltunk fellépők, sok már Deltaával, meg DJ Pázzal, és így sokan másokkal. Egy nagyon fantasztikus buli volt ez még tavaly novemberben, azt hiszem.
6: Körülbelül, igen.
5: Viszont direkt útközben erre hagytuk, hogy így egyszer csak így beraktuk ezt a demót, úgyhogy nem, ugyanazon még nem volt dalszöveg, csak az instrumentál ment, és így felfigyeli a hátsó ülésre, mert egy kocsival mentünk, és ugye elvittük magunkkal, hogy a game over-re majd ő ráénekeljen, ráreppeljen ott élőben a DJ setre. Szoktunk ugye ilyen kreatívkodást belevinni a DJ setjeinkbe, hogy DJ-ből sok van, sok a gomnyomkodó huszár, ugye ezt sokszor megkapja a DJ társadalom, hogy hát ti csak így nyomogatjátok a
6: plégombot. Az olyan egyszerű, hogy
5: állsz,
6: és több ezer ember előtt, vagy több száz ember előtt csak így állsz, és akkor így nyomkodod így, kevergeted a zenét jobbra-balra. Hát, ezeket a DJ-ket nem tekintjük DJ-knek.
5: Hát igen, mi igyekszünk általában kreatívkodni, meg így ügyeskedni, és akkor ezért ennek apropóján ott volt Márkó, és akkor így beraktuk a kocsiba. És hát ő egy ilyen, hogy mondjam, elég energiadús kis srác, ő úgy folyamatosan böngészi a közösségi médiát, folyamatosan cseveg valakivel, vagy 3-4 gondolatban van egyszerre a fiú, és egyszer csak miatt hopp, felfigyel a gyerek, megáll, és így néz ránk, hogy ez micsoda? És így nézek így a visszapillantó tükörbe, vegyünk az autópályán, és akkor mondom, na mi lenne szerinted? Egy tetszik. Új dal, amiben beszállhatnál, ha már a House-ról beszélgettünk, hogy House-os zenét adnánk neked. És így, menj már, ez ugye az, amit izé beszéltünk? Egymásra nézünk a Kristóffal, bólogatunk, rögünk egy nagyot. Bizonyám, Márkom, mit szólnál, hogy megcsinálnánk? És 10 percen belül már elkezdtem megírni az ő saját verzét, hogy úristen, igen. Hogy építené már az első intro részt.
6: Durva.

0: Isten vója száz.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Annyira elkapta a fonal, úgyhogy mondtuk, hogy akkor biztos, hogy a Márkó lesz az alapköve ennek, és ugye Reni meg sokkal később került ebbe így bele.
3: Igen, tehát ő mindenképp utólag jött bele így a történetbe, tehát természetesen több gyönyörű és gyönyörű hangú énekesnőt megkerestünk, de végül így a Reni mellett döntöttünk, mert vele voltunk így teljesen elégedettek 100%-ra.
2: Igen, nagyon passzol a hangja, nagyon passzol a külseje, a hozzáállása, iszonyú cuki, nagyon törekvő, ezt így utólagosan főleg nem, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy megbántuk volna, hogy így egy dolgoztunk, és ami a legjobb benne, hogy nagyon-nagyon imádja Márkónak is a temperamentumát és a hangját is, és nagyon szeret hozzáilleszkedni. Egy kicsit még mondhatni Reninek volt kihívás, mert más hangnembe voltak ők nagyon, és akkor nagyon kompromisszumot kellett hozniuk kettejüknek, hogy meg nekünk is alakítani kellett a dalt, viszont nagyon-nagyon király volt vele azt látni, hogy egymásra épültek, és a kettőből lett az igazi egység, amitől olyan dög lett a dal. Kettő egymás nélkül nem annyira jó. Tehát, hogy néztük, hogy milyen így visszavéve egyiküket, és akkor előtérbe helyezve a másikat, és nem, felejtős. Sokkal jobb. Ketten egyszerre úgy megérkezik az igazi energia, ami kell. Ahhoz, hogy egy dal legyen, hogy azt mondta, hogy na jó, ezt meghallgatom még. Úgyhogy igen, örülünk ennek az egész folyamatnak.
4: Szerettem a dalt, nagyon tetszik nekem. Meséltek már a szövegről. Ugye engem rögtön az ragadott meg.
2: A szöveget azt egyébként úgy van, hogy hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy mi értünk a dalszövegíráshoz, és mi
3: mert nem értünk, erre vannak megfelelő embereink.
2: Nagyon sok mindennel foglalkozunk, mi már így is, így néha túl sok mindennel. Ha véletlenül hallgatja egy nagyon, hogy mondják, ezt buzgó mócsingot menedzser, vagy menedzser palánta, aki szívesen foglalkozna olyanokkal, akikben van kraft, és
4: tennivágyás?
2: Igen, tennivágyás, hogy céltudatos, és törekszik arra, hogy elérjen bármit is, nem csak várja, mint a sőtgalombot, akkor a Crazy Boy szívesen meghallgatja az ajánlatát, mert nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk.
3: És egyben ez volt a reklámhelye is.
2: Igen, nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk, az a baj, és ez most már nagyon sokszor elveszi az alkotásról az erőt, az energiát,
4: jó,
2: az
4: időt. Jó, ezt fejlesz, mert most ezt nem értettem. Tehát nektek olyan ember hiányzik, most habtéréfából mondtad, ha komolyan, aki komolyan.
2: Gyakorlatilag nekünk kéne egy olyan ember, aki magát tényleg a menedzsmenti részét össze tudná fogni, hogy oké, ti vagytok a Crazy Boys, nektek van ez a bolondos arculatotok, oké, ti tudtok zenéket gyártani, tudtok újra dolgozni, tudtok remixelni, tudtok újat is alkotni, jól szót tudtok érteni sok mindenkivel, jó bulikat tudtok csinálni, én meg segítek ennek a terjesztésében, hogy tudtok minél több helyre eljutni, illetve bizonyos folyamatokat levezényelni, amit egy igazi menedzser szokott, hogy A-ból B-be hogy jutsz el, vagy éppenséggel a klip van, klip készül, akkor az oda a háttér dolgokat összeszervezni, a fodrászt, a sminket, a ruhakéz, a stylistot, a helyszín lefoglalás, meg ilyenek, mert ezt mind mi magunk csináljuk.
3: Igen, ezt így sokan nem tudják, vagy így nem tudom, hogy tudják-e, vagy nem tudják, de hogy így a Crazy Boys az egy ilyen nagyon kis családias vállalkozás. Mondhatni vállalkozásnak, igen. Mert hogy ugye mi csinálunk mindent kvázi, és ugye vannak az ismerőseink, vannak a közeli, nagyon közeli barátaink, ők meg így segítenek ebben nekünk nagyon sokszor, és akkor így áll össze a komplet brand.
2: Igen, sokszor lehet az agyukra is megyünk vele, úgyhogy innen is köszönjük a türelmüket, de igen. Szukik, hogy tudnak segíteni, és akkor a lényeg, hogy ez sokszor elveszi az alkotásokról így a folyamatokat, mármint így azt az igazi erőt, vagy kedvet, lendületet, amit még bele lehetne ebbe rakni, és ezt vesszük észre egy olyanon, hogy például pont a minap volt egy olyan, hogy 2 órával többet tudtam aludni, mint az átlag, mert általában 4-5 órák jutnak, de most 7-et aludtam, és így egyből tudtam gondolkodni, hogy milyen marketing, vagy milyen ötletet lehetne még belevinni ennek a dalnak a híresztelésében, akár ugye a közösségi videóban.
3: És beírt egy olyan ötletet, most hát nem, nem bántóan, de hogy ugye annyira elveszik az energia, hogyha keveset alszik az ember, hogy van, ami nem tud már gondolkodni, vagy így van, ami már így tehát inkább egy kicsit így a nagyon kreatív emberekből kicsit így visszávesz. Én belőlem is sok mindent vissza szokott venni, hogyha nem tudok megfelelő órákat aludni. Na, és a Zsolti ennek a felét aludsza, mint én, mindegy. És olyan ötlet cunami jött így a gyerekből, hogy így néztem, hogy mi történt, mit, és azt mondta, hogy ja, hát most így 7 órát aludtam. Mondom, ki aludtam?
0: Az a gyerekek.
3: Igen. Mondtam neki, hogy mondom, akkor ebből ajánlok többet, igen, hogy így egy héten így többször is próbálkozunk. Kéne.
2: Majd most jön a téli szezon, akkor találjuk
5: benne. Újabb

0: life without me. Find your way and set me free.
1: Rádió, Rádió Dick.
2: Viszont elkanyarodtunk, ugye, amit kérdeztél tőlünk.
3: De várj, nekem van egy Jenny nevű ismerősöm, akire az életemet is rábíznám, ha ilyen dolgokról van szó, és szerintem neked is ismerős. Őt ajánlom, hogyha tényleg ilyesmi problémája van.
2: Na, majd a Jenny felünkkel beszélgetünk.
3: Ő aztán az, akire erre lehet mindent bízni, igen.
2: Na, majd beszélgetünk egy sort vele. Visszakanyarítva, hogy megkérdezted a dalszöveget, tehát arra akartunk ebből az egészből kitérni, hogy a dalszöveg az úgy íródott, hogy gyakorlatilag a Márkó megírta ő saját verzióját. Így megvolt a dal alapja, a Márkó verziója, és ugye amikor belejött a Reni a képbe, mert megkerestük, és ő is azt mondta, gyerekek, tök jó, csináljuk, ezt nagyon szereti, meg bejön neki az egész világ, akkor jött az, hogy na, akkor viszont a Reninek is kell egy. Úgyhogy van egy dalszövegírónk, őt Tóth Marcinak hívják. Én bármikor nagyon szívesen emlegetem az ő nevét. A Pola formációban volt ő még anno az egyik tag. Nagyon jó sikereket is értek el ott is, de a fiú mai napig nagyon sok mindenki mögött ott van, mind dalszövegíró, illetve van, akinek producerkedik is. De nálunk ő dalszövegeket többször is írt, és ami például nálatok is pörög akár a mai napig, a Izzik a vérem, a Bittó duóval közösünk, amire már aranylemezt is kaptunk, azt is neki köszönhetjük, mert ő írta meg azt a slágert is, úgyhogy nem volt kérdés, hogy akkor nekünk ide kell a Tóth Marci, és akkor szépen összedugták a fejüket Renivel, Márkóval, és szépen összegyúrták ezt az ikonikus sorokat, ami ennyire belemászott a fejedbe. Meg hát füledbe, és remélem, akkor ennyire sok mindenki másnak is.
3: Figyelj, nekem még ami nagyon tetszett, amit még nem láttam eddig, de hát pedig sok mindent láttam már, mert már elmúltam 16. A Dicknek a vége, megőrülök érte.
2: A tűzi játék? Vagy mi a tűzrakós? Vagy mire gondolsz benne?
3: Nem tudom, a lendület, az egész, az a mozgás,
4: energiák, és igen, de azt mondom, úgy is terveztük itt hogy minket se láthatnak így a hallgatók, max csak képről, de itt van mögöttünk egy úriember, aki most jelenleg fotóz, ő neki a műve a pirotechnikai rész, amit innen is nagyon szíven köszönünk.
2: Igen, egyébként az vicces volt, hogy nekem volt 2 darab tűzijáték telepem, amit ugye magánterületen, már pedig ugye magánterületen készült a
4: klip. Voltunk, igen.
2: Azt úgy, hogy szabadon ellőheted, használhatod. Biztonsági előírásoknak megfelelően. És hát Lacival, aki itt van most a háttérben, Fazekas Nagy László, ővele nem egy szilvesztert átmulattunk úgy, hogy mi ott pirotechnikus dolgokat végeztünk kőkeményen.
4: Hát nem voltak állapotok.
2: Úgyhogy nem volt neki újdonság ez, hogy rábízzuk ezt a folyamatot, de egyébként a klippet a végén még ő is színezte, mert magát a klip forgatásáról is bele tudunk beszélni, hogy ezt a Márkó brigádja fényképezte, videózta és producerte le, illetve rendezte meg, mert Márkó itt mondta, hogy most, hogyha lehet, akkor teret adna mindenképp a saját brigádjának, amit innen is köszönünk, mert egyébként jó lett. Laci is belesegített, hogy egy kicsit hozzánk is igazítsa az egészet, meg az ő tudását is belerakja, úgyhogy innen is Pacsi Lacinak is, mert ügyesen lehozta a dolgokat. És igen, az, amit látsz a végén, egyébként egy picit én utólag azt kell, hogy mondjam, hogy egy felszabadult érzés volt mindegyikünkben, aki ott volt. Igen. Mert hogy volt egy picit feszült, néha picit feszült része, az is belénk tette a napparlantot, hát hogy ilyen borús volt az idő, bocs, hogy még mondom, Kristóf, csak hogy ha most kinéztünk tegnap az ablakon, akkor láthattuk, hogy egy ilyen hol sütött a nap, de inkább nagyon borús időnk volt. És gyakorlatilag mi egész héten megsültünk, megszereztük a kábriót is, hogy na, milyen jó jelenetek lesznek, igen, vele, és aznap nagyon borús idő volt. Egy deka napsütésünk nem volt, úgyhogy ez egy kicsit megnyomta azt, hogy szomorkásabbak legyünk, viszont itt azért próbálta oldani a hangulatot a Kristóf is, meg mi is, és amikor ugye a tűzrakós rész meg volt, meg tűzijáték is volt, úgy valahogy egyszer csak kitört mindenkiből ez az érzés.
3: De annyira átjön ez. Nekem annyira megmaradt a vége, hogy olyan buli a vége. Nagyon tetszett.
2: Meg jó volt látni Renit is, nem? Hogy milyen felszabadultan táncolt már.
4: Pedig erre amúgy így nem készültünk így a végén, és amúgy azt akartam hozzátenni azt, amit te mondtál, hogy ugye azért egy ilyen nap az általában 8-10 órás forgatási napunk. Tehát, hogy ott már a végén mindenki már úgy áll, hogy akkor legyen már vége, itt állok már reggel óta, azért voltak jók benne, de hát azért ezt még végig nyomni, végig tehát, hogy a teljes munkafolyamatot végigvinni, az egy ilyen 8-10 óra, és így a végén így minden kitört belőlünk. Tehát az energiák, a társaság, ott már nagyon jó volt, a hangulat is, és így azt, amit majd aki megnézi a klippet, az majd azt látja majd, ami általában egy krízis forgatás volt a vége. Hogyha az egész nem is, de a vége az egy ilyen nagyon felszabadult közösségi tán. Hát most nem tudok amúgy jobban fogalmazni. Ott mindenki belerakta maga kis energiáját, ami még maradt abból, és teljesen is táncoltunk, és pörögtünk.
3: Nagyon klassz.
2: Úgy voltunk belőle, nem érdekel, mi van most, már csak örülünk annak, hát megy a tűzijáték mögöttünk.
4: Este 10 óra van, most már teljesen mindegy.
2: Végig lett stabil a hozva a nap, meg lett csinálva minden napunk, nem lett, de majd bearanyozzuk utólag azt a klippet, és úgy voltunk velünk, de most már engedjük el magunkat. Tehát egy alkotásnak azért mindig meg kéne legyen az öröme. Hát maga az alkotási folyamatnak kell egy örömnek lenni. Ha abban nincs, akkor az ott már nagy problémákat jelent. Akkor nem biztos, hogy azt meg kell csinálni, nem biztos, hogy azzal kell foglalkozni. És itt annyira jó volt tényleg látni, szó szerint nem tudok más mondani, mint hogy a Reniben is azt látom, hogy az kis felszabadult kislány kitört.
4: Gyermetek.
2: És nem érdekelt abba a pillanatban, hogy áll a haja, jó pózban van-e, kifigyeli, hogy nézi.
3: Igen, nagyon őszinte.
2: Csak bulizik ő is, és ezt örülök neki, ki tudtuk hozni egyébként belőle a dal közben is, és nem csak a klipben, hanem a dal közben is.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztériumnak szánt épület felújítása nettó 70 milliárd forintba került, a beszerzési listán pedig több milliós bútorok is szerepeltek. Többek között egy miniszteri tárgyalóasztal 15,7 millió forintért és egy miniszteri dolgozóasztal 8,2 millióért. A miniszteri használatra szánt tételek között volt 19 darab fogas is, darabonként 475 ezer forintos áron. Évtizedek után új laktanya épül Magyarországon, Szolnokon a régi Tököli úti laktanya helyén, a különleges műveleti erők számára épül új komplexum. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a beruházást magyar költségvetési forrásból, 59 milliárd forintból valósítják meg. Az új objektumban a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság is helyet kap. A fejlesztés első ütemét 2026-ra tervez. A Honvédelmi Tárca korábbi közlése szerint Magyarországon ezt megelőzően 1976-ban Győrben adtak át új laktanyát. Már csak vasárnap éjfélig lehet regisztrálni az idei Teszed akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A résztvevők pedig saját környezetük megtisztításában segíthetnek. Az akció keretében megtisztítják Budapest egyik különleges természeti értékekben gazdag területét, a Mocsárost is. A szemétszedésre október 16-án, 17-én és 18-án lesz lehetőség. Mindhárom napon 10 órától várja a résztvevőket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az önkéntesek segítségével elsősorban a területen található eldobált, illetve illegálisan lerakott hulladékot gyűjtik össze. A munkához szükséges zsákokat és eszközöket a szervezők biztosítják, és munkás kesztyűkkel is készülnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 27-e vasárnap van, is 19 óra múlt. Ebben az órában is remek zenével várom önöket, illetve folytatódik a beszélgetést a Crazy Boys-szal.
4: Gratulálunk az operatőrnek, a klip végén olyan jó képeket csinált, meg olyan szögből, hogy én tényleg azt éreztem, hogy eddig egy videoklipet néztem, és most valami dokumentumot így a végén. És hogy olyan őszinte volt, igazi, nagyon tetszik a klip, nagyon jó.
5: Nagyon szépen köszönjük. Meg örültünk annak is, hogy bár nem egész sok drón felvétel lett benne, de nem volt ott olyan sokat a drónosunk, akit elhívtunk, mert egyébként az autóhoz terveztük főleg a drónt, de hát így annyira nem volt erősen kihasználva az autó ilyen szerepben, hogy nem volt meg ez az igazi golden hour-ös arany napsütéses, naplementés részünk. Viszont Fáj Krisztófert innen is kiemelném, hogy köszönjük szépen, hogy nagyon fáradtan, szó szerint lenyomott előtte lévő nap.
4: Hát ugye egy volt teljes koncerten, estét, igen.
5: Mert koncerteken is előadóknak, zenekaroknak is videóz, csinál ilyen menő mostani trendeknek megfelelő, iszonyúan jól kinéző videókat. És melyik koncerten is volt?
4: Azt hiszem a Fall of the Flow-nak, Fall of the Flow-nak volt.
5: És mondta, hogy nagyon nagy buli volt, nagyon jó élmény volt, és nagyon fáradt, mert szintű, ő is csak ilyen 2-3 órát aludt, de fogta magát, és Székesfehérváron felutazott Dunavarsány, majd megcsinálj nekünk.
4: Tehát innen is egy hatalmas pacsi neki, mert megérdemli, igen.
5: Igen, illetve Bryzéknak is, akik a videós persze, oldal volt.
3: De az ilyen adatokat is hozzunk már. Hogy megy a YouTube-on ez a dal, ez a klip?
5: Elég jól, most vagyunk 50 ezer megtekintésnél. Mindjárt egyébként, ránézem. Ha most azt nézem, nyilván a nagy felkapottak előadói listát, hogyha most a K. Kevin, Dest, T. Dani, Marics Peti és társait nézem, akkor ez bagatel, ez pici szám hozzájuk képest, főleg 3 nap alatt, mert ők egy óra, 2 óra alatt valahogy 100 000-es megtekintéseket generálnak. Viszont mi a 3 napunk, 3. napunk alatt most már 50 ezer megtekintésnél járunk, több mint 3 ezer lejátszásnál Spotify-on, ami kimagasló, annak nagyon örülünk és nagyon köszönjük. De ami a legjobb, és azt meséltem neked ugye itt adás előtt. Na,
4: a hallgatóim legjobb, lehet jobban fogják érteni, mint én.
5: Hogy ugye most van a YouTube-on ez a hype-olás, ez a beharangozás, és igen, ez egy százas lista, amiben a legkedveltebb, leghype-oltabb, a rajongók tudják hype-olni a kedvencüknek a tartalmát, hogyha a mobil eszközről, tehát a telefonról nyitják meg. És ezen mi most hol vagyunk, Kristóf?
6: És viszont az első helyen...
5: Az első helyen,
6: amit nagyon szépen köszönünk mindenkinek, igen.
5: És tartjuk Maricsékat is be.
6: Így van, tehát hogy ugye, hogyha a top 30 trendingben nem is fértünk bele, de ugye ez is ugyanúgy Magyarországon lévő hype-oltságot nézi.
5: És ez nagyon jó, hogy ez organikusan ennyire sok mindenki
6: és eljutott. Igen, hogy ezt így nagyon szépen köszönjük nekik.
5: Köszönjük, és ami nagyon jó, hogy még csütörtökig még mindig lehet hype-olni, mert egy hétig tart. Ez csütörtökön jött ki ugye a dal, úgyhogy igazából még, most még mindig van erre lehetőségetek, úgyhogy ha megtehetitek hallgatók, akkor telefonról nyissátok meg a YouTube-ot, Crazy Boys léggömb, vagy Tolvajra léggömb.
4: Nem lehet elfelejteni, ezt léggömb beírodott van.
5: Beírjátok, és miután lájkoltátok a klippet, azonnal fel fogja ajánlani ezt beharangozás, és arra háromszor is rá tudtok nyomni egy héten, úgyhogy megköszönjük.
4: Én még soha nem csináltam ilyet, én ezt ki fogom próbálni.
5: Na, majd
4: nagyon jó. Fiatalabbnak érzem magam, hogy mondtátok gyerekek egyébként, hogy, vagy hát én gondolom, hogy nagyon sokat melóztatok a nyáron, sztorizzatok már nekem egy picit, mert én azt nagyon szeretem ám, hogy történt-e valami olyan sztori a nyáron, amiről érdemes picit beszélgetni.
6: Zsolti, történt valami olyan? Mesélj.
5: Ugye legutóbb, amikor itt jártunk nálatok, még július végén, közepén, akkor volt a Visszat az út Zsomborral, amiben én életemben először énekeltem.
4: Igen.
5: Ugye az már egy ilyen kimagasló dolog volt, és meglepő folyamat az elmúlt évekhez képest. A másik meglepő az elmúlt évekhez képest, és szerintem itt is köszön vissza egy részben a menedzser hiány, az, hogy nem tudunk már ennyi mindennel foglalkozni, hogy meglehetősen kevés lehetőségünk volt idén nyáron megmutatni magunkat a nagy közönség előtt. Ezt itt értem a fesztiválokat, a falunapokat, a bármit. Viszont nyilván annak ellenére, ugye akkor is beszéltünk róla, hogy mi járunk ugye esküvőkre, oda nyilván nem Crazy Boys néven, bár sokan a Crazy Boys zenéket bekérik. És akkor nyomjuk ott ezeket. Főleg a remixeket, amikor ugye a 2000-es évek Cybergyerek, Szexi Tanárnéni, Noxból
6: Szeretem.
5: Katyusa, igen, a Noxnak a Szeretem dalát remixeltük így meg. Főleg, amikor ezekkel foglalkozunk, ezeket nagyon-nagyon szeretik ott énekelni és tombolni, de például DJ Szatmár is újra dolgozta vele Minden jót, arra is készítettünk nekik remixet, úgyhogy az is egy ilyen nagyon jó produktum lett, és ezeket sokszor visszaköszönnek ezek az esküvőkön, és akkor a lényeg, hogy viszont esküvőből nagyon sok helyre tudtunk menni idén nyáron, illetve még mindig megyünk, mert még ma éjszaka is megyünk, úgyhogy ezután, hogy itt vagyunk most nálatok, nagyjából autóba ülünk, és már megyünk is egy balatoni esküvőre beszállunk.
4: De jó nektek!
5: Itt most könnyebb dolgunk van, mert ugye máskor mindent az elejétől mi csinálunk, most itt oda küldtük direkt az interjú véget egy barátunkat, és akkor ő kezdte el az egészet, és akkor mi majd folytatjuk, de tehát a hétvége utána úgymond pihi, de még utána is még lesz még három esküvünk ebben a szezonban, úgyhogy még novemberbe is megyünk. Úgyhogy azért innen
6: minden hétre jut valami.
5: Nagyon-nagyon jó bulikat élhettünk meg, úgyhogy innen is köszönjük a bizalmat a pároknak. Imádjuk ezt a részét, én legalábbis mindenképpen. Van egy olyan része nyilván, hogy azért kell kompromisszumot kötni, mert hogy itt nem feltétlenül az van, hogy megjövünk Crazy Boys világsztárság, és akkor darálunk elejétől a végéig, hanem azért alkalmazkodni kell az adott időpontokhoz, korosztályokhoz, meg azért szépen finoman kell felvezetni, és színezni, hangosítani mindent, viszont tök jó kihívás, és tök nagy ilyen tudás, tehát, hogy annyira jó gyakorló terep egy ilyen esküvői szektorban jót alkotni, hogy itt van az igazán, ami úgy kitapossa azt az ösvényt, hogy te utána magabiztosan állsz bármilyen közönség elé.
6: De amúgy igen, és így szokott bejönni az, hogy ugye szokták tőlünk kérdezni a kezdő DJ-k, hogy hát, hogy mit csináljanak, meg hogy mi így a titok ebben az egészben, és hát ezt a, ugye mi 12 éve vagyunk így a pályán, de hogy ezt nem lehet összefoglalni, viszont az, amit a Zsolti mondott, oda így elküldenék egy-két embert, hogy így figyelj, 8 óra, itt hogyha helyt állsz, és jó a buli, akkor lesz belőled nagyon jó DJ, tényleg jó DJ, szakmai tapasztalattal, és nem klubokban, meg nem csak a fesztiválokon szerzett tapasztalattal. Ott is lehet minimálisat szerezni, de azért ezek itt keményebb pályák, jóval keményebb pályák, de hazudtolj meg Zsolti, hogyha...
5: Hát egy az egyben, amit mondta Kristóf, az így van, mert...
4: Figyeljetek, voltam nyáron kettő esküvőn, tudom, hogy ez nektek nem számít soknak, nekem soknak számított, mert nem voltam szerintem tizenvalahány éve, és nagyon-nagyon tudni kell, aki ott van és a zenét csinálja, azt nagyon érteni kell, mert ott az rengeteg ember, mindegyiknek más a hangulata, mindegyik más hőfokon van éppen, és azokat megmozgatni, és azt mondani, hogy mindenki azt érezze, hogy ú, de jó, és jól pörgünk, jó ritmusban, jó valahogy illeszkedni az összes vendég hangulat, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
5: Hát nekem az egyik legnagyobb meglátásom ebben, hogy sokszor a komfortzónájukból kell őket kimozgatni, mert ugye itt azért sok esetben van az, hogy közeli rokonok előtt vannak, vagy hát rokonokkal találkoznak, azokkal szórakoznak, vagy valamilyen rokonokkal, és mint egy jó céges bulin is nem mindig merik elengedni magukat az emberek, vagy utána mit fog róla gondolni az
6: jóval nehezebben oldódnak, igen.
5: És sokkal feszültebbek ezáltal, nem mernek, látszik, hogy mondjuk valamire ugrálna, tombolna, üvöltené telitorokból, de látod, hogy visszafogja magát, mert hogy jó, ott van mellette, nem tudom, az anyós, a sógor, koma, nem tudom ki.
6: És amúgy ez szomorú egy kicsit azért. Tehát,
5: igen, de nézve, nyilván.
6: De teljesen meg lehet érteni természetesen.
5: Igen,
6: de
5: hogy felnőtt művelt emberek vagyunk, és próbálunk alkalmazkodni, és azt mutatni, hogy mi már érett felnőtt emberek vagyunk. Mi mindig azt mondjuk, hogy érdemes egy kicsit gyereknek maradni, és bolondozni, mert hogyha nem, akkor most így feszülni, meg fáradtnak lenni, meg szomorkodni, bármikor lehet az a baj, és millió egy indok lenne rá, de hát egyszer élünk elvileg, akkor éljük már meg azt az életet. Úgyhogy ezzel a lendülettel szoktunk megpróbálkozni már a vendégvárástól így megfogni, megragadni őket, és már úgy alakítani a zenei háttér dolgokat, hogy mire este 9 óra nagyjából a nyitótánc, az első táncot megtáncolja az ifjú pár, addigra már gyakorlatilag van olyan, hogy úgy kell lelőni őket, idézőjelesen természetesen, hogy nem, még ne táncoljatok, ne táncoljátok el a boldogságukat előtte, mert hogy ők nyissák meg a táncterepet, mert van, hogy már vacsora előtt nekiállnak táncolni a háttérzenénkre, amiket úgy választunk ki direkt, hogy felspanoljuk őket. És akkor így nem kell noszogatni a ceremóniamesternek, a vőfének sem már őket, hogy amúgy megnyitottuk, és jó lenne táncolnátok, hiszen bulizni jöttünk, hanem ebből egy tök egészséges, jó buli közönség szokott kijönni, és akkor így egy-másfél óra egészséges bulit lenyomunk, és akkor utána szokott lenni egy idézőjeles kötelező szünet, hogy a tortát azért még jó állapotban el tudja fogyasztani mindenki, és akkor utána ami a csövön kifél lehet bulizni hajnalig.
4: Ahogy képzeljétek, hát tudjátok, eszelős meleg volt ezen a nyáron. És az embernek tényleg az ott az érzésem, amikor lagziba voltam most, hogy a fene, olyan meleg van, én nem fogok felállni meg, ú, jó lenne egy...
5: Ez
4: jó,
5: a
4: akkor,
5: másik,
4: figyelj, ez volt a menet. Jó lenne elnyomni akkor egy csárdást, az olyan lájtos, hogy éppen táncoltam. Aztán jöttek a latinok, latin, jó, akkor a latin is ment, és azon kaptam magam, gyerekek, hogy hajnal ilyen 2-3 felé ilyen criss-crossra repeltük.
6: Ez kemény lehetett, mondjuk azt megnéztem volna rendesen.
4: Magas sarkúba. Tehát ha jól van,
5: építve,
4: valahogy
5: igen,
4: azért köszönöm ezt a szót, ha jól van építve, és valahogy tudta, aki ott a zenét csinált, hogy van ezekben egy kis criss-cross is, ezekben 50-esekben itt.
5: Azért szoktuk mindig mondani a pároknak, és mikor beszélünk, hogy arra próbáljunk meg figyelni, hogy oké, hogy a ti igényeitekhez kell alakítani az estét, mert rólatok szól, de azért ugye gondoljatok bele abba is, hogy azért, ha 50-100 vagy esetleg több embert meghívtok, akkor azért nekik is van egy igényük, amit oké, hogy nem az ővéki az első szerep, de azért érdemes velük gondolkodni, hiszen ők lesznek ott veletek egész este. Úgyhogy ezért szoktuk alapból is mondani, hogy mi például főleg a nagyszülőkre való tekintettel mindenképpen a top retro slágereket ajánljuk az első órában, másfél órában. A lehető leghagyományosabb verzióban, vagy valami nagyon finom remixelt, tisztított verzióban inkább azt szoktam mondani, hogy ahol még nincs ez a lábdob kiemelve erősen, nem üti szét a fejüket a basszus, meg a szívüket, meg minden, hanem ott még élvezhetik a hangszerelést, a száják kis modorat énekelhetik, amennyire csak akarják, vagy a Desperádónak a táncolját, meg a stb. Amire úgy igazán fel tudnak szabadulni, mert ha elindul a feleskör, elengedik magukat, utána, mint a kezes bárányok, olyan boldogok és hálásak lesznek neked, hogy ilyenkor volt olyan, amikor mutatom Kristófnak, hogy nézd már ki elénk, a 83 éves mama, vagy papa, mert olyan is volt, járókerettel alig tudott járni, de tényleg, mint a videókon szokott látszódni, az ilyen külföldi vicces videókon, fölemelte azt, meg körbenézett, hogy mit csinálnak a többiek körülött, és azt emelgetve a Hairstyle-ra, ami ugye nagy fesztiválos zene, ott azt kellett már játszanunk, de mert jó. Bírták a Hairstyle-t, és hogyha nem látom, is.
6: Ha nem látom, nem hiszem el. Igen. Amúgy ez a durva.
4: De neki milyen jó.
6: Nagyon durva.
4: Estéje volt akkor.
6: Hát, igen, azt tudni, mi nekünk is jó esténk volt, mert hát azért ezt egy ilyet látni azért az úgy minket is teljesen földob, azért mi mégis 8 órát állunk ott, tehát hogy azért nem így
5: majd
6: 12-t ugye szerzőszertartással együtt, igen, és hát azért az bármennyire is jó a buli, azért mi is a végre már elfáradunk, főleg szezon végén.
5: Hát vagy, hogyha az ország túlsó felé
6: az meg a másik, akkor... amikor 2,5 óra az út csak oda. Igen, na mindegy. Erősen. Tehát, hogy minket is annyira föl tud tölteni egy ilyen, hogy látjuk, hogy így, wow.
5: Hát ez is nagyon fel tud, meg a másik, ami nagyon fel tud tölteni, az amikor egyébként szó szerint oda jönnek, akár jó értelemben számon kérni minket, hogy maga nem is jött még ekkor, honnan ismeri ezt a zenét? Hát mondom, azért, mert ugye szoktunk zeneszámokat elfogadni, ha kérnek, és akkor azt elmentjük, nem kitöröljük egyből, mert hát úgyis lesz még este, és biztos, hogy jól jöhet máskor. Ez az egyik. A másik pedig az, amikor oda jönnek, hogy 8, 9, 10, 15 éve, nem tudom, van, aki olyan is volt, hogy 20 éve már nem bulizott, és azt hittem, hogy már nem is fog az életébe többet, mert már gyerek, család, meg már sok a betegség, meg minden, sok a szomorúság van, és már nem ezen gondolkodik, és ott végig tombolta, és hálásan ott szinte megölelt, hogy köszönjük, hogy egy újra hoztunk egy ilyen fiatalságot az életébe. De fiatalok, vagy hát ilyen tehát az is fiatal, hogy ilyen 35 és 38 éves anyuka is volt, hogy odajött hozzánk, hogy ő már azt hitte, hogy neki így ebben a korában, meg innentől már nem a buliról, meg ilyen nagy buli nem lesz az életében, és akkor ezt így meghazudtolta magát. Úgyhogy örülünk neki mindenképpen, ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt csinálhatjuk. Nyilván jó dolog, hogy pénzt is kereshetünk vele, nyilván ez egy fontos dolog.
6: Mert hát nem hobbink ilyen halni.
5: Így van, ez sokat mondogatja a Kristó, de hát igaza is van, de ettől függetlenül meg tényleg ez így egy jó dolog, főleg egy ilyen szezonban, meg pláne amikor itt van, akkor lehet, hogy máshol nem is tudtunk volna szórakoztatni, holott egyébként nekünk ez nagyon hiányzik, hogy szórakoztassunk, mert ez a lételemünk, hogy valami értéket adhassunk azzal, és ezért csináljuk a saját zenéket is, hogy a hétköznapjaikat az embereknek fel tudjuk dobni. És akkor adjunk valami értéket az utókornak úgy is, hogyha már egyszer mondjuk akármi nem leszünk.
6: Nem leszünk, igen.
5: Azok még mindig ott lesznek azok a zenék, azok a produktumok.
6: Igen, tehát, hogy azt ilyenkor fontos megjegyezni, hogy mi nekünk a 12 évünkből szerintem 8-at végig, nem, 10 plusz van, amúgy nem tudom, hol járunk már így időben, mikor kezdtük, így körülbelül 16 felett.
5: 12
6: na mindegy, annyi a lényeg, hogy nekünk az mindig is egy nagyon fontos szempont volt, hogy mi nem pénzért vagyunk ott, ahol vagyunk, hanem azért, hogy tényleg egy mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy egy ilyen Crazy Boys életérzést tudjunk átadni azoknak, hogyha Crazy Boysként megyünk természetesen, hogy ugye fel tudjon szabadulni az a rég, tehát hogy úgy legyen ott valahol, hogy ne kelljen aggódnia, hogy mikor kell hazamenni, ne kelljen aggódnia, hogy érzi magát, bulizzon felhőtlenül, ez 100% leírja a Crazy Boys életérzést, és hát ugye mellettem mi nagyon sok embernek így el szoktuk mondani, hogy mi nem főként a pénzért csináljuk, hanem azért, mert tényleg imádjuk ezt csinálni.
4: De gyerekek, ezt nem is lehet máshogy jól csinálni.
6: Nem, lehet. Nem lehet máshogy.
4: Ha valaki ezen kínlódna, és úgy jár, tudod, és akkor megkezdődik, az egy idő után érződik, és nem hívnának. Mert annak híre megy, hogy hát jó, berakta a zenéket, ez nem lehet máshogy csinálni, szerintem.
6: Így van. Ettől függetlenül szeretjük a pénzt, meg hát nincs pénzben.
5: Ha meg elkérjük,
6: mi van pénzben élünk, természetesen
5: mi is pénzben élünk. Nyilván a brandhez igazítva, ami a brand értéke, amit úgy gondolunk, hogy azért megérdemli ezt, meg hogy nem tudjuk, hogy azért a következő zenébe, a klippekbe, a az adóelszámolásokra, mindenre is ugye van költség és működési, úgyhogy azokkal is nyilván számot kell adnunk és vetnünk, és akkor azok alapján is dolgozunk, illetve az amortizációs dolgokkal is, hogy azért nyilván például az esküvőkön ugye saját hangfénytechnikával megyünk, és egyre nagyobb parkkal, mert már van, hogy egyszerre 2-3 esküvőt is viszünk az országban, és ki tudjuk adni a technikát a másik szolgáltató társunknak, akit elküldünk magunk helyett. És akkor ő is megy, és próbálunk figyelni, hogy a lehető legjobb legyen, a legminőségibb a hangzás, és például ez is egy tök jó dolog, amire megint csak nem gondolna az ember, hogy dolgozunk együtt ugye videósokkal, fotósokkal, ceremóniamesterekkel, dekorosokkal, minden, és akkor a dekorosok is van, hogy megjegyzik, hogy milyen szépek vagyunk, milyen jó felhozatlan, szépen vagyunk költözve, jó a cucc, jól van összerakva, nem csak úgy oda van igénytelenül hányva a kábel, ez is tök jó, de például most nincs, egy hónappal ezelőtt dolgoztunk egy videóssal, aki egyébként az Aporozecsnek a dobosa volt, és korábban, és mondja nekünk, hogy egyrészt már hallja a hangosításon, hogy na itt van valami tudás, főleg, hogy a helynek ott a keverőjét rendbe kellett szedni, mert muszáj volt a helyhez igazodnunk. Ugye ilyen csendháborításos dolgok véget, ugye a zajméréses cuccok véget saját technikájuk volt. Viszont amikor megérkeztünk, és mutatták, hogy na ez lesz a jelszintetek, akkor bzúgott, búgott minden. És mondom, de hát gyerekek, ez így megy a buli, hogy közben, ha csönd van, akkor bzzz, ezt kell hallgatni. Hát mondom, azért elég ciki. Úgyhogy szétkaptuk, megnéztük.
6: És nem kérdeztük, szétkaptuk, csak ennyi általában így működik.
5: A hátuljába találtunk indokolatlanul bekötve például egy-egy érkábelt, ami csak úgy a semmibe be volt kötve, és ott és generálta a zajt. Úgyhogy azt kihúztuk, kikötöttük a rendszerből, meg utána még egy kicsit kevertünk ide-oda belőle, elkusztunk, mert azért még kellett ott beállítani hangszereket, és lett egy tök jó hangunk. És annyira jó lett, hogy mondja a srác, hogy gyerekek, olyan nincs, hogy egy videó, amit fölveszek, ugye fölveszi a hangot is, ilyenkor, amit a szertartásvezető, meg a pár éppen ugye mondanak, megy a szertartáson, gyerekek, nem kellett hozzányúlnom, minden tiszta, minden prima, minden tök jó. Hát általában ilyen-olyan programokat nézek, hogy mivel lehet tisztítani, meg ilyenek. Hát mondom, ez volt a célunk, örülünk neki, hogyha ezt vissza tudjuk ezt is adni, és ez megint egy ilyen kis igazolás, hogy valami ragadt ránk az elmúlt évek alatt legalább. És akkor nem vagyunk gondban. De hát hány szó volt olyan is, hogy fellépésen saját magunkat kellett izét mentenünk, mert nem volt jó a technika, amit éppen ott kaptunk DJ pultot a fesztiválon, ott romlott el, vagy alapból valaki elcseszte előttünk.
6: Volt olyan fesztiválunk is, hogy még mi elől egy lejátszón ügyeskedtünk, addig hátul hegesztették a más, vagy forrasztották a másikat a backstage-ben, és így, és így, és vártuk, hogy visszajöjjön. Hát ez érdekes.
5: Meg hát azért hányszor voltunk olyannal, hogy nem volt jó a hangkeverés, vagy a mikrofon nem volt jó, és így mondom, oké, nem éneklünk minket, ez nem zavar, de azban a részben zavar, hogy mi szeretünk kommunikálni a közönséggel, hozzájuk szólni, hype-olni, bulit csinálni, és ha bekapcsolom a mikrofont, és beleszólok, és akkor megsüketülök, olyan magas hang van, az bántja az embereket is, és vissza fog venni a buliból. És akkor kicsit összedolgoztunk velük, és hoppá, már is jó lett, már is használható lett. Nem azt mondom, hogy mi hangmérnökök vagyunk, mert nem, az is
6: nem vagyunk
5: ma. De próbálkozunk, amit tanultunk, meg itt a produceri dolgokban
4: de
5: is.
4: De mindjárt kipróbálok itt az egyik cuccon, nekem van vele egy kis gondom, hogy hát a tud nekem segíteni. Egyébként már annyit beszélgettünk, képzétek el, hogy akik most csatlakoztak hozzánk, azok nem hallották a elmúlt óra elején az új dalt, aminek a címe Léggöm. Mit szólnátok hozzá, hogy ezzel búcsúznánk?
5: Búcsúzzunk.
6: Rendben legyen.
4: Én nagyon, annyira jól érzem magam, hogy veled mindig, ugye Zsolt, amikor itt vagy, most már veled is, Kristóf, és gyertek máskor is. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és
5: mi is köszönjük szépen.
4: És tényleg gyertek, karácsony előtt nézzetek már.
6: Nagyon szépen köszönjük a meghívást.
5: Megnézzük, mit tudunk alkotni.
6: Most is, meg majd decemberben is, akkor majd egyeztetünk valamit.
5: Korábban már volt, hogy újra dolgoztunk egy karácsonyi dalt, a Last Christmast. Sőt, abban is van technikus
4: betelező
5: is. Úgyhogy
4: hozzátok.
6: Vagy lehetne egy év összefoglaló beszélgetés is.
5: Hát majd megbeszéljük veled.
4: Én benne vagyok, hozzatok bárkit, jó?
6: Mindenkit így beültetünk 8-10 embert, és akkor beszélgessünk.
5: Mi csak annyit mondanánk itt a végére, drága kedves hallgatók, hogy köszönjük, hogy itt lehettünk, legyen szép hetetek, legyen szép estétek, szép napotok majd a holnapi napban is, sok erőt és egészséget, és ami a legfontosabb, még mindig tudjátok hype-olni ezt a dalt, úgyhogy ha YouTube-on megnyitjátok az applikáción a YouTube-ot telefonon, akkor be tudjátok harangozni nekünk a Crazy Boys Tolvajreni Marco X Léggömb című trackjét, amivel benn tartotok minket az top 100-as lista élén, mert az első helyen
6: van. Zsolt, olyan szép átkötéseid vannak, ez hihetetlen. Ez hihetetlen.
5: Ez ilyen, ezért nem alszok,
6: egy mert ilyen emberrel, egy ilyen embert ismerek 9 éve, hogy ilyen gyönyörű átkötései vannak, de igen, nagyon szépen köszönjük a meghívást, és hallgassatok sok lé

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Folytatódik a Róma Szalon, Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódikben, és hát a szeptemberrel nem csak az ősz érkezett meg, hanem a televíziós tehetségkutató műsorok, amelyeknek most igen rossz a úgymond a vízhangja, elég sok posztot olvastam közösségi oldalakon, hogy mit várnak egy ilyen tehetségkutatótól, és eszembe jutott egy nagyon-nagyon régi tehetségkutató, amelyet még a Roman Oglászó frontemberével idéztünk fel, Lakatos Gyurival.

0: akkoriban ugye a rendszerváltást követően hát minden zenekar és mindenki a világon meg akarta magát mutatni. Annak előtte is, de most legfőképpen, hiszen erre lehetőség volt, ugye, hát mondjuk az, hogy felszabadultunk, kiszabadultunk, mindenki kereste a maga útját, a maga lehetőségeit, és aki mit tud, erre egy óriási lehetőséget nyújtott. Egyébként korábban is a művészek közül, akik most is még dolgoznak, és itt vannak közöttünk, hát nagyon sokan a Ki mit tudnak köszönhetően.
1: Hát ne felejtsük el, egy Kovács Kati, aki egy Ki mit tudon indul, ugye.
0: Nagyon sok Kern András.
1: Így van, pontot akartam. Tehát Kern András, és igen, nagyon sok oldalú volt ez a tehetség.
0: Így van, és egyre jobban megszervezték ezeket, ugye egyre jobb volt a közvetítéstől kezdve, a hangtechnikáig minden, úgyhogy nagyon jó volt bekerülni egy ilyen Ki mit tudba, és mi tulajdonképpen nem is gondolkodtunk rajta olyan nagyon sokat. Meghallottuk, és azonnal azt mondtuk, na, mi is indulunk, és részt veszünk egy ilyen vetélkedőn, egy ilyen programban, tehát senkinek nem volt ellenvetése, hogy induljunk-e vagy sem.
1: Éreztétek már a vége felé, hogy ez most nagyon jól fog kijönni ez a dolog, és nagyon sikeresek lesztek ezen a vetélkedőn?
0: Egyébként az első tévés szereplésünk után éreztük azt, hogy sinem vagyunk, hogy rendben vagyunk, hogy minden oké, mert egyrészt a zsűri tagok is nagyon-nagyon mellénk álltak, a közönség is mellénk állt, és mi magunk is, és ez a legfontosabb, tehát éreztünk magunkban annyi erőt, hogy azt gondoljuk, hogy na, rendben vagyunk, és jó úton haladunk.
1: Hány éves vagy ilyenkor?
0: Én akkor 21 éves voltam.
1: Hú, nagyon fiatal.
0: Igen, hát az nagyon rég volt, igen.
1: És akkor ez a zenekari rész, ez hány évig tartott egyébként a Rónok Leszóval?
0: Hát ez a 90-es évek közepéig tartott ki, amikor mi együtt zenéltünk, aki mit tud után, akkor mi országosan ismert zenekar voltunk egyébként, de hát akkoriban kezdett el a cigány népzene nagyon erősen megváltozni, ilyen más zenekarok kezdtek ilyen pop stílust felvenni, divatosabb stílusú zenét játszani, és hát a zenekaron belül mi is akkor kialakult egyfajta ellentét, mert voltak, akik meg akartak maradni a régi hagyományos cigány népzenénél, ez voltam egyébként én, és voltak, akik azt szerették volna, hogy egy kicsit legyen a zenekar divatosabb, egy kicsit poposabb, egy kicsit más jellegű.
1: De most, hogyha valami popos lesz, akkor ez már nem autentikus cigányzene.
0: Hát most arra gondolok, hogy egy ismerünk mind, az, hogy valami popos lett, vagy más jellegű lett, az mostanra már szinte idézőjelben mondtam, a tökére fejlesztették egyes zenei előadók, együttesek, mert ugye mulatossá tették a cigánynép, nem csak a cigánynép zenét, hanem más zenéket is, tehát a mulatos irányba vitték el, és nekem ez annyira nagyon nem tetszett. Tehát viszont ők kétségtelen, hogy egyrészt nagyon sokan ebből meg tudnak élni, másrészt híresek lettek, tényleg celebek lettek, vannak, akik elképesztően híresek, és hát tehát egy megasztáros sztárok lettek itt Magyarországon, de engem annyira nem maga a megasztár része érdekelt, hanem az, hogy megőrizni azokat a hagyományokat, azokat az értékeket, amelyek a cigány népzene zenére jellemzőek. Nem véletlen, hiszen én is ezt tanultam meg azoktól, akik nekem példaképeim voltak, tehát az Andodrom együttes többek között, Balogh János, aki sajnos nem olyan régen halt meg, vagy a Zsigó Jenő, vagy lehetne még sokakat felsorolni, akik ezt az értéket adták át nekünk, és próbáltuk mi tovább vinni ezt.
1: Lakatos Györggyel beszélgetek itt a Roma Szalonban, Kökény Anna vagyok. Üdvözlöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, és éppen arról beszéltünk, hogy amikor hát a 90-es években egyre divatosabb lett a nem akusztikus hangszerekből álló zenekaroknak a létrejötte, az bizony egy elég erős választófal volt. Volt, aki ragaszkodott a hagyományokhoz, és megőrizte azt, hogy valódi hangszereken játszanak, és azt hiszem akkor kezdett igazán teret hódítani a különböző, hát szintetizátorok, mondjuk így, ami már egy egész zenekar játékát le lehetett játszani. Ez elég erős feszültségeket keltett akkoriban. Én emlékszem rá, az én édesapám is zenész, és akkor kezdtek ugye beszivárogni a különböző vendéglátóhelyekre is, éttermekbe, kocsmákba, szállodai zené, géphez is, habár oda azért már nehezebben, ezek a mindenféle kütyük, ami azért tényleg felháborodást keltett a zenészekben. Próbálom nem véleményezni ezt a dolgot, de az valamilyen szinten azt gondolom, hogy a valódi hangszert soha nem fogja tudni egy gép. Nem is az, hogy megutánozni, de annak az élményét, annak a rezgését, amit belead a művész, aki kezeli azt a hangszert, mert annak a lelke is benne van, ahogyan játszik a hangerővel, ahogy játszik a time-mal, az idővel, ahogy érzékeli a többi zenésznek a time-ját, az idejét. Tehát én azt gondolom, hogy valamennyire ezek a gépi zenék kiölik valamilyen szinten a lelket magából, az együtt muzsikálásból. Te mit szólsz ehhez, Gyuri?
0: Egyébként bennem akkor elképesztően mély nyomot hagyott az, hogy a cigány népzene, egyetlen az élő zene, az élő zenének a varázsa az ilyen irányba ment el, de hát egyébként azt tudni kell, hogy az egész világon teret hódít. Most nem a cigány népzenének az átalakítása és gépzenévé való átalakítása, hanem úgy egyébként a zenének az átalakítása. Mert sokkal egyszerűbb valóban egy szintetizátorral, most már ugye számítógéppel mindenféle dolgot meg lehet csinálni a zenékkel, a muzsikával, és sokkal egyszerűbb valakinek elmenni egy pendrive-val, most már, sőt, telefonnal, ugye, tehát Bluetooth-szal összekötik a hangosítása, és én nagyon egyszerű módon meg lehet azt csinálni, hogy egy ember elmegy, és egy egész hatalmas koncertet ad le, de én teljes mértékben egyetértek veled abban, hogy a lelkiségét viszont nem lehet visszaadni. És ami rendkívül fontos, hogy a gépzenének van egy, amit sokan nem tudják, és ezért mondom azt, hogy mély nyomot hagyott bennem, mert én utána elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy milyen hatása van a gépzenének magának az emberekre, a gyerekekre, a fejlődésre, az emberi agyra, és különféle tudományos munkákban vettem részt, meg különféle tudományos cikkeket olvastam el, és egyértelműen azt mondják, hogy egyébként magának az agynak a fejlődésére is rettenetesen rossz hatással van, nem beszélve a mentális hatásról, ami még sokkal rosszabb hatással van az emberekre, hogyha csak és kifejezetten ilyen jellegű zenét. Alapvetően az nem baj egyébként, hogyha valaki gépzenét hallgat, az viszont óriási nagy baj, ha szinte csak ilyet hallgat, és egyébként nagyon-nagyon jellemző az a cigány közösségekre is, és Magyarországon nagyon sok más emberre is, hogy szinte csak ezt a zenét akarják hallgatni. Nem véletlen, hiszen már a többedik generáció nő fel úgy, hogy ezt a zenét hallgatja, és nem is akar más zenét hallgatni tulajdonképpen. Tehát a kicsi gyerek, aki már az anyukája hasában van, már ezt a zenét hallja, mert amikor otthon van az anyuka, és főz, és most is mindenféle dolgot csinál, folyamatosan megy vagy a tévében, vagy valahonnan máshonnan hallgatja ezeket a zenéket, és tudjuk jól, hogy ez a zene hallgatása az egyébként a kisgyerek számára is teljesen nyilvánvaló, vagy lehetővé válik már az anyukája hasában, mert mindent hall, mindent érez, és a többi, és a többi. Tehát és amikor már felnőnek a gyerekek, akkor is, amikor nagyobbak lesznek, ugyanez a zene szól a tévéből, a rádióból, mindenhonnan. Tehát számukra, hogyha ráadásul anyuka is ezt hallgatja, apuka is ezt hallgatja, a világ legtermészetesebb dolga, hogy neki is ezt kell hallgatni. Tehát akkor fogja jól érezni magát felnőtt korban is, hogyha ilyen zenét tud majd hallgatni, hiszen az élmények azok visszacsatolnak, és hogyha anyukámmal, apukámmal jól éreztem magamat, és jó helyzetben voltam, akkor a felnőtt koromban is ezeket az élményeket fogom keresni. Tehát én azt állítom, és azt mondom, hogy egyértelműen nagyon-nagyon rossz hatása van a gépzenének. Most nem a mulatos zenére gondolok, nem a másjellegű poposított, diszkosított cigány népzenére, hanem kifejezetten a gépzenére. Tehát, hogy ez kifejezetten rossz hatással van az emberi agyra és a mentális létünkre is.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MTI-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki, a szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Ismét meghirdette a Játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre három fős csapatok jelentkezhetnek október 4-én éjfélig. Hat különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket. Informatikai vagy kibervédelmi szakirányú hallgatók és ilyen végzettségűek nem indulhatnak. A csapatok pontokat gyűjtenek, a győztes pedig vándorkupát kap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese, és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti. Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a Millenáris D-csarnokban, ahol egész nap korlátlanul kóstolhatók a csúcsminőségű, kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék sokasága. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport Szombati MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis enetilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Magyar Péter azt kérte szombaton országjárásának szolnoki állomásán a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazzák meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök a Kossuth téren összegyűlteknek azt mondta, semmi, de semmit akargatni valója nincsen. A politikus közölte, úgy fog bemenni majd a meghallgatásra, hogy feljelentést tesz foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt, mert a rendőri vezetők politikai utasításra búvárokat küldtek az áradó 8 méteres Dunába, éjszaka sötétben mindenféle segítség nélkül egy állítólag ott lévő mobiltelefon megtalálása érdekében. Magyar Péter hangsúlyozta, pontosan emlékszik arra az éjszakára, most sem tenne másképp, ha meg kellene védenie a barátait vagy fiatal lányokat és fiúkat attól, hogy egy fizetett provokátor zaklassa őket. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A fejlesztések során mosdók, tantermek, körletek és legénységi épületek újulnak meg, hogy a katonák megfelelő körülmények között készülhessenek fel feladataikra. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
4: Mai vendégem Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösségszervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert nevén ROMFEL, alapító elnöke. Munkásságának középpontjában a roma és nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
4: Az apropó pedig, ami miatt találkoztunk és beszélgetünk most, hogy Pege Aladár halálának 20. évfordulóján a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület és Kispesti Önkormányzat emlékkoncerttel és fotókiállítással emlékezik a világhírű nagybőgő művészre, amelynek a főszervezője vagy. 2026. szeptember 23-án 17 órakor lesz a Városháza dísztermében megrendezve ez a bizonyos rendezvény. Hogyan jött ennek az ötlete?
5: Én még hozzáfűzném, hogy a Jazz Szövetség is társult most a rendezvényünkhöz, nagy örömünkre, mert kiváló zenészek fogják majd képviselni a zenei oldalát. Tulajdonképpen ez az alkalom, hogy Pege Aladárról tudni kell, hogy elvált szülők gyermeke volt, és Kispesten lakott az édesapja a második feleségével, és hát abban az időben, gyerekkorában Kispesten a Bécsei általános iskolába járt alsó tagozatba Pege Aladár, úgyhogy kispesti vonatkozású kapcsolatából kifolyólag történt az, hogy az egyesületünkben azon gondolkodtunk, hogy amennyiben Lőrincen van Cifra Györgyről elnevezve egy utca, akkor miért ne lehetne Kispesten is? És akkor ez az ötlet egyre jobban megerősödött bennem, mert a Pege Aladárnak az édesapja, meg az én édesapám egy zenekarba játszottak. És nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak a szülők, ugyanakkor a feleségek is, és én gyerekkorom óta ezt az emléket azért őrzem, és valahogy úgy fontosnak tartottam, hogy azért, hogy egy ilyen világhírű jazzzenészről emlékezzünk meg, és akkor felhívtam telefonon az Ágikát, a feleségét, és akkor közöltem, hogy mit szeretnénk, és az Ágika nagyon örült ennek a invitálásnak, úgyhogy a egészségi állapota ebből kifolyólag, úgyhogy mi csak telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot, de viszont minden alkalommal őt értesítettük, hogy akkor, hogy megemlékezünk a férjének a születéséről és a haláláról, és akkor mindig egy ilyen emlékkoncertet szerveztünk.
4: Ebben az esetben kiállítással egybekötve. Az érdeklődők milyen műsort tekinthetnek meg?
5: Hát tulajdonképpen fontosnak tartottam, mert a hagyatékából sikerült nagyon sok fotót megvásárolnom egy illetőtől, és akkor azt követően ugye fotoművésszel Varga Lászlóval meg kiválogatok azokat a fotókat, amit most a kiállításon fognak majd szerepelni, vagyis hát láthatóak lesznek. És segítségére volt Naksándor, akik szintén képzőművész, úgyhogy valahogy ez egy annyira ilyen, azt lehet mondani, hogy lelkén viseltük az egész programnak a szervezését, úgyhogy talán lehet, hogy az én kötődésem ez annyira, hogy inspirált másokat is.
4: A megnyitón ki fognak még fellépni?
5: Tulajdonképpen a megnyitón, hát először is egy díszvendéget azért szeretnénk bejelenteni, Janzel Frigyes, Munkácsi díjas szobrász, a Pege Aladár Emlékbizottság tagja. 2024-ben a kerületi önkormányzat meghirdetett egy szobortervpályázatot, és a Janzer Figyes lett az első helyezett, a második helyezettet Laksándor, aki szintén Kispesten képzőművész, akinek az alkotása megnyerte a közönségnek a tetszését. De most ugye mivel, hogy én javasoltam, hogy jó lenne, hogyha szobor is lenne ott a Pege Aladár Parkba, mert lett nevezve a Pege Aladár Park, az viszont nagyon közel van, ahol lakott a idősebb Pege Aladárnak a családi háza volt, és ott van egy focipálya, és mellette egy üres park, és ez a park lett tulajdonképpen Pege Aladár Park nevét kapta. Uh-huh. A következőnkben viszont hát ugye a Jazz Szövetségnek az elnöke, a nagy bőgőművész Gajer Ferenc, hát nem, a sors úgy hozta, hogy akkor, hogy személyesen felvettük a kapcsolatot, és ő is nagyon támogatja tulajdonképpen a zenészekkel. Akkor a Ungár István, aki tulajdonképpen vele is személyesen találkoztam, ő is maximális segítséget nyújt abban, hogy a fotókról, mert őt kértük meg, hogy a fotókat nézze meg, hogy kik szerepelnek, és akkor majd ő fog majd bemutatni akkor és mesél a régi emlékekről, mert együtt zenélt vele. Kolman Gábor is, aki szintén a zenekarban együtt játszott vele. És szóval, hogy annyira olyan jó érzés, hogy egy olyan emberekkel találkozni, hogy akkor szeretettel emlékeznek Pege Aladára, és ez nekem ez nagyon jó.
4: Azt gondolom, hogy Pege Haladár egy igazi példakép, akinek az emlékét, a hagyatékát, a munkásságát természetesen feladatunk, hogy őrizzük, úgyhogy mindenféleképpen ez egy nemes cselekedet, hogy a születésének, illetve a halálának az évfordulóján is megemlékezik róla az Egyesület. Beszéljünk most egy picit röviden a romák felzárkóztatásáért Egyesületről, hiszen ennek vagy az alapító elnöke. És tulajdonképpen ennek a szervezésében kerül most megrendezésre ez a bizonyos Pege Haladár emlékkoncert és kiállítás.
5: Igen, igen. Még csak annyit szerettem volna mondani, hogy azért, hogy a továbbiakban is a többi zenészektől sem szeretnénk megfeledkezni. Közreműködik Egri János nagybőgön, Kolman Gábor altszaxofon, Csejtei Ákos tenor szaxofon, Pataj György zongora, Sranko János dob. Hát tulajdonképpen ezek olyan kiváló zenészek, akikre nagyon érdemes odafigyelni, és a jazz zenét, akik szeretik, akkor valahogy ez nekünk egy külön olyan élmény, hogy a zenei, míg a zene szól, addig viszont lesz egy másik művész, ez a meglepetés, ami sajnos ugye a meghívónkra nem került, hogy homok animációval Végi Lajos fogja majd akkor illusztrálni. Úgyhogy ez egy nagyon, hát egy olyan, mint egy ilyen, majdnem, hogy showbizonnak is lehetne nevezni, úgyhogy, és kiváló művészek lesznek a meghívott vendégek is, úgyhogy szerintem ez egy olyan, hát jó példa, szerintem.
4: Igazi kuriózum.
5: Igen, igen. Igen, úgyhogy ez nagyon örülök neki, és hát tulajdonképpen visszakanyarod az előző kérdésed, de hát először úgy indult, hogy hát még Hajdanában, ugye az Országos Cigány Pasztorációnak az egyik tagjaként, hát akkor még a Dúl Géza atya, akkor a Székely János püspök atya, aki hát a romákat, a cigányokat képviseli, és az a cigány pasztorációban is részt veszek, és azáltal ismertem meg nagyon sok olyan fiatal, tehetséges gyerekeket, akiket úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megmutatni, bemutatni Kispesten. Van egy kulturális központi helyünk, a kaszinó, ahol van lehetőség arra, hogy ezek a fiatalok szerepeljenek, és fontos volt számomra, hogy a cigány, nem cigány vallási nevelési kulturális programokat, hogy bemutassam, és ugyanakkor, hogy ismerjék meg egymást, ismerjük meg egymás kultúráját, mert ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy általában most egy cigány sem ismeri a saját maga kultúráját, szóval, hogy így ezáltal nekem számomra most kinyílt ugye előttem az a világ, amit ideig nem ismertem, mert én is egy zárt körbe éltem, az viszont a zenész cigányság volt. De most már, hogy ismerem más környezetekben ugyanúgy az zsidó kultúrától kezdve mindent, és ez annyira jó érzés, hogy akkor, hogy így bővült tulajdonképpen az ismeretem, és ezeket az ismereteket, élményeket szerettem volna átadni a közönségnek.
4: Egy korábbi cikkben úgy fogalmaztál, hogy a felzárkóztatás nem egyoldalú folyamat. Nem pusztán a cigányságnak kell alkalmazkodni a többségi társadalomhoz, hanem mindkét közösségnek lépéseket kell tennie a kölcsönös megértés és elfogadás felé. Tehát tulajdonképpen ebben látod akkor az úgymond megbékélésnek az állogát.
5: Pontosan. Ez nagyon fontos volt, mert én a fodrászatban, a munkahelyemen én nagyon sok embert megismertem. És akkor döbbentem rá, hogy valójában a cigányságnak, hogy micsoda értéket képviselünk. És ugyanakkor én ugye beszélgetek nyilván a vendégeimmel, és én mondtam, hogy én mit csinálok, meg minden, és nagyon sokan, akik nem cigányok, úgy rácsodálkoztak azok, hogy egyáltalán, hogy ilyen is van, hogy van író, van költő, van képviselő. Családunkban hál' Istennek nagyon sok olyan kiváló emberek voltak, akik ügyvédektől kezdve anyósom testvér és kandidátus volt, jogászok, ügyvédek. Hát szóval hosszú lenne elsorolni, hogy azért, hogy tanult, intelligens úriemberek, akkor most miért kellene őket elnyomni, vagy miért nem, szóval felszínre kell hozni ezeket az értékeket. Nem azért, hogy most, hogy én dicsekedjek másnak a babérjei, nem erről van szó, hanem arról, a valóságról, hogy ők igenis, hogy a tanulás által elérték azt, amit elértek. És ez nagyon fontos, hogy akkor, hogy megismerjék hasonlóképpen, mint ahogy én a munkahelyemen bemutattam a Rostás Farkas Gyurit, akinek 100 könyve már megjelent, megismerték a vendégeimet, hát csodálkoznak, hú, milyen muri ember, és hát, hogy milyen elegáns, milyen jó, szeret beszélni, és hogy a megjelenés is olyan, meg kedves, meg van tudás mögötte, szóval, hogy ez nagyon fontos. És akkor jöttek hozzám, ugye több olyan vendégek, többségében ugye hát nyilván zenészek, ugyanakkor a vendégeim, ahogy hát szóval szeretnek oda jönni a fordás, ez ott egy társasági életet élünk, és ők úgy érzik a vendégeim is, mert nem én választom meg a vendégeimet, hanem ők választanak meg, hogy igazából is tudják nagyon jó, hogy én ki vagyok, és azért, mert 56 éve a fordászatban már benne vagyok, úgyhogy, de viszont ilyen, de mellett azért tanultam, úgyhogy azért kulturális program szervező is vagyok, szóval, hogy azért több mindent, meg mestervizsga, stb. Szóval, hogy azért tanultam, képzettem magam, hogy fordász versenyekre jártam, hát szóval, hogy én a művészvilágban éltem, úgyhogy, és ez nekem, ez úgy látszik, ez a másik az énembe benne van, hogy, de azért még mellékesen hozzáteszem, hogy én nagyon hívő vagyok, Isten hívő, és ez fontos számomra.
4: Sokat emlegetjük itt a műsorban Farkas Gyulát, egyébként a Rajkók atyát, akinek a lánya szintén fodrász, tehát ez valami olyan foglalkozás egyébként, kicsit mint a csapos, tehát hogy oda megy az ember, és akkor ott kiöntheti a lelkét a fodrász hölgynek. Igaz? Tehát, hogy és milyen jókat lehet ilyenkor beszélgetni.
5: Nagyon jó.
4: És megismerheti az ember a vendégeit, és hát természetesen viszont is, hiszen a vendégek is megismerhetik azt, akiben megbíznak, és rájuk bízza a frizuráját, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog.
5: Nagyon, ez nagyon érdekes.
4: Ez egy bizalmi kérdés, igaz?
5: Pontosan, mert a vendégeim meglepődtek, hogy én mennyire őszinte és nyílt vagyok. És először még ők bezárkóztak, de és aztán most már valahogy azt veszem észre, hogy most olyan családiasan viselkednek, úgyhogy akkor tulajdonképpen szívesen és örömmel jönnek hozzám. Mert tudják, hogy én szeretek egyenes lenni, úgyhogy én nekem adom önmagam, ami vagyok, és ha akar valaki, elfogad így, ahogy vagyok, ha nem, akkor nem muszáj, én nem erőltetem magam senkire sem, és ugyanakkor olyan személyek, akiknek, jó, most nem mondom a nevét, de azért nem, többségében pedagógusok járnak hozzám, ügyvéd, stb. Szóval még azon felül, mert úgy mondom, hogy a művészek után azért nagyon sok olyan, és akkor az egyik kolléganőm mondta, azt mondja, hogy Melinda, te tudod azt, hogy milyen sokan várnak rád? Mondom, igen, de most mit csináljuk, hogyha kiválja a sorát, akkor jó, rendben van, várjon akkor. De megvárnak, és ugyanakkor meg szeretnek, hál' Istennek, mert én is szeretem a vendégeimet, szeretem a szakmám, nem véletlenül vagyok fodrász.
4: Tehát szerintem. A fodrászat az nem egy foglalkozás, az szintén egy hivatás. Hát valahol hasonlóképpen, mint egy pedagógus vagy egy művész. Tehát, hogy az ember ezt igazán vagy szereti, vagy hát akkor nem lehet csinálni.
5: Hát igen, mert a lányom is fodrász, a kisebbik, a nagyobbik kozmetikus, és akkor azt mondta a lányom, azt mondja, anyám, most már ki kellene írni, hogy ez egy jótékossági szolgálat. Hogy már annyi neve van annak a fordász üzletnek.
4: Vagy ha kell, akkor lelkisegélyszolgálat, gondolom.
5: Is, igen, minden
4: bele. Ilyenkor...
5: Igen. Úgyhogy, hát ugye aranyosak a vendégeim, nagyon tisztelnek, én úgy látom, úgyhogy nagyon egy áldott jó lélek az egyik vendégem, aki most eszembe jutott per pillanat, és akkor mondja a következő vendégnek, és azt mondja, ugye ide milyen jó jönni, ugye milyen jó, és azt mondja, Melinda, itt az egy Kispestnek a szíve, a lelk.
4: Igen. Tehát ez ilyenkor egy közösségi tér.
5: Persze, pontosan, igen. Hát még arról nem is beszélve, hogy jó frizurával távoznak. Hál' Istennek, ugye megtanultam a szakmát. Meg fiúknak is, ugye még most a divatos vonalat is mindent, szóval, hogy...
4: Egy picit beszéljünk az elismeréseidről, és akkor átkanyarodunk a munkásságod másik részéhez, hiszen 2018-ban az év önkéntese díjat kaptad, 2020-ban Kispestért díjat szerezhettél, 2023-ban Radnóti Miklós antirasszista díj, amelyet kiemelkedő humanista, közösségépítő és kirekesztés ellenes tevékenységedért kaptál. Majd 2025-ben Kispestért oklevelet kapott a Romfel Egyesület. Valóban egy igazi lokálpatriótaként tevékenykedsz, és helytörténeti és holokauszt kutató tevékenységet is végzel. Először is térjünk rá először a holokausztra, hiszen nagyon érdekelne, hogy, hogyan keveredtél ebbe az irányba.
5: Tulajdonképpen Kispesten, ahol lakom, ott szokott civil fórum lenni, és a civil fórumon Szonderi Gyula, aki a Magyar Antifasiszták Ellenálló Szövetségnek a titkára volt Kispesten, ő említette a civil fórumon, hogy felkereste a romákat, de senki nem volt hajlandó, hogy megemlékezésekre eljöjjön, és én meg nagyon örültem, hogy akkor, mert én úgy éreztem, hogy a szívem, lelkem mélyén, én mindig valahogy azt érzékeltem, hogy fáj nekem, hogy azok az emberek, akik ott elszenvedték, ugye a Auschwitzba, a haláltáborba, hát ugye az életüket, és nagyon nagy dolognak tartottam, hogyha valakinek sikerült megmenekülnie, akkor a Kertész Imrének a könyvét olvastam, még gyerekkoromban a Halálgyár, a Mengyelevnek erről szóló könyvet. Szóval, hogy annyira, én nem tudom, de az érzelmileg volt az, ami nálam megerősödött, és egyik alkalommal, amikor Kispesten a Nagyboldogasszony templomban voltam, és a Hegedűs László atya beszélt arról, hogy beszélt az áldozatokról, akkor ez annyira megfogott, és akkor én mondtam a Szonderi Gyula bácsának, hogy akkor igenis én hajlandó vagyok, hogy akkor, hogy én együtt megemlékezzünk, akkor nem csak a zsidó testvérekről, hanem mindenkiről, akik áldozatok, és ugyanakkor a cigány testvéreinkről is. És akkor rendszeresen megemlékeztünk, meg Kispestre június 30-án vagonoztak be 3000 zsidó származás embereket, és ugyanakkor meg megtudtuk a Leander Attilától, hogy Kispesten cigányokat viszont novemberbe vagoníroztak be, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor, hogy azért egy emléktáblát azért jól lenne, hogyha állíthatnánk, és akkor hát sikerült akkor a metodista templom falán felállítatni akkor ezt az emléktáblát a Iványi Miklós lelkész úr engedélyével, és akkor most is majd készülünk majd novemberben akkor a megemlékezésre szintén. De ez szint tulajdonképpen először is megszólaltatunk olyan, hát arról meg nem is beszélve, hogy most június 30-án szintén én szerveztem már meg a Kispest önkormányzat támogatásával, segítségével, és most viszont a Mazsírsz is csatlakozott hozzánk. Szóval, hogy aki Kispesten van egy zsidó temető, akkor mi ott a temetőbe szoktunk megemlékezni, hát mi letesszük a követ, a virágot, és majd utána, ahol a vasútállomásra elmegyünk, akkor ott viszont egy emléktáblát állítatott a Kispest önkormányzatot, koszorúzunk, és hát fájó szavakkal megemlékezünk, és vannak zenészeink, akiket meghívunk erre az alkalomra, és megfelelő számokat kiválasztva hát emlékezünk tulajdonképpen az áldozatokra, de ez folyamatos. Most jelen pillanatban ugye helytörténeti kutatással foglalkozunk, az azt jelenti, hogy a zsidóság részéről is és a cigány vonalat is kutatjuk. Úgyhogy a hozzátartozókkal vettük fel a kapcsolatot, és az az érdekes ebben az egészben, hogy nem is a áldozatoknak a gyerekei, hanem inkább már az unokák azok, akiket felkeltette úgy a érdeklődését, hogy ők kutatnak. És olyan helyzetek alakultak, ahol én jártam általános iskolában, és akkor én az ablakban, amikor kinéztem, ott volt egy kis fodrászüzlet, Kása Péter Pál, és mit ad Isten, beszélek egy fiatal emberrel, akivel tulajdonképpen ő is a helytörténeti kutatással kapcsolatosan vettük fel a kapcsolatot, a Trencsényi Borbán a barátnőm, egy magyar szakos tanárnő volt, már mondom, most már nyugdíjas, de nagyon sokat segít nekem, és akkor így kiderült, hogy az unokája a Kása Péter Pálnak, aki felvett volna gyere, már fiatalon fordrásznak. Na szóval, hogy olyan érdekes, kicsi a világ, akkor a Kardos Péter rabbi urat meghívtuk, ő is, ugye Kispesten ő volt az utolsó rabbi. Akkor, ahol József Attila utca sarkán és a Kisföld utca sarkán, ott már egy, most nem egy emléktábla van, de viszont lent a földön van egy ilyen emlékkocka, amire megemlékezünk. És akkor ott is tulajdonképpen ez most egyre jobban megerősödött, meg az együttműködés, hát szerencsések vagyunk a Kispest önkormányzat, hogy mindenbe támogat minket, szóval hogy nagyon jó. A Vince György, az alpolgármester, aki maximálisan hát részt vesz minden alkalmunkon, és támogat minket.
4: Nagyon fontosnak tartom a megemlékezést ezekről a történelmi eseményekről, ami tulajdonképpen nem is volt olyan távol, hiszen akár a dédszülők, nagyszülők elérhető távolságban vannak, és akár ők is sokat meséltek ezekről a történetekről, és emlékeznünk kell ezekre a dolgokra, amik a múltban történtek, hogy ne történhessenek meg újra. Fontos. Tehát az emlékezés nagyon fontos, és természetesen nem csak a zsidó holokausztra, hanem ugyanúgy a Porajmoszra is.
5: Pontosan. És de még hozzáfűzhetem, hogy tulajdonképpen a Rostás Kati néni, aki hát hál' Istennek, hogy ő hazajött, és ő mesélt, még akkor a Daróczi Ágiéknak készítettek ugye könyvet, meg a dr. Bársony János, ő készített egy olyan filmanyagot a Kati néniről, aki tulajdonképpen Kispesten élt, és az ő családtagja is, és én azokkal tartom is a kapcsolatot, úgyhogy én is készítettem már a családtagokkal riportot, filmet is készítettünk, hát nekem elég sok ilyen filmanyagom van, és az Ági is hozzájárult, hogyha megemlékezzünk a roma áldozatokról, hogy akkor azt a filmet felhasználhatjuk, vagyis levetíthetjük. És ez számunkra ez óriási nagy segítség, hogy olyan kapcsolatokat ápolunk, hogy amikor én most mondjuk megemlékezés volt, akkor ugye a Kallai Évától kezdve Fátyol Tivadat, ő is eljött, és az ő filmjét is bemutattuk. Tulajdonképpen igazából ez annyira jó, hogy mi így együtt tudunk működni, együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk gondolkodni, együtt látjuk azt a cigányságnak a fájdalmát, az örömét, szóval annyira jó érzés együtt lenni, és ez a közösséget, ahogy észreveszem, hogy egyre jobban meg kell erősíteni, és ez nagyon fontos, én szerintem azért így a fiataloknak én ajánlom, hogy azért, hogy ne féljenek attól, hogyha vannak ilyen rendezvények, és menjenek el, és nagyon sokat fognak majd ettől kapni. Na én a mai napig is mindenhova elmegyek, azért megyek, hogyha én nekem részem van egy jóba, akkor azt átadom a többieknek is, hogy gyertek el, és nézzétek meg, legyetek ott, részesüljetek abba az emlékekbe, élményekbe, ami nekünk számunkra fontos. Úgyhogy azért nagyon sokat számít, hogy sok embert megismertem.
4: Nagyon fontos, hogy cigányzenés családból származol, hiszen gondolom, hogy akkor ez adta az alapot, ez adta az indítatást, az érdeklődést, hogy a későbbiek folyamán akár művészekkel, művészek életével, illetve az ő családfájukkal foglalkozz. Hiszen egyébként manapság én azt gondolom, hogy egyre könnyebb a genealógiai kutatás, tehát a családfa kutatás, hiszen olyan dokumentumok érhetők el már az interneten, amelyeket most már szabadon tudunk nagyon egyszerűen böngészni, akár egy halotti anyakönyvi kivonat, egy születési anyakönyvi kivonat, egy házassági anyakönyvi kivonat. Már nagyon sok vidéki templomnak fönt vannak ezek a dokumentumai, amik elérhetők. Gondolom, te is használtad ezeket a kutatásaid során, hiszen itt van a kezemben egy nagyszerű könyv, Muzsikus dinasztiák és híres zenészek Kispesten, ami számos muzsikus romát mutat be, és hogyan jött ennek az ötlete, hogy ezzel kezdj el foglalkozni?
5: Hát, hogy őszinte legyek, ez már nagyon régen benne volt, mert annak idején ugye a férjem az Állami Népi Együttesnek a tagja volt, a Berki Lászlónak a vezetésével, és ugye a Gyuriék is, hát az együttes nagyon sokat utaztak külföldre, és akkor én mindig elraktam a prospektusokat, a fotókat, mert nem mondom, nem lehet tudni, hogy majd a gyerekeim esetleg majd érdeklődnek, hogy akkor ő nekik meg tudja mutatni, hogy akkor hogy az apjuk, meg a nagyszülők hogy merre jártak, hol voltak, hol muzsikáltak, és hogy beleégtápláltam, hogy nem kell szégyen, hogy mi cigányok vagyunk. Ez nagyon fontos volt számomra, és hát hál' Istennek, hogy ezt meg is őrzik a gyerekeim. És akkor így ezáltal így jött az ötlet, hogy amikor már sajnos, hát ugye a férjem utána a száztagú cigánzenekarban, majd az papám is, hogy zenész volt, nekem ez olyan természetes volt, ez a zenei világ, és ugyanakkor színházban jártak már az én szüleim is, és ez annyira kirándulni. Szóval ők egy ilyen felvilágosult család volt az én szüleim, már a nagypapámtól kezdve mindenki, és akkor így ezáltal nekem ez természetes volt, hogy akkor, hogy én sajnos már akkor, amikor a férjem meghalt 2003-ban, és akkor a halála után én úgy voltam vele, hogy nem mentem férhez, hanem akkor én úgy gondoltam, hogy akkor ezt a meg létrehoztam ugye először a Talentum Klub néven, majd utána viszont tettünk az egyesületet megalapított, és akkor ugye ezáltal volt az, hogy akkor így ebbe a világba így belecsöppentem. Már olyan értelem, hogy amikor már ezt a könyvnek az ötlete támadt, ugye mert pályázunk, ugye vagy kispesti pályázat, vagy a minisztériumi pályázat, attól függ, hogy milyen lehetőségek voltak, és akkor hát mindig ötleteltünk, és akkor gondoltam, hogy nekem elég sok anyagom van, kapcsolatforrásom megvan, akkor milyen jó lenne, ha a könyvet írnánk, és akkor ugyanakkor van egy olyan barátom, és az egyesületen tagjai között, ugye olyan személyek vannak, hál' Istennek, akik tulajdonképpen ezt nagyon jó ötletnek tartották, és ugyanakkor nyilván, hogy akkor belettek vonva. A Trencsény Borbára, akit említettem, ő a barátnőm, ő az, aki lejegyzetelte már, akkor benne van a Losó Nikoletta, a lányom, a Losó Adrián, Mészáros Jászmin, az tulajdonképpen akik az egyesületnek a tagjai, Mohácsi, Vilmosné, Ágika, szóval ezek mind olyan források, ami az unokaöcsém, az Attila, aki a tervezéshez, akkor a informatikai dolgokhoz ő értett, szóval, hogy meg akkor a volt tanárom, a Somorjai József, aki énekzene tanár volt, aki szintén olyan ötleteket vagy bármit adtak, úgyhogy össze kellett szedni ezeket az információkat, úgyhogy barátok, ismerősöktől érdeklődtem, fotókat összeszedtem, hát szóval valahogy így.
4: Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert néven RomFel alapító elnöke volt a vendégem.
3: Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
6: Művészet, kultúra, hagyomány.
7: Ez a Roma Szalon.
6: A 100.3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A roma táncok titkos nyelve. A roma kultúrában a tánc mindig nagyon fontos szerepet töltött be. Nem csupán szórakozást jelentett, hanem az érzelmek, a közösségi összetartozás és a hagyományok kifejezésének egyik különleges formája is volt. A roma táncok egyik érdekessége, hogy sokszor olyan érzéseket és üzeneteket is képesek közvetíteni, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmondani. Ezért is nevezhetjük a roma táncot jelképesen titkos nyelvnek. A tánc egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mozdulatokkal lehet érzelmeket kifejezni. A testtartás, a kézmozdulatok, a tekintet, a ritmus és a mozgás intenzitása mind-mind jelentést hordozhat. Egy táncos mozdulatai kifejezhetnek örömöt, büszkeséget, játékosságot, szerelmet, de akár kihívást is. A tánc így sok esetben párbeszédhez hasonlóan működik, az egyik táncos mozdulatára a másik egy újabb mozdulattal válaszol. A roma táncokban különösen fontos a ritmus. A gyorsabb és lassabb mozdulatok váltakozása, a taps, a lábak ritmikus dobbantása és a zene változásaira adott reakció mind hozzájárulnak a tánc hangulatához. A táncos gyakran nem egyszerűen követi a zenét, hanem szinte beszélget vele. A zenész és a táncos között is kialakul egyfajta kommunikáció, amelyet a közönség is érzékelhet. A közösségi alkalmakon a tánc az összetartozást erősíti, esküvőkön, családi ünnepeken és más közösségi eseményeken a tánc lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők együtt ünnepeljenek. A fiatalabb generációk ilyenkor az idősebbektől is ellesik a mozdulatokat és a tánc különböző formáit. Így a tánc nem csak szórakozás, hanem a kulturális örökség továbbadásának egyik módja is. Érdekes része ennek a táncnyelvnek a férfi és a női táncok közötti különbség. Egyes roma tánchagyományokban a férfiak mozgása erőteljesebb, látványosabb, míg a női táncokban gyakran a finomabb, kecsesebb mozdulatok kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként és hagyományonként jelentősen eltérnek, ezért nem lehet minden roma táncra ugyanazokat a szabályokat alkalmazni. A roma tánc egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy nem feltétlenül kell hozzá szó. Aki ismeri a mozdulatokat és a közösség hagyományait, sokszor a testbeszédből és a ritmusból is megértheti a táncos szándékát, vagy éppen hangulatát. A kívülálló számára az egyszerűen látványos táncnak tűnhet, a közösség tagjai számára azonban ennél sokkal többet jelent. A titkos nyelv tehát elsősorban egy szép metafora. Nem arról van szó, hogy a roma táncoknak mindenhol létezne egy egységes, megfejthető kódrendszere, inkább arról, hogy a mozdulatok olyan kulturális jelentéseket tartalmazhatnak, amelyeket elsősorban azok értenek igazán, akik ismerik az adott közösség hagyományait.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádió Di kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
4: Mai vendégem Losó Györgyné, Melinda, kispesti fodrász, civil közösségszervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató. A Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert nevén Romfel, alapító elnöke. Munkásságának középpontjában a roma és nem roma emberek közelítése, a kulturális párbeszéd, a tehetséggondozás, a rászorulók segítése, valamint a kispesti roma közösség történetének feltárása áll.
5: Családfát, azt viszont én összeállítottam, a férjem részéről, a Losó família, az a dinasztia család, és hát én magamat kihajtam. Na mindegy, szóval csak mindegy, lett a Gyurinak két lánya. Na szóval, úgyhogy. De nagyon, szóval akkor mi elég rossz időben kezdtük a könyvünket, mert akkor a Covid időszaka volt. És azért nagyon nehéz volt azért összeszedni, de olyannyira jó volt, hát szóval olyan értelem, hogy akiket meginterjúvoltunk, hogy akkor azok nagyon szívesen. Na, mivel hogy a zenész, ja, bocsánat, most eszembe jutott, hogy a zenészek sajnos többsége ugye már nem élt, így ezért kintelenek voltunk a feleségekhez, az asszonyokhoz fordulni, hogy egyáltalán, hogy akkor nekik, hogy ők milyen emlékeket őriztek meg a férjük után. Szóval, hogy akkor így ez a könyv ezért is sikerült így. De akik elolvasták, akkor tetszett nekik.
4: Tehát 2022-ben jelent meg, igen. És valójában egy helytörténeti dokumentumtár részben, másrészt ugyebár családfakutatás, hiszen akkor igen. Alapvetően a férjednek, igen. A családjának a bemutatása, igen. Számos képpel, arcképekkel, életképekkel, és hát legendás zenészekkel, mint például Pege Aladár, és akkor igen. Sorolhatnám.
5: Bangó Margit, Horváth Pista.
4: Tehát akiknek valamiféle kötődésük volt Kispesthez, igaz?
5: Igen, aha. Igen.
4: És meglepő egyébként, ahogy így végigolvasgattam a tartalomjegyzéknek a részeit, a címeit, mennyi mindenkinek kötődése van Kispesthez, és akkor néztem, igen. Hogy jé, ő is? Szóval sokan felbukkantak.
5: Ja, közülük. De olyan érdekes, mert ugye én nem tudtam, hogy a Kleó is, hogy hát mondta, hogy az anyukája 60 évvel ezelőtt, hát, hogy a Nagyboldogasszony templomba esküdtek, és hogy neki ez milyen nagy élmény, és milyen jó érzés, mert ugye elvittem a templomba, és amikor bement, hogy látni kellett volna az arcát, hogy átitatódott, tudod, avval a emlékekkel, és a szeretettel, és egy jó érzéssel, és azt mondta Melinda, nagyon köszönöm azt, hogy elhoztál, mert hogy a anyámék itt esküdtek. Hát szóval, és akkor ők Bekerlén laktak a szülei.
4: Néhány nevet hadd említsek meg az arcképek közül. Lugosi Tibor klarnétművész, Lugosi Kati nótaénekes, Lakatos Marjana Rajkó zenekar híres prímása, Sudi Farkas Pál zenekar vezető, Pege Aladár, a kispesti tér névadója, Jávori Vilmos jazzdobos, Fehér Sándor a hős hegedűművész, Boros Mátyás, Horváth Pista, cigánydal énekes és nótaszerző, Bangó Margit, ugyebár kispesti lakos is volt, és hát Cifra György neve is felmerül. És most csak tényleg az arcképekről beszélgettünk, de hát itt még számos név van felsorolva. Igen. Milyen emlékeid vannak ezekről a kutatásokról, hogy ez milyen élmény volt számodra? Egy izgalmas utazás, vagy egy kihívás?
5: Hát kihívás. Mert tulajdonképpen a riport aranyokkal, hogy egyáltalán, hogy reagálnak. Mert nem tudhatják, hogy mire használjuk fel. És valahogy volt, aki nem volt hajlandó, mert nem, hát van ilyen is, hát szóval semmi gond, annyi. De most, amikor már megjelent a könyv, és láttál, hát nem is tudtam, hogy erről van szó. Érted? De akkor most már sajnálja, hogy nem került be a könyvbe. És én viszont mondtam is, hogyha esetleg, mert szeretnénk újra nyomtatni a könyvünket, mert már sajnos már nincsen. Már olyan értem, hogy jó is, hogy
4: ez
5: meg...
4: Jó, igen.
5: De viszont ugye úgy mondom, hogy már nekünk nem maradt. És akkor, hogy egyáltalán még ki kellene bővíteni. A Gabiano könyvkiadónak a vezető, az Izsák Gábor, ő mondta, hogy bármikor, és hogy még akkor, hogyha szükséges, akkor még ki tudják pótolni. Szóval, hogy nem gond a nyomtatás, csak most már újra valami várjuk, hogy lehessen pályázni, hogy akkor, hogy tudjunk egy kis pénzhez hozzájutni. Mm-hmm. Szóval, hogy mert azért egy könyvnek a nyomtatása, nem kell neked mondani, hogy ez most már nem egy olcsó dolog, mert ennek a könyvnek a nyomtatása is 3900 forint körül volt. De támogatott a Kispesti önkormányzat, és a
4: Néprajzi
5: Múzeum is, igen.
4: Szuhai Péter vezetésével, hiszen, hogyha jól láttam, akkor ő volt a szakmai lektor.
5: Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly emberek voltak, akik tényleg jónak találták, hogy a könyvünk ez megjelenjen.
4: De itt a támogatók között van a belügyminisztérium, illetve a cigány nemzetiségi önkormányzat
5: igen,
4: is.
5: Igen, igen, a cigány nemzetiség, a Marogellekék is, igen, ők is támogattak 100 000 forinttal. Szóval tulajdonképpen innen-onnan tudtuk összeszedni. Hát a mai napig is azt csináljuk, hogy, hogy pályázatokat írunk, úgyhogy, és akkor amennyivel tudnak támogatni, támogatnak, és akkor abból megpróbáljuk megvalósítani a programunkat.
4: Nem csak egy egyszerű, hogy is mondjam, zenészek bemutatásáról van szó, hanem azért ennél sokkal többől, hiszen hogyha kinyitjuk a könyvnek az igen. első oldalát, a borítóját, akkor egyből a Rajkó zenekar tekint vissza ránk. Igen. De nem az új Rajkó zenekar, amit még Farkas Gyula alapított, hanem még a 30-as évekből igen. az Osztendek Kávai házban létrehozott Rajkó zenekar, Rigó Gábor féle Rajkó zenekar, szoktunk így is hivatkozni rá. Hadd idézek belőle egy pár mondatot. Jó. Apám Losó Sándor, aki 1918-ban született, már 15 éves korában az Osztendében játszott. Ez egy híres kávéház volt a belvárosban. Lugosi Losó Magdolna visszaemlékezésében igen, olvashatjuk igen. ezt. Tehát mennyire fontos, hogy tulajdonképpen sikerült visszanyúldunk a régi Rajkó zenekarhoz, ami egy óriási igen. dolog, hiszen hogyha ha végtekintünk ezen a képen, ezen a híres képen egyébként, akkor hát sok ismeretlen gyermek van rajta, akik egyébként a krémjét képezték igen. a cigány zenészeknek.
5: Pontosan. Aposom is ott azon a képen rajta. Úgyhogy hát valahogy tényleg...
4: És hát Farkas Gyula is egyébként itt van, igen. mint látom.
5: És az, az a mesélt az apusom, hogy, hogy annak idején, ugye hát a Kispesten, hát ugye ők többen voltak testvérek, és hát tényleg azt lehet mondani, hogy azon a fotón is, hogy látszik, hogy akkor, hogy, hogy hát ilyen válogatott tehetséges fiatal zenészek vannak rajta, úgyhogy és a, hát mesélt a papa, hogy, hogy ő már 4 éves korában azt írták az újságok, hogy megszületett a cigány király, szóval, hogy egy, mert annyira virtuóz volt, érted? Szóval, hogy ugyanakkor a sógor nem is nagyon aranyos a Magdi, hát mert olyan, szóval ő még olyan igazi Losó lány, szóval érted? Szóval, hogy érted valahogy az, a génjeibe, ami nemest, és azt hordja magával, érted? Ez az annyira jó különben. Jó érzés, úgyhogy én nagyon szeretem, hogy akkor, hogy ő ennyire így mondja apukám, érted? Szóval, hogy és akkor, hogy beszél a régi dolgokról, meg hogy hol muzsikált, és akkor a testvére, és hát kezd, és az aposonnak az édesanyja az nem is volt cigány, ez egy zsidó lány volt, de cigányok nevelték, és akkor mindig mesél a sógornőm, hogy az olyan érdekes volt, hogy milyen szigorú volt ugye a fiaival, és hogy nagyon fontos volt, hogy ahol laktak a Derkovics Gyula utcába, arra ment a lovaskocsis, és akkor kikiabált, hogy alszanak a fiaim, hogy nem az utcába jöjjenek, hanem a másik utcába, hogy nehogy felébredjenek, mert ugye hát csak éjszaka jelző emberek voltak. Úgyhogy
4: szóval számos történet is olvasható itt a könyvben. Mm. Nagyon érdekes lenne, hogy meddig sikerült visszajutnod egyébként a családfa kutatásban? Ez hát, mindig egy nehéz kérdés.
5: Hát ez elég nehéz volt, mert megmondom őszintén, hogy akkor én írni szeretem papíron. Érted, hogy, hogy most uh-huh. jó, hát most már könnyebb azért a interneten, de viszont azt mondja, hogy most van egy olyan információ, amit még sajnos nem olvastam, de 1700-as évekig. Ez most derült ki, mert van különben Kispesten a Pálóczi Zoli, egy fiatal ember, aki katonai vonatkozású dolgokban kutatott. Szóval, hogy úgy látod, milyen érdekes, hogy a kutatásunk során olyan embereket ismertünk meg, aki most például a katonai vonalon mutatja be Kispestnek a történetét, mi a zsidó és a cigány vonalon, és ugyanakkor ő felhívja a figyelmünket, és már ugye amilyen információt már sikerült neki feltárni, azt viszont nekünk átküldi. De most pont átküldte, és tegnap beszéltem vele, de viszont mondta, hogy mit talált, már ugye a Lossó familiával kapcsolatosan, hogy azért mondom, hogy 1700-as évektől, mert azért törzsgyökeres kispestiek, és én viszont még nem volt arra időm, hogy megnézzem. Azt az információt most nem tudom elmondani, amit ő átküldött. De annyira jó érzés, hogy akkor, hogy egy ilyen személyekkel, meg van még egy másik úriember, aki Facebookra fölrakja a Kispest anó történetét, és ő is rendelkezésünkre áll. Szóval, hogy most annyira jó, hogy sok oldalról kapjuk az információkat, és ugyanakkor az én barátnőm, aki már 80 éven túl van, de ő viszont ezeket az információkat, ő digitálisan, ő már jobban le tudja jegyezni. Mert én azért nekem teljesítenem kell a munkahelyemen, és nem szeretném a vendégkörömet elveszíteni. Ez a vendégeimet, és akkor így akkor telefonon tudunk kommunikálni, meg többek között én megyek hozzájuk nyilván, és akkor ezeket megbeszéljük, és akkor a gépre tesszük, legfeljebb annyi, hogy én ugye lefotózom, meg az interjúkat, amit készítünk, akkor én az én telefonomon felveszem. Szóval így működnek ezek a dolgok.
4: Van egy sokkal jelentősebb üzenete ennek a könyvnek, és bocsánat, nem akarom a többit természetesen lekicsinleni, hanem nem csak egyszerűen egy családtörténetről van szó, nem csak egyszerűen olyan igazi példaképeknek a bemutatásáról, akik neves zenészek, hanem valójában ez a cigány zenészeknek a története.
5: Igen.
4: Látok például itt egy olyan képet, hogy Lossó Bertalan a kuwaiti Hilton szállodában a 80-as években. De ott, ahogy visszaemlékezek, édesapám is nagyon sokat járt Közel-Keleten is, Rajkó zenekarral számtalan országban jártak, és annyira ismerősek ezek a képek, amiket tulajdonképpen itt nézegetek ebben a könyvben, hogy mint hogy apu is feltűnne valamelyik képen egyszer csak.
5: Igen. Ez különben nagyon érdekes, mert én meg a te könyvednél volt az, amikor mondom, de jó, mondom, ezt valahogy meg kellene szerezni, de nem tudom, hogy hol akadtam rá, érted? De kezembe volt a könyved, és nem tudom, hogy hol.
4: De minden esetre ez nagyon jelentős dolognak tartom egyébként, hogy tényleg ezen keresztül is bepillantást nyerhetünk a muzsikus cigányoknak az életébe, az élettörténetébe, a világába, hiszen nem egyszerűen a cigányságnak a története, nem a magyarságnak a története, hanem egy olyan pici közösségnek a története, akik igazán kivételes helyzetben voltak mondjuk a 20. század második felében is.
5: Igen.
4: Hiszen amikor ők kiutazhattak külföldön bárhová, kaptak olyan útlevelet, vízumot, stb. És világot láthattak, és hozták haza a valutát, és nekünk is elsők között volt kompjúterünk. Ezek olyan kiváltságok, amik egyszerű halandóknak nem adatott meg.
5: Ez így van. 68-ban volt a papám Mexico City-ben. 78-ban a férjem szintén. Szóval érted rá 10 évre. Hogy milyen érdekes, hogy akkor, hogy egy olyan világ nyílt meg előttük. Szóval, hogy egyszerűen felfoghatatlan. És amikor a külföldre kimentek az Árami Népi Együttes, a Duna Művész Egye, a Rajkó zenekartól kezdve, mindegyik olyan, nem a cigányságot képviselt, hanem a magyarságot. A magyar népet képviselték. Olyan világhírnevet szereztek külföldön a cigányzenészek, mert nem csak a Puskást ismerik, hanem a cigányzenészeket is.
4: Hát sőt.
5: Hát nem.
4: Hát erről volt híres Magyarország. Tehát hát a Gulyás ugyebár, az Alföld.
5: Igen.
4: És hát a cigányzene.
5: Hát a Lakatos Sándor, amíg Mátyás Pincet, az külföldről jártak a Mátyás Pincével. Az én bátyám az pincér volt. Úgyhogy ő is azért a nagyon sok zenészt ismert. Hát azért Margit-szigeti nagyszálló, Pilvax kávéház, Nemzeti, akkor ugye hát nem kell sorolni ezeket a régi nagy helyeket, tehát a papám is a zenészként, ugye a Víg Matrózba, a Keleti étterem, Nyugati étterem, Nemzeti szálló, hát szóval mégis lehet sorolni, hogy soknak még fogalmuk se volt, hogy egyáltalán, hogy ezek vannak, léteznek, és hát bejárták már azért az egész világot, és annyira nyelveket beszélnek, szóval nagyon sokan, soktól lehetne tanulni, a viselkedés, a modor, minden úgy együttvéve, igazi úri cigányok. Na, ez hát, az igazság.
4: Igen, egyébként gyakran mondják, hogy ezek a cigányzenészek, akik főleg a Rajkóban voltak, igen, ők a cigányság krémjét jelentik, és ezt igazi roma kutatók is mondják.

0: Na, ennek nagyon örülök, mert én mindig szoktam mondani, hogy Kispestnek a krémjeit szeretném bemutatni, és én emlékszem rá, hogy amikor még gyerekkoromban, hogy amikor kimentek az utcára, szinte illatos emberek mentek ki, meg elegánsan felöltözve, kalapot emeltek egymásnak, tiszteletet megadták, és igazi ilyen méltóság teljesen viselkedtek. Én nekem ez maradt meg bennem, és én úgy gondoltam, hogy a könyvű, hogy ezek és hogy az ő emlékük maradjon meg. És ez számomra ez nagyon fontos volt, hogy amit én láttam, én azt szerettem volna most tükrözni úgy ebbe a könyvünkbe tulajdonképpen. Ja, és nem megfeledkezve a cigány asszonyokról, a feleségekről, mert ez nagyon fontos.
1: Így van.
0: Mert a háttér, mert azért egy nő, aki az férjéről mos, vasal, mindent megcsinál, és ugye ő elegánsan ki tud lépni az utcára, tisztán, ápoltan, azért az a nőnek az érdeme.
1: Így van.
0: Úgyhogy, és azért nagyon hál' Istennek nagyon sok ilyen zenész cigányasszonyokat ismerek, és barátnőim, úgyhogy őket én azt mondom, hogy nagyon kell tisztelni, becsülni. De mindenkit, most nem arról van szó, de én azért kiemelném azért. Mert én is tudom, nagyon sok inget vasaltam a Gyurinak.
1: De ez valahogy hozzátartozik a hagyományokhoz, igaz?
0: Igen, tehát, hogy, természetes, igen.
1: Tehát, hogyha a cigányzenés családokban felnőtt embereket kérdezzük, akkor ez is ugyanúgy a hagyományok része.
0: Így van, hát ez igen. Ez
1: nem csak az étkezési hagyomány, hogy töltött káposzta, amúgy hogyan készítitek a töltött káposztát, ez nagyon fontos.
0: Ó, hát na, az a helyzet, hogy én is, és ugyanakkor már a lányom, én mindig meg szoktam jegyezni, hogy túlzásba viszed adni, mert annyiféle húst magsz vele. Na, minden esetre a töltelékbe, és ugye angol szalonnát apró kockára vágja. Úgyhogy a darált hús természetes, hát az fűszerezve, úgyhogy ez a gombóc.
1: Igen. Rizs?
0: Természetes, hát a rizs, meg a belevaló fűszerek, az minden benne van.
1: Azért kérdezem, mert van, aki kukoricával csinálja.
0: Nem, mi rizsel.
1: És savanyúkáposztával?
0: Savanyúkáposztából. Uh-huh. Ez inkább a téli időszak, hogyha van füstölt oldalastól kezdve, bármilyen hús, tulajdonképpen lehet az füstölt szalonna is, de ami füstölt, akkor liba hús is van benne.
1: Ó.
0: Vagy tyúkot is bele szoktunk tenni. Aha. Ez mindig attól függ, hogy mit kívánunk meg. Tyúkot, vagy libát, vagy kacsát, de azt a húst is rakjuk bele. A disznó oldalas mellé.
1: Uh-huh.
0: De savanyú káposztával.
1: És na, a füstölt viszont, az nem hiányozhat?
0: Az nem hiányozhat.
1: És rántással
0: igen.
1: Készül? Vagy
0: igen.
1: Rántással?
0: Egy laza rántás, uh-huh. Igen. Úgyhogy akkor attól függ, hogy a férjünk hogy szereti, tudod? Ez nagyon fontos. Aha. De viszont azért mondom, hogy én is másképpen főzöm, meg a lányom is, úgyhogy szintén a másik lányom is, szóval, hogy de az a lényeg,
1: az
0: hogy
1: új generáció.
0: Igen, de jó íze legyen, és ez nagyon fontos, és mi szeretjük a kicsit a csípősebbet, szóval, hogy az erős paprika van benne.
1: Tehát akkor ez is hozzátartozik úgymond a hagyományokhoz, az étkezési kultúrához.
0: Igen,
1: és esetleg rántott hús?
0: Hát azért, hát
1: alapvető kérdések.
0: Ja, pörkölt, nokedni van, hát ezek természet, rántott, most inkább a gyerekek szeretik, mert olyan értelemben, hogy ők ilyen frissen sülteket, meg pizzaféléket, meg ezeket a gyrosz, érted?
1: Ez már megint modern generáció.
0: Már modern, igen, ez igen. Már.
1: És a túrós csúszát?
0: Ó, hát persze, pörköltel. Marhalábszárból készítjük a pörköltet. Igen,
1: hát azt akkor nagyon szeretem. Vagy valami
0: hát hasonló. Abban is lehet. Uh-huh. De az én férjem marhalábszárral szerette.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: De ugyanakkor meg jó volt, jó kis. Kakas is jó. Uh-huh. Szóval, uh-huh. Hogy mi nekünk ez a természetes, hogy akkor hogy a túrós csúszához pörkölt legyen.
1: Uh-huh.
0: Vagyis hát annak a tetejére.
1: Ilyenkor mindig megszoktam egyébként említeni Farkas Gyulának a nevét, akiről igen. már egyébként felmerült többször is a gondolat a Rajkó zenekar kapcsán. Tehát hiszen ők a Rajkó zenekarban nem csak zenei képzést kaptak, hanem olyan nevelést is, igen. valahogy olyan közös nevelésben részesültek, ami tényleg egy olyan, tehát hogy megismerték az utcán a rajkósokat, hogy a rajkós ment át az egyik igen. saroktól a másikig. Hiszen igen. úgy öltözködtek, úgy jártak, keltek az ja, utcán.
0: Most eszembe jutott a barátomnak a férje, Farkas Gyula, Gyuszi, és akkor hát, hogy ő is rajkós volt, de most a száztagóban van. És hát, hogy a Babi is, hát a barátnőm, hát ő is, hát szóval egy ilyen kis tip-top nő, aki nagyon fontos, hogy ugye a Gyuszinak, hogy akkor ugye az ingje, hogy van kivasalva, és hogy van felöltözve, jó lesz, ugye eljön hozzám a fodrászüzletbe, mit gondolsz, kivel jön, a feleségével, és akkor azt megkérdezi feleségétől, azt mondja, Babi, jó lesz így haja, mert ő te látod hátul. Ugyanúgy aranyos volt még annak idején, amikor írt a Sodi Farkaspál, hát, és az ő felesége szintén az Aranka, és ő is azt kérdezte, azt mondja, jó lesz így, azt mondja, hátul, mert ott nem látom. Szóval érted, hogy olyan precízen kellett levágni a hajukat, és az asszonyok figyelték, hogy akkor ugye férjüknek a haja, hogy van levágva.
1: Hát ez csak természetes.
0: A papám is két hetente járt fodrászhoz, szóval hogy látszik, hogy akkor ez is kötődik akkor a zenészekhez.
1: Ebben is nagyon hasonlítanak a cigányzenészek, illetve a családok, mondjuk család, így, hiszen igen. ez egy szubkulturális közösségnek mondható.
0: Igen, igen.
1: A romák felzárkóztatásáért egyesület részére milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
0: Hát, mert ugye említettem, hogy nagyon szeretnénk ugye a könyvünknek az újra nyomtatását, de ugyanakkor, hogyha még van olyan személy, aki szívesen hát szerepelne a könyvünkbe, akkor jelezzék nekem, mert akkor elkészítenénk akkor velük is a riportot, amennyiben hozzájárulnak természetesen. Ez volt az egyik. A másik, az jelen pillanatban dolgozunk mi a holokauszt könyvön is, úgyhogy azt is szeretnénk megjelentetni, úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk, mert vannak olyan, hál' Istennek a vendégkörömben vannak olyan személyek, akik alapítványiskolának az igazgatónője, aki szintén angolról lefordította nekünk magyarra, azt a szöveget, amit mi, vagy abból a könyvanyagból, amit mi átteszünk a mi könyvünkbe, és nekünk ez a óriási nagy segítség, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok információt kapunk tulajdonképpen a fiataloktól is, akik kutatnak, és akkor így közösen dolgozunk. Szóval ez a könyv, ez nagyon fontos lenne, hogy számunkra, hogy az is, hogy megjelenjen. Akkor meg most megemlékezünk a holokauszt, a roma holokausztról majd novemberben, meg sok-sok programot

0: a foglalkozás, megemlékezések, szóval hogy annyira sok-sok minden van, ami most úgy hirtelen nem jut az eszembe. Lehet, hogy csak egy töredékét mondtam.
1: Azért hadd emeljek ki még egy-két apróságot is, hiszen fodrászüzletedben korábban is ruhákat, cipőket és más adományokat is gyűjtöttetek, amelyeket helyben osztottatok szét, vagy személyesen juttatottak rászorulóknak kis percszerte. Tehát azért ez is egyfajta tevékenysége
0: hát az,
1: az egyesületnek,
0: más.
1: Vagy ez inkább egy saját projekt, ami persze valahol összekapcsolódik, hiszen
0: összekapcsolódik, igen, mert annak idején, ugye mivel hogy a Karitászba dolgozott a barátnőm, a Szigetvári Rozika, és akkor én viszont nem tudtam a Karitászba elmenni, mert nem volt időm, így kialakítottam úgy, hogy a fodrászüzletben, amikor meséltem a vendégeimnek, hogy akkor hát, hogy én ezt adományba ezt vittem, meg azt vittem, rám is szólt a lányom, hogy anya, az az én kabátom, mikor kinézett az ablakon, jaj, mondom, bocsánat, akkor vidéki roma családokkal felvettem a kapcsolatot, hogy akkor telefonáltam, hogy jöjjenek el, mert most a vendégem szól, hogy elköltözik, bútorokat odaadnak, meg sok mindent, akkor eljöttek, azok voltak a szerencsések, akiknek autójuk volt, és akkor elvitték, szóval, hogy a ruhaneműtől kezdve minden bútor, ami létezett, az mindent, úgyhogy de viszont annyira együttműködtek velem a vendégeim, hogy én egyszerűen csak nagyot néztem, hogy rácsodálkoztam, hogy mondom, ennyire, jaj, de jó, hogy ilyen sok jó ember vesz körül. És akkor hát tulajdonképpen még a mai napig is, és akkor jönnek akkor vidékről olyan családok, akiknek szükségük van ugye a ruhanemükre, mert én akkor lepődtem meg, amikor Borsodban azt mondta az egyik cigány ember, azt mondja, nem hiszem el, hogy milyen szegénység van ott, és azt mondja, hogy a mosógépnek a akármiébe főznek. Érted? A mosógép, na igen, ez nem jutott az eszem, hogy abba főz. És annyira sajnálom, mert érted, hogy annyira sok minden fölöslegessé válik nekünk, ugye, már úgy mondom, hogy akik Pesten élnek, és akkor, hogy milyen jó lenne levinni vidékre, de viszont nincs lehetőség, hogy el tudjanak jönni, nekem meg már időm nincsen arra, hogy én leszállítsam. Egy-két helyre még elvittem, ami útba esett, nyilván, hogy arra felé, amerre nekem és a rokonaimat meglátogattam, és akkor a Mezőszentgyörgyön például ott nagyon sokan vannak, akik mondjuk szegények, és akkor én elviszem, hogy osszák szét akkor az ajándékokat, vagy mit tudom én, vagy nem ajándékokat, hanem adományokat, bocsánat, mert szóval, hogy ez a mai nap eset még működik, meg tartjuk, de ez már 20 éve csinálom.
1: Ezek nagyon fontos tevékenységek, én azt gondolom, és hogyha csak egy-egy ember, aki ezt képviseli, már az is óriási dolog. Van valami üzenet, amit a társadalom felé szeretnél közvetíteni ezekkel a tevékenységekkel, amiket végzel?
0: Hát tulajdonképpen nekem az az érzésem, hogy jobb adni, mint kapni. Mert amikor látod azt a boldog, amikor adsz valakinek, és látod, hogy boldog az illető, egy olyan jó érzés, hogy ő örül annak, amit én tudtam adni. De ez most bármi legyen, szóval, hogy még akár egy jó szó, vagy csak egy olyan, hogy volt rá példa. Nem egyszer, többször, úgyhogy meg még a mai napig is olyan embereket is támogatok, akik akár börtönből szabadultak, és segítettem, mert leveleztem vele, kapcsolatot tartottam vele, és akkor ezt, amikor sikerült már szabadon szabadulnia, megköszönte, és örült neki, akár anyjának is nevezte. Szóval, hogy vagy bajba jutott olyan vendégem, aki tulajdonképpen a temetését kellett intéznem, azt is. Hát na most ezt érezni kell, érted? Igen. Ezt a szeretettel lehet ezt csak csinálni.
1: Úgy érzem, a szemedben nincs különbség az emberek között.
0: Nincs.
1: Gondolod, hogy a társadalmi közeledésnek ez az egyik útja?
0: Szerintem igen. Ez nagyon fontos, hogy tudni kell egymást úgy elfogadni, ahogy vagyunk, és nem azt várni, hogy engem szólítsanak meg, mert hogyha én úgy érzem, hogy nekem valami mondani valóm van, vagy egy kedves szóval, hogy, vagy mert megfigyeltem, hogyha most valaki egy kutyát sétáltat, akkor

0: akkor rögtön oda, jaj, de aranyos ez a kutya. De hogyha egy gyereket tud a baba kocsiba, akkor miért nem tudja mondani, de szép ez a kislány, vagy de szép ez a kisfiú. Érted? Szóval, hogy akkor ne rajtunk múlik, hogy egyáltalán, hogy közeledünk az emberekhez. Mert hogyha tudod, hogyha látod, vagy mosolyog valaki, akkor már lehet beszélgetni, vagy szóval kicsit közvetlenebből kellene közeledni a egyik a másikához. Szóval, hogy én nekem ez a vélemény, és nagyon fontos, hogy ne gyűlöletben nőjünk fel, neveljük fel a gyerekeinket, hanem szeretetben.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Losó Györgyné Melinda, kispesti fodrász, civil közösség szervező, roma kulturális értékmentő és helytörténeti kutató, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, közismert néven Romfel alapító elnöke volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm én is a meghívást.
1: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Amikor úgy

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA, jelentette be a miniszterelnök országjárásának Szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Emellett kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A miniszterelnök elmondta, olyan megoldáson dolgoznak, amely akár 100 000 vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárcavezető szombaton írt a Facebook oldalán. Posvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Felújítják és növelik a zöld felületet a West End felső tetőkertjében. A munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026. augusztusának második felében indultak és várhatóan december végéig tartanak. A beruházás célja a tetőkert mikroklímájának javítása, a nyári hőterhelés csökkentése, valamint a csapadékvíz helyben tartása. A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő és cserjeágyások, valamint mélegelő jellegű gyepek váltják fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 23-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas József, világjáró hegedűművész és tanár a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk az utazásairól, a cigányzenéről és a tanulmányairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Józsi, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
5: Szervusz, és köszönöm a meghívást, és köszönöm a rádió minden hallgatóját.
4: Úgy konferáltalak fel, hogy világjáró hegedűművész, merre jártál az utóbbi időben? Mesélj nekünk egy picit.
5: Hát ez egy hosszú történet igazán, mert hát szinte az egész világot én bejártam. Egyedül talán Dél-Amerika maradt ki így az országok közül, de bejártam Ausztráliát, Új-Zélandot, Kínát, Japánt, Amerikát, sőt még azt is mondhatom, hogy az északi sarkon is játszottam, tehát azért bejártam a világot.
4: Hajós turnék voltak ezek, ugye?
5: Így van, én majdnem 10 évig hajón dolgoztam, és ott mint hegedűművész, mint hegedűs körbejártam így a világot.
4: Melyik volt a kedvenc helyszíned? Melyikre emlékszel vissza legszívesebben, ahol jártál?
5: Nagyon sok szép helyen jártunk, de ha tényleg ki kéne emelni, akkor azt mondanám, hogy Új-Zéland. Uh-huh. Új-Zéland és Ausztrália az egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen érintetlen paradicsom. Tehát aki ott volt, az tudja, hogy miről beszélek. Ezt így nehéz így szavakba önteni, hogy milyen Új-Zéland. De ha Európát mondanánk, akkor az pedig Palma de Mallorca. Uh-huh.
4: Hogyan viszonyulsz a Távol-Kelethez?
5: Ázsia egy nagyon jó hely. Aha. Én ha lehet ilyet szabad mondani, akkor mindenkinek ajánlom, hogy egyszer legalább menjen el. Különbség van ugye Kína és Japán között. Uh-huh. Hát ha azt mondjuk, hogy le vagyunk maradva a németekhez 50 évvel, akkor a németek vannak lemaradva a japánokhoz egy 50 évvel. Tehát, hogy Japán az egy tényleg egy gyönyörű ország, nagyon más kultúra, de azt egyszer meg kell élni, oda el kell menni, és tapasztalni kell, hogy milyen Japánban.
6: Nekem Japán a kedvencem, mesélj, hogy mely városokban voltál, hagyj irítkedjünk egy picit.
5: Hú, hát most így föl kell említeni, hát Osaka, Tokió, majdnem 4 évet voltam én Japánban, tehát szinte az összes kikötői városban én végigjártam. Tehát majdnem 4 évet voltam úgy, csak Japán, Kína, tehát sok helyen bejártam a Japánt. Uh-huh. Ilyen szempontból.
6: Elsősorban hajókon voltál akkor itt.
5: Igen, tehát a hajóval. Hajóval bejártuk, és ugye ahova a hajó ki tud kötni, én azt az összes kikötővárost azt így nagyon jól ismerem, mondhatnám azt is.
6: Uh-huh. És Kínán belül esetleg? Megemlítenél néhány várost?
5: Kína, ami főként kikötő volt nekünk, Shanghai. Tehát Shanghaion belül mindig onnan indultunk, Shanghai, és akkor volt egy ilyen körutazás 7 vagy 4 napos, attól függ, hogy most melyik szerződést nézzük. Tehát Shanghaiból indultunk, és akkor utána átmentünk Japánba, és Japán kikötők voltak, és ugyanúgy visszatértünk Shanghaiba.
6: Miben különbözik egyébként az ázsiai körút és esetleg egy ausztrál, új-zélandi körút? Mások a vendégek is ilyenkor?
5: Hát ugye amikor Shanghaiból indultunk, akkor általában ugye kínaiak, japánok voltak. Amikor én Új-Zélandon voltam, 2-szer is volt lehetőségem Új-Zélandra elmenni, az egyik a világ körüli. Az egy, úgy kell elképzelni, hogy Olaszországból indultunk, és 100 napig ugyanazok az utasok voltak, és bejártuk az egész világot. Tehát úgy végigmentünk, így csináltunk egy földkörüli utazást. Amikor másodszorra voltam kint Új-Zélandon, akkor pedig mindig Ausztráliából indultunk, Sydneyből, és akkor Sydneyből volt ez a, ott azt hiszem 9 napos utak voltak, hogy mire végigjártuk, ott Hawaii-ra mentünk át, Új-Zéland, és úgy jöttünk vissza Ausztráliába.
6: Amerikai utak?
5: Az is volt szerencsém. Amerikát én valahogy nem kedvelem, mondhatom így is. Mert az egy, tényleg azt mondjuk, mint amit a filmekben is látunk. Tehát, hogy nagyon előre vannak haladva, de az nem az én világom.
6: Tehát, hát egészen más mondjuk egy Japánhoz, vagy egy Új-Zélandhoz képest, ahol a természet csodái úgy magukkal ragadják az embert.
5: Így van. Így van.
6: Tehát ott a felhőkarcolók nyilván azok, amik kiemelkednek, és amik izgalmasak tudnak lenni.
5: Én mindig azt mondtam, amikor kim voltunk, hogy először is az embereket kell megnézni. Tehát az, hogy a mentalitás az embereknek, mert ugye ott vagyunk a hajón összezárva az emberekkel, természetesen módon az emberek beszélgettek egymással. Tehát amikor így leültünk egymással szembe beszélgetni ugye az utasokkal, hát teljesen más volt egy amerikai utassal is beszélni, meg teljesen más volt egy ausztrál utassal is beszélni. Tehát, hogy annyira más nemzetiség. De hát ezt mondhatnánk például közvetlen országunkra is, hogy mellettünk, hogy más egy magyar kultúra, más egy szlovák kultúra, tehát, hogy minden ember más és különbözik. De ez ezért jó.
6: És érezted valamikor azt a kultúrsokkot, amikor elmentél mondjuk a távol keletre, és ott beszélgettél helyiekkel? Nekem gyakran az volt az érzésem, ha szabad így kifejeznem magam, mint hogyha fordítva lenne bekötve minden idegszála, és teljesen más gondol arról, mint amiről én gondolok valamit.
5: Így van, tehát, hogy megismerni az embereket, az úgy van rá 7 napunk. De a 7 nap alatt annyit beszélgettünk ott az utasokkal, hogy egy kicsi ízt kaphattunk abból, hogy hogyan is élnek abban az országban. Tehát más, amikor japánok vannak, ott inkább az a precizitás, hogy most mondok egy példát, hogy Japánban, ha kimész Japánban, szerintem voltál már, akkor biztosan tudod, hogy nincsen kint szemetes az utcán.
6: Így van.
5: Tehát ez nekem annyira furcsa volt először, hogy ott volt nálam a szemetes, ki akartam dobni, és nem találtam szemetest az utcán.
6: Igen, haza
5: és
6: hiszik, akkor pontosan.
5: Így van, és akkor kérdeztem, hogy miért nincsen szemetes az utcán, és akkor mondták, hogy hát ők fogják, hazaviszik, és otthon dobják ki. És nekem egy először annyira furcsa volt, hogy meg is lepődtem. Aztán utána az ember már kint van, így hozzá lehet szokni.
6: Persze, nem is hiányzik akkor már nekünk a szemetes.
5: Én is elraktam magamban, szépen elraktam, és akkor majd amikor visszaértem a úgymond szálláshelyünkre, ha jól, akkor dobtam ki a szemetemet.
6: Milyen nyelven beszélgetsz egyébként velük rendszerint?
5: Angolul.
6: Tehát ugye hát akkor biztos, hogy neked akkor már kisújjadban van az angol.
5: Így van, tehát a hajókon ugye a központi nyelv, tehát a fő nyelv az angol. Én voltam ugye olasz társaságnál is, ott ugye a kettőt keverik, tehát hogy olaszul is beszélnek meg angolul, de angol az, ahol minden országban megértik, és az a fő nyelv.
6: Uh-huh. és nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, vagy kérdezni, vagy meghatározni, kik a legjobb vendégek? Ki az, aki a legjobban élvezi a műsort, vagy ki az, aki a leglelkesebb?
5: Ha most így országok szerint kéne osztályozni, akkor azt mondom, hogy két részre venném. Az egyik az, amikor tényleg ünnepelnek, és fölborítják a házat, úgy is lehetne mondani, azok az olaszok. Tehát az olaszok tudnak ünnepelni, úgy mondanám, ők volt azok, akik tényleg szétverték a házat. Tehát amikor volt egy-két koncertünk, álló vastaps, és minden koncertünknél az volt, hogy teltház volt. Tehát volt egy olyan este, amikor például a bármenedzserbe akart volna jönni hozzánk a saját termünkbe, és nem tudott bejönni az ajtóm.
6: Annyian voltak.
5: Annyian voltak, hogy meg kellett neki várni még egy kb. Fél órát, míg az ajtóból az emberek arrébb mentek, mert nem tudott bejönni a bármenedzser, és muszáj volt neki bejönni, de nem tudott bejönni a terembe. Tehát az olaszok voltak azok, amikor tényleg szétverik a házat, de ha azt mondom, hogy hallgatóság szempontjából, akkor az Ázsia. Uh-huh. Tehát a japánok az, akik tényleg leülnek, nagyon tudják értékelni a zenét, uh-huh. és a végén van az, hogy na, akkor odajönnek, és le a kalappal, és gratulálok, és minden ilyesmit végigmondanak, de én jobban szerettem az olasz mentalitást, mert ott tényleg éreztük minden egyes számnál, hogy a közönség tényleg velünk van.
6: Igen, amikor megmozdul, és akkor úgy tapsolnak olyan lelkesedéssel, akkor az előadót is inspirálja, gondolom. Viszont a japánok tényleg nagyon sokan zenélnek ott, tehát akkor gondolom igényesebbek is valahol. Nem tudom, hogy ezt tapasztaltad el.
5: Mondok egy példát. Volt egy este, amikor odajött hozzám az egyik szett után az egyik anyuka, hogy itt van a lánya, és hozta hegedűjét, hogy hegedülhet. Hát mondom, persze, hozzá. És elővette a kislány hegedűt, olyan 7-8 éves lehetett, nem lehetett több szerintem. 7-8 éves lehetett, és előveszi a hegedűt, behangolja, és elkezdte a Monti csárdást. És én azt mondtam, hogy az első pillanatban, hogy 7-8 évesen így a Monti csárdást eljátszani, azt mondom, le a kalappal. Tehát nem mondom, hogy nem volt kristálytiszta, de oda rakta a kislány, és azt mondtam, hogy ez igen. És akkor volt az a pillanat, hogy, na ez egy másik történet, hogy amikor én bárhova is mentem, meg tudják mondani akik velem voltak, azok mindig, ugye együtt mentünk ki sétálni a városokba, hogy bárhova mentem, én mindig ugye elindultam valamelyik irányba a városba. És nem volt olyan város, vagy talán egy vagy kettő, ahol ne találtam volna meg a zeneiskolát. De tényleg így volt. És Japánban volt az, hogy sétálgattunk az úton, és bementem zeneiskolába. És maga az előtér az ugye nyitott, tehát oda be tudsz menni, más, valahol még sikerült fölmennem a termekbe is, de az előtérbe így bementem, és akkor így körbenéztem, megnéztem a plakátokat, megnéztem azt, hogy egyáltalán miből tanulnak, és nekem nagyon sok kottám van Japánból, tehát én ilyen, mondhatnám, hogy gyűjtöm a kottákat, rengeteg kottám van otthon, és a japán kották azok teljesen más mentalitást igényelnek. Tehát én nem egy kottát hoztam haza, és emlékszem, még egyszer aput föl is hívtam még kintről, hajnal 2 volt, arra emlékszem, kint a hajóról fölhívtam, hogy apu, most van az a pillanat, hogy érzem azt, hogy hiába tettem én le a diplomámat, azt érzem, hogy nem tudok hegedülni.
6: Ezen mindenki átesik egyébként.
5: Igen.
6: Tehát, hogy ez teljesen normális érzés szerintem.
5: Így van, tehát, hogy annyira más mentalitás, tehát teljesen fordított gondolkodás. Pedig azt mondom, hogy a magyar oktatás az világszínvonalú.
6: Hát sőt, így van.
5: Tehát, hogy tényleg mindent megtanítanak, de a japán kották és a japán oktatás az egy teljesen más világ, és egy fordított gondolkodást igényel.
6: Uh-huh. Tudnál esetleg valami példát mondani erre, hogy mi az, amiben tapasztaltad ezt a különbözőséget?
5: Hát most így, ha szakmailag belemegyünk, mind az a skálák és a vonókezelés. Uh-huh. Tehát ha így hegedűre levetítem, akkor a vonókezelés teljesen más, teljesen fordítva veszik a vonásokat, és azt mondom, hogy talán jobb is a jobb kézben, amit ők művelnek. Uh-huh. A skálákban ott már, én azt mondom, hogy a magyar az jobb, de ott teljesen fordítva veszik, tehát, hogy ezt az új rendet veszik másképp. A skáláknál ugye vagy üres húrt, vagy negyedik újat használunk, ha fölfelé megyünk, tehát, hogy sok szakmai különbség van a kettő között.
6: Igen, zongoristaként én is tapasztaltam egyébként, hogy például Hanon új gyakorlatok, ahol olyan részei is vannak a kottának, ami az eredetiben nincs benne, tehát hogy egy picit megvariálja még igen. tovább, hogy akkor ilyen verzióban, olyan verzióban is lehet ezt még gyakorolni, zongorázni, úgyhogy tényleg érdemes megnézni ezeket a japán kottákat, de ennyit a szakmaiságról, mert hiszen azért nem csak zenészek hallgatják ezt a műsort. Egy picit beszéljünk az előadásokról is, amit itt hallhattak egyébként a közönség soraiban a vendégek.
5: Igen, tehát úgy van a hajon, hogy általában ilyen 4-5 szettet kell minden nap játszanunk. Uh-huh. Tehát aki volt hajon, az tudja, hogy szabad nap nélkül. 4-5 szetteket, tehát az a 4-5 szett az úgy, általában úgy szokott lenni, hogy 45 percet játszunk, 4 óra szünet, és utána jön a következő 45 perc, és ez így megy. Uh-huh. Ugye én amikor kim voltam legelsőnek, a legelső szerződésen úgy voltunk, hogy zongora, hegedű és nagybőgő. Uh-huh. Aztán a világ körül ez kialakult egy hárpával, tehát így négyesben voltunk. Az egy különleges élmény volt számomra is. És amikor én ebből a szekcióból kiváltam, akkor utána már csak zongora és hegedűvel mentünk. És ott viszont mindent kellett játszani. Tehát amikor az első szerződésre kimentem, és elém raktak egy jó kupac kottát, hogy na, ezt kell megtanulni, és ezt kellene játszani minden este, akkor az első szerződésemben hát vért izzadtam. Uh-huh. Tehát úgy volt, hogy lejátszottuk minden szettet, és akkor én még este mentem fel gyakorolni, hogy akkor másnapi műsort, hogy valahogy megtanuljam, de azt mondom, hogy szerencsére nagyon sok mindent tanultam a hajós évek alatt, tehát ugye ott játszani kellett klasszikus zenétől kezdve a jazz standardekig, az operettekig, a világslágerekig, a filmzenétől kezdve, tehát mindent kellett játszani. Tehát mi úgy játszottunk a hajókon, hogy amikor már kettesből voltunk, sőt még amikor ugye a másik zenekarra is, hogy eljátszottunk egy számot, az volt az egyik szettnek az eleje, hogy eljátszottunk egy számot, és utána körbe kérdeztem a közönséget. Egyesével körbe mentünk, hogy na, mit szeretne hallani. Aha. És akkor ugye a közönség ezt így jó néven vettem, mert akkor ugye beült a közönség, és azt játszotta, amit ők szeretnétek, vagy szerettek volna. Tehát ugye nem az volt, hogy volt egy repertoár, amit jó minden este úgymond ledaráltunk, hanem a közönséget kérdeztük meg, hogy mit szeretnének hallani, és mi az ő kedvenc számaik, és azt nyújtottuk a számukra, és ez, szerintem ettől volt az, hogy nagyon szerettek kint minket. Uh-huh. Tehát, hogy nem sok zenész tudja ezt elmondani, hogy ebben a műfajban is, abban a műfajban is egy picit, nem azt mondom, hogy értek hozzá, de egy picit könnyítok, és hogy valamilyen szinten el tudom ezeket is játszani.
6: Uh-huh. Ha jól belegondolunk, a cigányzenészek valójában ettől voltak nagyok, ettől voltak híresek a világban. Na de aki klasszikus hegedűt tanul, mint te is, az más repertoárt gyakorol éveken keresztül, elmegy a főiskolára, a zeneakadémiára, ide-oda, megtanulja a kis hegedű szólókat, a hegedű versenyeket, de hát utána nem biztos, hogy ezeket kérik mondjuk ott a hajón, igaz?
5: Így van.
6: Tehát gondolom, akkor ezért is okozott nagy váltást. Hogy ezt a repertoárt, akkor ezt fel kellett fejleszteni.
5: Ugye a klasszikus repertoárban minden szinte kottába játszottunk. Ugye hegedű versenyeket, tehát hegedű versenyeket ugye megtanultuk, tehát ugye azokat tudni kellett fejből, az etülőket ugye szintén fejből, de ez volt egy ilyen, most nem akarok számot mondani, hogy hány szám volt, de kevés ahhoz képest. Igen. Tehát amikor ugye kimentem hajóra, ott volt olyan hét, kipróbáltuk, hogy hány számot tudunk eljátszani úgy, hogy nem ismétlünk semmit. Uh-huh. És ez ment 10 napon keresztül. Na most, ha összeszámolod, hogy 5x 45 perc és 10 napon keresztül, akkor hány számot játszottunk el, és hány számot tanultam meg annak idején.
6: Ez óriási dolog egyébként, tehát ez hatalmas repertoár.
5: Igen. Tehát, hogy erre az ember rá volt kényszerítve, úgymond. De én látom ennek a gyümölcse, most jön vissza ez a gyümölcse, hogy tényleg mennyi mindent meg kellett tanulnom, és rá voltam úgymond kényszerítve. A másik dolog meg ugye, amikor ugye körbekérdeztük az utasokat, hogy mit szeretnének hallani, hát ugye voltak olyan számok, hogy életemben nem hallottam.
6: Hát persze.
5: És igen. Akkor az volt, ugye megnéztük YouTube-on, leszettük a kottáját, éjszaka fölmentünk gyakorolni, és másnap eljátszottuk. Mert ezt így működik, tehát ugye hajon úgymond ki kell szolgálni a közönséget, tehát ott nem mondhatod azt, hogy ja, bocsánat, én ezt a számot nem tudom, de holnapra megtanulom, és akkor holnap neked el fogom játszani.
6: Aha, aha.
5: Tehát, hogy,
6: és ezt értékelik.
5: És ezt nagyon értékelték, így van. Tehát azért mondom, hogy nem véletlenül volt, hogy nálunk mindig teltház volt. Ugye a hajókon is az utolsó szerződéseken pedig úgy volt, hogy a színházba is kellett játszanunk. Tehát nagy koncertet kellett, úgymond klasszikus koncertet kellett adnunk. És talán egy kezemben meg tudnám számolni, hogy hányszor nem volt standing ovationünk, tehát ami ugye állóvastapsot jelent. Uh-huh. tényleg nagyon értékelték azt, hogy, hogy klasszikus zene, és visszatérve Ausztráliára, Ausztráliában volt egy hölgy, aki odajött külön hozzám, hogy nagyon örül, hogy itt vagyunk, mint klasszikus zenészek, mert náluk Ausztráliában nagyon drágák a jegyek. Tehát ha el akar menni egy klasszikus koncertre, nagyon drágák a jegyek, szinte megfizethetetlen, és azt mondta, hogy végre klasszikus zenét hallhat élőben. Tehát amikor ezt így kimondja az ember, akkor így ez Magyarországon szerintem nem fordulhat elő, mert akárhol elmegy az ember, azért hall klasszikus zenét. De az, hogy így kimondta egy ausztrál ember, hogy végre klasszikus zenét hallgathatok, ez így az szívet így megmelegette.
6: Igen, azért itthon is drágák a jegyek egyébként, de hogy ez külföldön, ez hatványozott.
5: Igen.
6: Ugyanis, hogyha jól belegondolunk, hogy mire eljut egy művész addig, hogy ő valóban kiálljon egy koncertteremben, és ő előadjon egy hegedű darabot, egy hegedű versenyt, vagy bármit, óriási pénzeket emészt föl, hiszen máshol azért nem ingyenes a zeneoktatás, ellentétben Magyarországgal, és rengeteget fizetnek ezért.
5: Igen, például Németországban nagyon-nagyon sokat nagyon fizetnek, sokat. Így van.
6: Több száz eurót fizetnek havonta is egyébként.
5: Így van. Tehát ilyen szempontból mi magyarok szerencsések vagyunk tényleg.
6: Nagyon. Nem is tudjuk egyébként.
5: Igen, tehát amikor az ember külföldre megy, és akkor szembesül azzal, hogy más országban hogy is megy az oktatás, és hogy milyen árakon vannak ezek, akkor döbben rá az ember, hogy tényleg Magyarországon jó helyen vagyunk.
6: Nagyon, így van, pontosan. És nyilván, míg az ember ezeket évről évről kifizeti, hát az iszonyatos befektetés, és akkor nyilván el is várja egy művész, hogy jöjjön egyfajta bevétel, és ezért is drágák egyébként a jegyárak.
5: Igen.
6: Többek között. Visszatérve a repertoára, neked azért nem tudom, mennyire könnyű a dolgod azzal, abból a szempontból, hogy cigányzenés családból származol, tehát édesapád Nagy Bőgős, aki rajkós volt. Vele is beszélgetünk majd természetesen a későbbiek folyamán. Ez jelentett valamiféle pluszt számodra?
5: El kell mondanom neked, hogy amikor én kicsi voltam, én nem szerettem a cigányzenét. Egyáltalán nem szerettem, és apu nem is engedte nekem, hogy játszak. Tehát, hogy ameddig én el nem végeztem a zeneakadémiát, addig én egyetlen egy nótát nem tudtam. Egyet sem. Tehát, ha valaki megállított volna, mint ugye cigány származású vagyok, és hogy ne játszol egy nótát, én egyet sem, egyetlen egy számot sem tudtam volna eljátszani. Aztán, amikor ugye Covid utáni hazajöttem a hajóról, és akkor apu azt mondta, hogy na figyelj, itt van nekünk egy egyesületünk, a Hálózat a Kultúráit Művészetért Egyesület, itt van nekünk a zenekar, na akkor gyere be a zenekarba és tanuljál. És akkor az volt az, hogy először én oda kerültem ugye apuékhoz a zenekarba, és akkor elmentünk egy nótaestre, elmentünk ugye énekeseket kísérni, és nekem akkor kellett beletanulni. Most már azt mondom, hogy talán valamit konyítok, nem sokat, tehát hozzáteszem, tényleg még csak most kezdem el tanulni a magyar repertoárt, az úgymond magyar cigányzenei repertoárt, de most kezdem azt úgy megszeretni talán, mert eddig, amikor gyerek voltam, egyáltalán nem szerettem. Sőt, mondhatom is, hogy nem szeret, még hallgatni se szerettem.
6: Mi az a generáció vagyunk, akik a 80-as években születtek, ezt azért szerintem elmondhatjuk, hogy akkor azért már érezhető volt, hogy a cigányzene nem biztos, hogy fölfelé ívelő pályán van. És már a szülők szerintem akkor is sejtették, hogy lehet, hogy ennek hamarosan vége szakad ennek a cigányzene iránti rajongásnak, nem csak feltétlenül itthon hazánkban, hanem úgy általában. És én azt tapasztaltam, ahogy beszélgetek a kortársaimmal, a zenészekkel, hogy mi vagyunk az a generáció, akiket inkább már átirányítottak klasszikus zenére vagy jazzre. Tehát akkor te is ennek az áldozata vagy. Egyébként ugyanúgy, mint én is.
5: Tehát, így van, tehát mi egy korosztály vagyunk, tehát hogy igen, pontosan ez volt, hogy a mi korosztályunk volt az, hogy mindenki klasszikus zenét tanult, vagyis arra irányították, és rengeteg olyan pályatársam van, aki tényleg klasszikus műfajba végezte el.
6: Igen, ebben látták tulajdonképpen a kiutat a szüleink, én azt gondolom. Egyébként valószínűleg igazuk is volt, hiszen a történelem azért őket igazolta abból a szempontból, hogy hát sajnos tényleg nagyon nehéz ma megélni cigányzenéből. Úgyhogy ha nem ezt választjuk, nem a klasszikus zenei pályát választjuk, akkor valószínűleg már pályát kellett volna módosítanunk.
5: Így van, ez így van sajnos. Apukám mindig azt mondta, hogy ne csak egy műfajban legyél otthon, hanem minden műfajban otthon kell lenni. Mindig ezt mondta nekem, és ezt hangsúlyozta, hogy rendben van az, hogy te klasszikus zenét tanulsz, de meg kell tanulni ezt a műfajt, azt a műfajt, azért, hogyha bármi olyan dolog eléd jön az életben, akkor ezt is tudni kell. És én az elején mindig ezzel így ellenkeztem, hogy nem, én nem akarom azt, én nem akarom, én klasszikus vagyok, én klasszikus tanultam, nem, nekem köszönöm szépen, más nem kell, én klasszikus zenét tanul, klasszikus zenész vagyok. És aztán így utólag rájöttem, hogy mégis igaza volt. Tehát, hogy nemrég volt egy fellépésem, most csak így eszembe jutott ez is, hogy talán 2 hete volt ez a fellépés, igen. Annyi koncert van így mostanában, hogy keverednek a dátumok, hogy 2 hete volt egy fellépés, fölhívott az egyik szimfonikus zenekarnak a karmestere, hogy figyelj, mit csinálsz ebben az időpontban, mert rád gondoltam, hogy te tudnál egyedül csak eljátszani ezt a számot. Mondom, melyik számról lenne szó? Jó, oké, következő kérdés. Milyen hangnemben szeretné énekelni az énekes? Még nem tudom, de holnapra választ adok neked. Jó, megnéztük, és tényleg olyan sikere volt ennek a fellépésnek, hogy egy énekes kellett kísérni, és ugye a klasszikus zenészek, tehát ha most akkor azt mondtuk volna, azt mondta is a karmester, hogy ha ezt te nem csinálod meg, akkor el se vállalom ezt a számot, mert egyszerűen más nem fogja tudni megcsinálni. Tehát, hogy ez egy olyan érzelmi világ kell, meg egy olyan adottság is tulajdonképpen, hogy azt is meg kell tudni oldani. És ebben tehát így most jön vissza apunak az igaza, hogy ezt a műfajt is, meg azt a műfajt is tudni kell.
6: Tehát én azt gondolom, hogy egyik műfaj sem könnyű. Tehát nem könnyű klasszikusról váltani cigányzenére, magyar nótára. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez minden klasszikus zenésznek menne, mert egyáltalán nem így van. És persze fordítva sem feltétlenül.
5: Nem, ezt
6: minden kettőnek megvan a sajátossága, ugye? De hogy érzed, hogy tudsz váltani a két műfaj között?
5: Nagyon sokat köszönhetek a klasszikus zenének, mert ugye az alapokat a klasszikus zene adja meg.
6: Tehát de a technikai adottságok.
5: Így van, a technikai nyilván. Adottságok az ugye a klasszikus zene megadta, de az, hogy például egy énekes hogyan kell kísérni, azt a klasszikus zene nem tanítja meg. Tehát ha nem érzed, és nem érzed azt, hogy tulajdonképpen milyen akkordok vannak, és a zeneelmélet nagyon fontos, tehát hogy hozzáteszem, hogy nem tudod azt, hogy milyen akkordok vannak alatta. Az, hogy például egy cimbalomnak ki kell ütni azt az akkordot, azt meg kell várni. Tehát, hogy ezt a klasszikus zene nem tanítja meg, de nekem szerencse volt, mert ugye apu ott van hátam mögött, és hogy mindig az volt, na, várjál, itt most várjál egy kicsit, mert a cimbalomnak ki kell ütni. Tehát, hogy apu nekem ebből nagyon sokat segített, hogy ezt a műfajt is valamennyire kezdjem kapizsgálni, hogy miről is szól.
6: Tehát a két műfajnak az oktatási metódusa teljesen más. Klasszikus zenében nőttünk föl, tehát nekünk ez természetes. De nem biztos, hogy akik mondjuk a Rajkóban nőttek föl, mint édesapád is, és természetesen az enyém is, ők fül alapján tanultak többnyire Gyula bácsitól, Farkas Gyula bácsitól, meg kézről. És egészen másfajta gondolkodásmódot igényelt. Ők mindig azt mesélték nekem, hogy amit a Gyula bácsi mutatott nekik, azt még ma is el tudják muzsikálni, pedig gyerekek voltak. Amit viszont mi tanultunk Kottából, nem biztos, hogy el tudjuk játszani még mindig emlékezetből.
5: Igen, más metódust tanultak, tehát ugye annak idején apujék mindent fül után, és nekik muszáj volt megegyezni. Tehát volt egy bizonyos repertoár, most nem mondok számot, de volt egy bizonyos repertoár, amit a Rajkóba szerintem megtanultak, most mondok 3 vagy 400 számot, vagy akár 500 számot is megtanultak, azt az 500 számot mondjuk megtanulták fejből. Más megoldás nem volt, mert ugye nem tudtak annak idején kottázni, nem volt, aki nem is tudott kottát olvasni, tehát ugye ezt muszáj volt nekik fejből megtanulni. Mi, mint klasszikus zenészek, mi rengeteg számot játszunk, és ugye azt kirakják elég a kottát, a kottából simán leolvassuk, tehát hogy ugye első látásra szinte ugye le tudjuk blattolni, de nincs az a számhoz köthető repertoár szerintem. Tehát ugye annak idején biztos te is így voltál vele, megtanultunk 400 etüdöt. Most mondtam egy számot. Tehát, hogy mi abban a... Hát ezt nehéz így megfogalmazni, de hogy mi nem számokra mentünk, mint repertoár, hanem technikát tanultunk meg szerintem. És apujéknál az volt, hogy ők pedig számokat tanultak be, és az alapján egy olyan képességük alakult ki, hogy a fül után bármit le tudnak kísérni. Ha nem is 100%-osan, például mondok egy klasszikus zenét, ha át akarnak most így ők is játszani, tehát nem biztos, hogy 100%-osan le tudják játszani azt, ami a kottában van, de de fül után viszont bármit le tudnak kísérni. Egy klasszikus zenészről nem tudod elmondani, hogy fül után bármit lekísér.
6: Így van, sőt, hadd egészítselek ki azért abban a tekintetben, hogy természetesen a rajkósok is tanultak kottát olvasni, és tudtak ők kottát olvasni, csak nem biztos, hogy ezt használták nap, mint nap.
5: Igen,
6: hiszen nem erre volt szükségük, és a metódusnak a segítségével máshol raktározódik el az agyunkban egy dallam. Ami nagyon érdekes, ez valahogy arra tudnám egyébként hasonlítani, mint amikor az anyanyelvünket tanuljuk, vagy egy idegen nyelvet. Tehát az anyanyelvünk az más agyterületen raktározódik, mint egy idegen nyelv.
5: Igen.
6: És valahogy a klasszikus zenében a kotta miatt valahogy mindig ezek idegenek lesznek az agy számára, ellentétben mondjuk a természetes anyanyelvünkkel. Mellesleg azért az is fontos, hogy itt a szájhagyomány útján terjednek ezek a dalok, tehát amikor tanítják, gondolom, vagy tanított a Farkas Gyula ezeket a dalokat, számokat, akkor a stílust is együtt tanulták ezzel. A kottából ezeket nem tudjuk megtanulni feltétlenül úgy önmagunktól.
5: Igen. Tehát egy teljesen más, így van, ahogy jól fogalmaztad, hogy egy stílust tanultak vele, és egy életformát. De hát, hogy amiket apu úgy nekem mesélt, hogy nem csak zenét tanultak bent, hanem megtanulták azt, hogy hogyan kell viselkedni a színpadon, hogyan kell viselkedni az életben, hogyan kell öltözködni. Tehát ugye ezt most mondhatnánk klasszikus zenészek, nekünk nem magyarázták el annak idején a zeneakadémián, hogy na, neked hogyan kell öltözködni. De viszont megtanították azt, hogyha ránézek egy kottára, akkor azt hogyan kell lejátszani. Tehát, hogy apuéknak is más volt a világuk, meg a mi világunk is egy kicsit más, de azt mondom, hogy mind a kettőnek megvan a szépsége, és mind a kettőnek megvan a nehézsége is.
6: Azért hadd meséljem el első élményemet a Zeneakadémián neked, amikor Ispán Franciska néni, a tanulmányosztálynak a vezetője behívott bennünket, illetve az egész évfolyamot a kisterembe, a Zeneakadémia kistermébe, és ott persze azzal kezdte, hogy mindenkinek úgy kell köszönni, hogy jó napot kívánok hangosan minden professzornak, minden tanárnak, és ezt megkövetelte tőlünk. Tehát, hogyha valaki nem így köszönt a folyosón valamelyik tanárnak, akkor ott hatalmas szidást kaptunk. De én azt hiszem, hogy ezt mindjárt megjegyeztük akkor egy életre. Legalábbis az a korosztály, aki a Franciska néni alatt volt. Most térjünk vissza a gyökerekhez egy picit, mert nagyon fontos, hogy honnan indultál. Zenész családból származol. Mesélj nekem egy picit, hogy hogyan teltek a gyermekéveid.
5: Így van, zenész családból származom, és ha most büszkékedhetek, akkor apai ágon, ugye édesapám Farkas József nagybőgös, az ő édesapja, az én nagyapám, pedig Farkas András vagy Andor, aki így ismeri, a Jászk nagykúsági OSK-nak volt a vezetője, és hogy arany, nem, ezüst érdemben kitüntetett hegedűse volt, tehát prímása volt, és az anyai ágon pedig Rácz Aladár a cimbalom művész, tehát hogy tényleg zenei családból származom.
6: Na itt álljunk meg egy kicsit, tehát Rácz Aladár, azért térjünk vissza egy kicsit, tehát anyukádnak a...
5: Úgy van, hogy az én déd nagyapámnak az édes testvére volt a Rácz Aladár.
6: Aha.
5: Tehát, hogy a zenei szál az mind a két részről megvan, mind apai, mind anyagon, és így van, tehát ugye a zenés családban születtem, és hát nem volt más választás, mint hogy a zene, tehát, hogy így öt
6: éve... Ezt láttad akkor egész nap, gondolom, hogy akkor...
5: Így van, tehát 5 évesen én elkezdtem úgymond iskolai keretek közt tanulni, először az Újpesti Zeneiskolában, aztán voltam a 13. kerületi zeneiskolában.
6: Tanárokat említsünk meg mindenféleképpen, kinél tanultál?
5: A zeneiskolai évek alatt ez nekem nagyon, hát hogy is fogalmazzam, furcsa életem volt. Mert 6 év alatt 6 tanárom volt.
6: Az nem feltétlenül szerencsés.
5: Nem szerencsés, de utólag most azt mondom, hogy szerencsés.
6: Aha.
5: Elmondom mindjárt, hogy miért. Tehát, hogy ugye amikor én most már tanítok én is, tehát ugye zeneiskolában tanítok, és a 6 év alatt ugye minden tanár máshogy tanít, ezt tegyük hozzá.
6: Ez így van.
5: És minden tanár máshogy kéri a vonókezelés, minden tanár máshogy kéri a bal kézben a hegedű tartást, és ezek az évek voltak azok, amikor én ugye minden tanárnál máshogy követelt a vonótartás, hegedű tartás, mindent. És most jött ez az a pillanat, amikor én is tanítok, hogy ránézek egy gyerekre, és mondjuk tudom azt, hogy rosszul fogja, de most már tudom azt, hogy hogyan is tudná jól csinálni. Tehát ugye ezt a technikát is megtanultam, azt a technikát is megtanultam, mert a sok év alatt, tehát ugye a 6 év alatt, tehát ugye minden technikát ugye el kellett sajátítanom, tehát hogy máshogy kérték a zeneiskolában. Szóval a zeneiskola évek azok így mentek, hogy 6 év alatt 6 tanárom volt, aztán a Váci Konziba kerültem, én oda jártam középiskolába, ott Tóth Csüdi tanárnőnél tanultam, nagyon sok mindent tanultam tőle, tehát én elmentem annak idején a Bartók Konziba is, a Szent István Konziba is felvételizni, mindenhova fölvettek, és annyira megtetszett a Váci Konzinak a légköre, hogy ez a családias légkör, én mindig azt mondtam, hogy ha ahol az ember jól érzi magát, ott tud igazán teljesíteni. És akkor így az mellett döntöttünk, hogy a Váci Konzi. Szóval én ott voltam 5 évet a Váci Konziban, utána sikeresen felvételiztem a... Akkor még ugye tanárképző főiskola volt, Szemelvejsz utcában. Ott is érdekes voltak az évek, mert az első évet kezdtem a Szívási tanárnőnél, a második évben voltam a Becker Anna tanárnőnél, és az utolsó évemben kerültem a Dénes Laci bácsihoz. Mindenkitől sok mindent tanultam. Tehát, hogy ilyen szempontból nekem az, hogy sok tanárom volt, sokféle technikát, sokféle hozzáállást tanultam, és ezeket igazából most tudom kamatoztatni, amikor én is tanítok.
7: Farkas József, világjáró hegedű művész és tanár volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az utazásairól, a cigányzenéről és a tanulmányairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is a beszélgetésünk folytatásának érdekében. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A roma táncok titkos nyelve. A roma kultúrában a tánc mindig nagyon fontos szerepet töltött be. Nem csupán szórakozást jelentett, hanem az érzelmek, a közösségi összetartozás és a hagyományok kifejezésének egyik különleges formája is volt. A roma táncok egyik érdekessége, hogy sokszor olyan érzéseket és üzeneteket is képesek közvetíteni, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmondani. Ezért is nevezhetjük a roma táncot jelképesen titkos nyelvnek. A tánc egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mozdulatokkal lehet érzelmeket kifejezni. A testtartás, a kézmozdulatok, a tekintet, a ritmus és a mozgás intenzitása mind-mind jelentést hordozhat. Egy táncos mozdulatai kifejezhetnek örömöt, büszkeséget, játékosságot, szerelmet, de akár kihívást is. A tánc így sok esetben párbeszédhez hasonlóan működik, az egyik táncos mozdulatára a másik egy újabb mozdulattal válaszol. A roma táncokban különösen fontos a ritmus. A gyorsabb és lassabb mozdulatok váltakozása, a taps, a lábak ritmikus dobbantása és a zene változásaira adott reakció mind hozzájárulnak a tánc hangulatához. A táncos gyakran nem egyszerűen követi a zenét, hanem szinte beszélget vele. A zenész és a táncos között is kialakul egyfajta kommunikáció, amelyet a közönség is érzékelhet. A közösségi alkalmakon a tánc az összetartozást erősíti, esküvőkön, családi ünnepeken és más közösségi eseményeken a tánc lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők együtt ünnepeljenek. A fiatalabb generációk ilyenkor az idősebbektől is ellesik a mozdulatokat és a tánc különböző formáit. Így a tánc nem csak szórakozás, hanem a kulturális örökség továbbadásának egyik módja is. Érdekes része ennek a táncnyelvnek a férfi és a női táncok közötti különbség. Egyes roma tánchagyományokban a férfiak mozgása erőteljesebb, látványosabb, míg a női táncokban gyakran a finomabb, kecsesebb mozdulatok kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként és hagyományonként jelentősen eltérnek, ezért nem lehet minden roma táncra ugyanazokat a szabályokat alkalmazni. A roma tánc egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy nem feltétlenül kell hozzá szó. Aki ismeri a mozdulatokat és a közösség hagyományait, sokszor a testbeszédből és a ritmusból is megértheti a táncos szándékát, vagy éppen hangulatát. A kívülálló számára az egyszerűen látványos táncnak tűnhet, a közösség tagjai számára azonban ennél sokkal többet jelent. A titkos nyelv tehát elsősorban egy szép metafora.